0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Sziget-Szent Miklóson is.

ez a közelebb jössz, aztán hátra lépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra,

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Sandy Hajné.

0: FM 107. Lakihegy Rádió.
1: Nagyon sok liftbe, hogyha beszállunk, akkor már találunk ott ugye tükröt. Hát nem mindig a panelekben, mert hogy annak is örülünk, ha festéket találunk sok esetben a falon, nem hogy tükröt, de azért ilyen plázánkban, ilyen helyeken, ha bemegyünk a liftbe, akkor bizony ott vannak a tükrök, és akkor néha az ember olyan furcsán érzi magát, hogy most akkor a tükörben nézegesse magát, vagy ne nézegesse, vagy mit csináljon. Hát mi nők azért a legtöbb esetben nyilván, ha már ott van egy tükör, akkor megnézzük, hogy hogyan is állunk, nem? De egyébként azt is elmondhatjuk, hogy akkor ebből a szempontból ez egy kifejezetten jó dolog, hiszen ha az ember beszáll a liftbe, akkor ha mondjuk pár óra már eltelt azóta, hogy látta magát, legalább lecsekkolja, hogy mi a helyzet, vagy ha éppen indulunk valahova, akkor egy utolsó kis ellenőrzést még lehet nézni, smink, haj, ruha, stb. Általában egyébként divatkelléknek használjuk ezt a tükröt ugye a liftekben, de állítólag van néhány fontosabb oka is, hogy a tükör már a lényeges eleme lett az utazó kalitkának. Na nézzük, miért is van a hiúságunk kiszolgálása mellett tükör a liftekben. Hát itt van rögtön a klausztrofóbia, hogy aki nem bírja a bezárt szűk helyeket, általában gyalogol, még akkor is, hogyha mondjuk a tizedikre kell fölmennie, vagy onnan lejönni. Klausztrofóbiásnak lenni a liftben egy nagyon gyakori, hát mondjuk azt nem is betegség, jelenség az embereknél. Kicsi helyiség, kevés levegő, bezártságérzet általában sok más emberrel, ez mind hozzájárul a kellemetlen állapothoz, ami stresszt és szaporapulzust eredményezhet. Nos, a tükör segít leküzdeni a problémát, mert kitágítja a teret, ezáltal csökkenti a feelinget, hogy csapdában vagyunk. Figyelemelterelésnek is jó a liftben lévő tükör. A liftben könnyen elunja magát az ember, főleg, hogyha csiga tempóban közlekedik. Én azt imádom, amikor valaki szórakozik, és végignyomja az összes gombot, és csak az ember elindul, megáll, nem? Tehát ez tényleg ilyen, innen üzenem, hogy ne csináljunk már ilyet. A tükör jó megoldás arra, hogy elterelje a figyelmet, így kevésbé tűnik elvesztegetetnek az idő, amit bent töltünk a liftben. Persze vannak nagyon mókás módszerek, amivel fel lehet dobni a várakozást utazás közben, de egy ilyen trükk bekövetkeztekkor valószínűleg a lábon kihordott infarktushoz közelebb állnánk, mert hogy van, aki szórakozik mondjuk azzal, hogy hát ijeszget a liftben. Minden esetre figyelemelterelésnek is teljesen jó a liftbe szerelt tükör, és végül említsük meg a biztonságot is. Több biztonsági oka is van annak, hogy a liftben tükör lakozik. Elsőre ezek a dolgok jelentéktelennek tűnhetnek, pedig vannak szituációk, amikor nagyon jól jönnek. Láthatjuk, kikkel utazunk együtt. Nem egyszer sikerült a kiegészítőnek hála megelőzni például egy támadást vagy egy rablást. Nem szabad emellett megfeledkeznünk a kerekesszékes társainkról sem, akiknek sokat segít a tükör, hogy könnyebben mozoghassanak a kis helyiségben. Na, hát ezért jó az, hogyha a liftben ott van a tükör.

0: tönkre teheti a nyaralást is, ha valakinek hal vagy tengeri herkentyű allergiája van. A hal vagy a tenger gyümölcseinek fogyasztását követő szokatlan tüneteket komolyan kell venni. Az allergiás reakció súlyos életveszélyes állapotot is előidézhet. A nyaralás ideje alatt előszeretettel válogatunk mindig ugye a helyi konyha specialitásai közül, legyen az akár a Balaton vagy a tengerpart. A halak és a tengeri herkentyűk sokak által kedvelt főzési alapanyagok, ám nem mindenki élvezheti az így készült ételeket. Az arra érzékenyeknél fogyasztásuk allergiát okozhat, melynek ellátása azonnali orvosi segítséget igényel. Az allergiás tünetek a halételek fogyasztását követően rövid időn belül jelentkeznek. A legjellemzőbb az arc kipirosodása, testszerte csalánkiütés, torokduzzanat, nehéz légzés, fulladás, de a szédülés, verejtékezés is intőjel lehet. Az allergiás reakció legsúlyosabb formája az illető ájulása, eszméletvesztéssel járó anafilaxiás sokk is bekövetkezhet, mondta dr. Pintér Judit allergológus, az Allergia Központ főorvosa a mapp.hu-nak. Ha a halételek tengeri herkentyűk fogyasztása után az említett tüneteket tapasztaljuk, nem szabad késlekedni, az állapot orvosi kezelést igényel. Az allergiás reakció kapcsán tévesen elterjedt gyakorlat, hogy a betegeket kálciuminjekciónak kell kitenni, vagy pezsgőtabletta segítségével meg lehet a tüneteket egy kicsit fékezni. Nos, ha valódi allergiáról van szó, akkor ez nem elégséges, sőt, akár árthat is. Az anafilaxiás sok során a beteg vérnyomása hirtelen lecsökken, ez okozza a rosszulétet és az ájulást. A kálcium vérnyomás csökkentő hatással bír, így egyértelműen nem javasolt a használata. Ha azt látjuk, hogy valakinél halételek fogyasztását követően az említett tünetek jelentkeznek, nem kell más tenni, azonnal hívni kell az orvost, mert csak szakember képes megfelelően ellátni a beteget. Elsődleges tehát, hogy az állapotát stabilizáljuk, de a későbbiekben mindenképpen ajánlott allergiatesztet végezni, hogy megelőzzük az ilyen súlyos reakciókat. Az allergia vizsgálat vérből történik, és bármikor elvégezhető a szervezetből, ugyanis az ellenanyag évekkel az eset után is kimutatható. Ha az allergia igazolódik, a kezelés egyetlen módja, ha beteg nem eszik ilyeneket, mármint amire allergiás. Ha az allergia nem múlik el, a diétát élethosszig tartani kell. A tüneteket általában csak a halételek fogyasztása váltja ki, de egyéni érzékenységtől, az allergia súlyosságától függően egyes betegeknél már az is tünetet okozhat, ha csak beleszagolnak a hal feldolgozása során készülő étel gőzébe. A szakorvos azt mondta a mapp.hu-nak, hogy az igazolt allergiás betegeket ezért epinefrinre injekcióval látják el, amely a kezdődő allergiás reakciót képes megfékezni, és a szakszerű ellátás megérkezéséig megakadályozzák, hogy súlyosbodjanak a tünetek.
1: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolóra bemutatja. Mutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmódtanácsadással és a Dunaharaszti munkás testedzőkör sportágainak bemutatásával. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya, emellett az Egyesület rally versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

Mátyás királyról sokat tanultunk annak idején az iskolában, mindenkinek eszébe jut ugye róla egy pár dolog, fekete sereg, Mátyás az igazságos, ugye? De Mátyás királya kapcsolatban vannak azért meglepő tények is, amikről eddig még nem hallottunk. Hát kérem szépen, akkor folytassuk ezzel, egészítsük ki a történelmi tanulmányainkat. A reneszánsz királyunknak még Drakula is a fogja volt egy időben. Na nézzük akkor az érdekességeket. Évekig együtt élt Mátyás király a szeretőjével. Mátyás csak 21 éves volt, amikor az első felesége meghalt. A fiatal uralkodó ezután aligha vetette meg a női társaságot. Híres ágyasával, Edplek Borbálával egy bécsi táncos mulatságon ismerkedett össze. Borbálának nem voltak nemesi ősei. Egy boroszlói polgár lánya volt, de a jelek szerint nagy hatással volt a királyra. Mátyás ugyanis megkérte, hogy költözzön hozzá Budára. Mivel rangban nem illettek egymáshoz, a házasság szóba se jöhetett. A palotában mégis úgy éltek, mint férj és feleség. Borbála végül egy fiút is szült Mátyásnak, ő az, aki Korvin Jánosként vonult be a történelembe. Borbálának azonban félre kellett állnia azután, hogy Mátyás újra házasodott és elvette Aragóniai Beatrixot. Nem tudom, erről miért nem készült eddig filmot, biztos érdekes szerelmi háromszögek voltak. Na menjünk akkor tovább. A havas alföldi vajda Vlad Tepes, aki később ugye Bram Stoker ihletet adott Bram Stokernek a Dracula regény megírásához, maga idején is hírhet volt. Brutális gyilkossági módszerei miatt karóba húzó nevet is ráaggatta. Eleinte Mátyás király szövetségese volt a török elleni harcban, ám végül 1463-ban a reneszánsz király elfogadta és Visegrádon bebörtönöztette. Egyes elméletek szerint azért is, mert felmerült a gyanú, hogy Tepes lepaktált a törökökkel. A hírhet vajda 12 évig raboskodott Visegrádon. Buda valóságos aranykorát élte Mátyás király uralkodása alatt. A királyi székhely egyik ismert látnivalója az a Herkules szobor volt, amely a palota előtti téren állt. Egy svájci humanista, Joachim Vadianus, aki a saját szemével látta az alkotást, azt írta róla, a bejáratnál Herkules képmása volt látható, amely ércből készült, olyan művészi módon, hogy még az izmokat és az ereket is ábrázolták. Egy másik szemtanú, Hans Darsam, azt is tudni vélte, hogy mi volt a szobor állítás apropója. A Herkulest Mátyás király öntette László bátyjának emlékére, és azon a helyen állítatta fel egy vörös márványkőre, ahol Lászlót lefejezték. A köztéri alkotást, amely azóta teljesen elpusztult, a törökök hurcolták el Magyarországról. Mátyásról rengeteg népmese szól, és az egyik visszatérő eleme, hogy a király áruhában kémleli ki, hogy az országban miként is zajlik a hétköznapi élet. Mátyásnál még az is előfordulhat, hogyha nem is azért, mert igazságot akart szolgáltatni, de egyszer tényleg tett valami egészen hasonlót. A cseh ostromnál 1469-ben állítólag áruhában próbált kémkedni az ellenség után. Hogy ez tényleg így történt-e, azt nem tudjuk. De több forrás is utal rá, hogy Mátyás nem igazán féltette a saját testi épségét, ha éppen dúltak a harcok, volt, hogy meg is sebesült. És a fekete seregről se felejtkezzünk meg, valószínűleg az ő idején nem hívták így. Az első dokumentum, amelyben Mátyás király zsoldos seregét fekete seregnek hívják, 2 évvel azután keletkezett, hogy Mátyás már meghalt. A fekete jelzőt valószínűleg a sereg főparancsnoka miatt kötötték a zsoldosokhoz, Jan Haugcvit családi címerében szerepelt egy fekete kos, ő maga pedig rendszerint fekete páncélt viselt, innen eredhet a fekete sereg neve. Úgy 5000 milliárd forintért vette meg a Szent Koronát. Legitim uralkodónak ugyanis hagyományosan az számított a Magyar Királyságban, akit Szent István koronájával a székesfehérvári bazilikában az esztergomi érsek koronázott meg. Mátyás trónra lépésének idején azonban a Habsburg harmadik Frigyes német-római király birtokában volt a Szent Korona. Végül 1463-ban született meg a bécsújhelyi béke és vele a megállapodás a korona visszaadásáról. A váltságdíj összege elképesztően magas, 80 ezer aranyforint volt, ami az akkori Magyar Királyság bevételeinek harmadát, negyedét tette ki. Ez ma mintegy 4-5 ezer milliárd forintnak felelne meg.

megyünk a fürdőszobába, és zuhanyzót fogunk takarítani. A zuhanyzó takarítás nyilván nem csak egy fárasztó dolog, de tulajdonképpen teljesen idegtépő is, hiszen hiába húzzuk le a vizet, az üvegajtó és a csempe újra, és újra, és újra, és újra vízköves lesz, ritka, csúnya látvány. De azt mondják, már létezik egy csodaszer, aminek szerencsére van egy olyan hatása, hogy ha használjuk, akkor búcsút inthetünk ennek az idegesítő problémának. A csillogó zuhanykabin tehát nem álom többé, annak érdekében, hogy megakadályozzuk a vízkő lerakódását, a csempék állandó szárazra törlését, mindössze csodaszerre van szükségünk. Ennek a tisztítószernek hála rengeteg energiát és időt spórolhatunk meg, nos, már is mondom, hogy mi is ez a csodaszer. Egyébként ezt az Otthonok és Megoldások weboldalon találtam. Nos, a csodaszer nem más, mint a mosogatógép öblítő, amely hosszú távon is tisztán tartja állítólag a zuhanyzót, megakadályozza a vízkő lerakódását, méghozzá nem csak a csempéken, hanem a zuhanytálcán is. Szükségünk lesz egy szórófejes flakonra, amibe vizet engedünk, aztán hozzá kell adni csak egy pár csepp mosogatógép öblítőt. Ezután alaposan össze kell rázni, és lefújni vele a csempéket és a zuhanytálcát, aztán egy rongyal letörölni. Ennek a trükknek hála egyszerűen nem tud megtapadni a víz, illetve a szappan maradék ezeken a felületeken. Időről időre, amikor úgy látjuk, hogy már nem 100%-os a hatás, akkor megismételhetjük a folyamatot. A zuhanyzón kívül számos más területen és felületen is alkalmazható ez a trükk. Például kipróbálhatjuk az ablaküvegeken vagy a járólapokon, bár szerintem az ott csúszna. Utóbbi esetben arra kell figyelni, hogy tényleg csak pár cseppöblítőt használjunk, mert hogy na tessék, csúszós lesz akkor a padló. Na, tehát a mosogatógépbe használt öblítő az, amely talán csodaszerként bevethető a zuhanykabin és a csempe tisztítására. Én arra kérek mindenkit, hogy aki kipróbálta, számoljon be az eredményről, mert hogy tényleg borzasztóan kíváncsi vagyok rá, hogy ez bejön-e. És hogyha már itt a takarításnál tartunk, akkor maradjunk is ennél még egy picit, mert hogy nagyon sokan mondják azt, hogy folyamatosan takarítanak, de mégis valahogy egyre koszosabb a lakás. Hát lehetséges, hogy alapvető hibákat követünk el. Sokan ott rontanak, hogy először törölgetnek és porszívóznak, majd ezután törlik át például a konyhában a munkalapot. A szabály azonban, amit érdemes követni, hogy egy szoba takarításánál mindig fentről lefelé haladunk, hiszen a kosz mindig a földre esik, aztán a legvégén össze tudjuk porszívózni. Én is így takarítok föntről lefele, bentről kifele. Aztán, aki a kedvenc rongyával takarítja a konyhát, a nappalit és a fürdőszobát, az is nagy hibát követel, ezzel ugyanis a legkülönfélébb baktériumokat terítjük szét a lakásban. Tehát minden helyiségben más színű rongyot érdemes használni, így mindig pontosan tudjuk, hogy melyiknek hol van funkciója. A porszívó óriási segítség, amikor takarítunk, de csak akkor, ha nincs tele a porzsák. Ellenkező esetben nem fogunk tudni mindenkort felszívni vele, így sosem végzünk a porszívózással, egyre rosszabb lesz a helyzet. Amikor a WC kefét használat után visszarakjuk a tartóba, akkor a WC-ben található baktériumok átkerülnek abba, ahol aztán teljes nyugalomban el is szaporodnak. Ebből kifolyólag a következő használatnál rengeteg bacillus és kórokozó lesz a WC kefén. Ennek elkerülésére egy szuper tipp, hogyha olyan WC kefét vásárolunk, aminek nem zárt a tartója, ez szintén megoldás, hogyha használat után hagyjuk, hogy ez megszáradjon. A mosogatóban mindig tisztára mossuk az edényeket, így azt gondoljuk, hogy a mosogató is tiszta. Ez azonban nem igaz, a mosogató egy nedves közeg, ahol remekül érzik magukat a bacik és a kórokozók, így pikpak el is szaporodnak. Az apró ételmaradékok pedig tovább gyorsítják ezt a folyamatot. Annak érdekében, hogy ez ne következzen be, mindig takarítsuk ki a mosogatót is a konyhában. A tisztítószert közvetlenül a munkalapra, ablakra vagy a csempére fújják sokan. Ezzel viszont nem árt, ha óvatosak vagyunk, ugyanis csúnya foltok és csíkok keletkezhetnek. Sokkal jobb döntés, hogyha a rongyra tesszük a takarítószert, majd azzal töröljük át a különböző felületeket. Halkan mondom, hogy nálunk a mosogatótálcát a férjem totál tönkretette ezzel, hogy valamit belefújt, hogy jaj, majd milyen szép lesz. Hát vállalhatatlanul néz ki, komolyan mondom, tiszta folt az egész. És a mosógéppel is még egy kicsit foglalkozzunk. A mosógép esetében sokan azt hiszük, hogy az tiszta, mert hogy abban mossuk a ruhákat. Ez azonban szintén egy hatalmas tévedés, ugyanis a mosógépben elhalt hámsejtek, poratkák, bolyhok, baktériumok gyűlnek össze. Épp ezért annyira fontos, hogy rendszeresen kitisztítsuk a mosógépet és a mosóporadagolót. Továbbá arra is figyelni kell, hogy használat után hagyjuk nyitva a gép ajtaját, hogy a dob alaposan ki tudjon szellőzni, meg tudjon száradni, ha nem így teszünk, penész lesz a vége. Az elmúlt percekben takarítottunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Bredek Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok.
2: Ilyenkor néha úgy érzem magam, hogy így, mint a benyomtak volna rajtam egy gombot, hiszen nem ezeket már egy álmunkból fölkeltenek, és csak így el tudjuk mondani. Na de, ami változó, az mindig a vendégünk, meg a témánk. Nagyon szeretettel köszöntjük Jakab Gergelyt, az Emlékek a partról című dokumentumfilm alkotóját, illetve hát most készül egy újabb rövid film is, erről is mindjárt beszélgetünk. Jó reggelt, szia.
3: Jó reggelt.
4: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Szerintem én is így jelentkezem be mindig, úgyhogy megnyomtam a gombot.
2: Hát mondjuk nagyon más, hogy nem is lehet. Maximum annyit, hogy és még a nézőket, mert ugye szoktuk mondani, hogy a mi rádiónk az, amit nem csak hallgatni, hanem nézni is lehet. Hát ugye már nem először jársz nálunk. A dokumentumfilmet, ami elkészült az egykori halászkertről, már nagyon úgy nem is elemezzük, sokszor beszéltünk már róla. Aki esetleg még nem hallott róla, meg tudja hallgatni a korábbi beszélgetéseinket, ha aki egy rádió YouTube csatornájára beírja, hogy Jakab Gergely, vagy Laki egy rádió, akkor így megtaláljátok. De most újabb alkalmak jönnek a film életével kapcsolatban, illetve hát nem kicsit átírta azért a ti történeteteket az, hogy időközben Nádasdy András sajnos elhunyt, ugye ő a Nádasdy Filmszínháznak a tulajdonosa is, ahol ugye már vetítettétek a filmet, meg hát egyébként is kapcsolatban álltatok vele folyamatosan így a film kapcsán is. Ez mennyiben írta felül itt a halászkertes film történetét, vagy a vetítés folyamát?
4: Maga a film történetét kevésbé, bár így, hogy készíteni fogunk róla, illetve hát készülőben van, és lassan el is készül a portréfilm róla. Ez egy új, nem tudom, irányt nyitott a mi kis életünkben, mert én, amikor elkészítettem az Emlékek a partról című filmet, akkor megfogadtam, hogy nem csinálok többet filmet, tehát ez így elég.
2: Így szokott ez lenni.
4: Aztán
2: az élet megfelülírja.
4: Itt vagyok, és igazság szerint András nagyon támogatta végig a filmünket, és nagyon sok mindenben számíthattunk rá, úgyhogy megdöbbentett minket a hirtelen halálhíre, és utána pár nappal már összeültünk a srácokkal, és mondtam, hogy akkor amit felvettünk vele riportot a dokumentumfilmhez, ott ugye abban a riportban nem csak a halászkert Árpád Strand történetéről, vagy a Kisduna történetéről mesélt nekünk, hanem gyakorlatilag a teljes élet történetéről, illetve bekapcsolva maradt a mikrofon egyes vágóképeknél, és ott elég őszintén beszélt még akár a művészetéről, akár bizonyos küzdelmeiről is. Ez nagy szerencse, hogy bekapcsolva maradt a mikrofon, és hát ezekből a töredékekből, meg amiket elmondott nekünk, és nem került be a filmbe, ezekből gondoltam, hogy akkor állítsuk össze egy ilyen vágatlan interjút, amit feltöltünk aztán a YouTube-ra, és ahogy ez lenni szokott, elkezdtünk rajta dolgozni, és ez megint kinőtte magát egy nagy projekté, tehát most már minden is van benne, nem csak az az interjú, amit mi elkészítettünk, hanem rengeteg plusz archív felvétel, a családtól kaptam, szuper 8-as felvételektől elkezdve fotókon át mindent.
2: Úgy, van erre időd?
4: Teljes portai film.
2: Mert hát, hogy ugye azért az Emlékek a partról című filmet, azt mennyi ideig csináltátok? Ugye hárman készítettétek, ha jól emlékszem. Mennyi idő volt?
4: Hát kevesebb, mint egy év a bruttó, de hogyha megnézzük, hogy a terepmunka plusz a vágás, akkor az akkor igen, tehát kb. Egy év mondjuk az egész.
2: Na most erre van pár hetetek konkrétan.
4: Igen, de ezt már azért elkezdtük, tehát most ilyen 80-90%-os készültségi fokon áll, és be fogjuk tudni fejezni, mert néhány pótforgatás van még, de azok ilyen vágóképek, úgyhogy meg lesz bőven október 11-e előtt, meg is kell, hogy legyen, mert én szeretném a családnak is először megmutatni, hogy ők is jóvá hagyják, utána pedig még van egy-két technikai dolog, hogy moziban is bemutatható legyen, úgyhogy elég jól állunk vele. Hát, hogy mikor van időnk, nyilván munka után mellett, hétvégén, meg amikor hagyják a gyerekek egyéb családtagok.
3: De akkor, ha jól értjük, az a terv, hogy október 11-én, ez egyébként ugye a Miklósi Városnapoknak a hétvégéje is tulajdonképpen, akkor igen, lesz majd bemutatva.
4: Igen, ez fontos, ez nagyon jó, hogy mondtad, mert fontos megemlítenem, hogy van egy Mi Helyünk Egyesület, ugye ezt Tóth Pál talán, aki sokszor is volt, elmondta.
2: Meg
4: hogy,
2: talán a filmben is benne van, ugye?
4: A filmben is. Szerepel. Van egy Mi Helyünk Egyesület, ahol lelkes, amatőr és profi témához értő emberek kutatják Sziget-Szent Miklós történetét, történelmét, és ezen egyesületen belül a városnapokra két programmal készülnek. Az egyik Takács Zoltán fotóművész, nagyon tehetséges fotóművész, egy kiállítással készül október 9-én 18 órakor a Fészektelzóba, és a másik program pedig az Emlékek a partról című film utolsó vetítése lenne október 11-én, és ez kiegészülne a Nádasdy Andrásról szóló rövid filmnek a bemutatójával, premierjével is, illetve lesz még egy harmadik program, amiről majd még beszélek.
2: Igen, milyen hosszúra tervezitek egyébként ezt a rövid filmet?
4: Nagyjából egy 30-40 perc körül között. Még nem látjuk nagyon a végét, de nagyjából ez a 30-40 perc.
2: Igen, és mit, és akkor beszélünk, nem tudom, majd akkor is egy, hát egy másfél órás film lett belőle.
4: Nem, igazából a nézőket nem akarjuk azzal terhelni, hogy egy 1 óra 40 perces dokumentumfilm mellé még egy több mint egy órás másik filmet is levetítünk, úgyhogy ezt tényleg igyekszünk rövidre fogni, de nem is tudjuk nagyon kiegészíteni, mert ugyan felvettük ezt a riportot az Andrással, de ez azért nem teljes, bár elmondott nagyon sok
2: mindent. Hát meg nem ilyen céllal készült, persze, és nem. Akkor nyilván az persze. Ember így kapott, hogy milyen anyagai vannak.
4: Igen, meg mihez jut hozzá, úgyhogy nehéz, de megcsináljuk.
3: És ugyanígy a fiúkkal, Cserna Bálinttal és Jakab Áronnal, a tesóddal készített?
4: Igen.
3: Ugyanígy ez a csapat?
4: Igen, főleg Áronnal, ugye Bálint már leforgatta ugye a riportot, úgyhogy neki most ebben nincs utólagosan szerepe, főleg Áronnal csináljuk ezt. Úgyhogy főleg tényleg vágási feladatok vannak, meg rengeteg mindent ki kell pótolni a már megszokott speciális effektekkel. Igyekszünk András személyiségéhez, művészetéhez méltó filmet letenni az asztalra, és ezt nem akartam mondani, de most eszembe jutott, mert mindig kihozzátok valamiért belőlem a stúdióba az őszinte oldalam, hogy valahogy úgy érzem, hogy kicsit tartozom is ezzel neki, mert tényleg rengeteget segített, támogatott, és voltak nehezebb pillanataink, mert mind a ketten elég makacs személyiségek vagyunk, de ő nagyon szerette a filmet, nagyon szeretett minket, és nagyon sajnálom, hogy akár ezt a filmet ő nem érhette meg, mert lehet, hogy ezt még életében is elkészítettük volna róla, mert egy nagyon érdekes személyiség volt, és nagyon sokrétű, amit ő művelt művészet terén is, vagy a mozi terén is, vagy hát megtudtam sok mindent, ugye a Sziget-Szent Miklós címerét ő készítette, akkor egy fodrász szék szabadalma volt, tehát nagyon sok mindent csinált.
2: Igen, most térjünk egy picit vissza az Emlékek a partról című alkotásra, dokumentumfilmre, majd amikor elkészül a Nádasdy Andrásról készülő film, akkor nyilván majd külön, akár egy külön alkalommal beszélhetünk majd arról, meg hát nyilván mi is majd megnézzük Bettivel, mert hogy nyárzáró vetítés lesz, ráadásul ez most a héten lesz szombaton a Titkos Kert vendéglőben, mire lehet ott készülni, látom. Pulcsi pokróc ajánlott.
4: Igen. Hát most az időjárás jelentés szerint kicsit leül az idő, bár nem baj, hogyha nem 33 fokban ülünk
2: nem,
4: ott.
2: Nem, valóban. Ez nem inkább, de ott van fedett rész is.
4: Igen, ott lesz. A fedett részben ez a lounge rész ott
2: az étterem és a kocsma között, vagy söröző, bocsánat.
4: Söröző között, igen. Igen, már volt ott egyébként egy vetítés, és tele volt a hely, sőt jöttek még, már csak állóhelyeket tudtak biztosítani, és sokan visszafordultak, és kérték, hogy legyen még egy vetítés, úgyhogy most megint lesz lehetőség, annak is, aki látta, nyugodtan jöjjön, annak is, akinek nem sikerült akkor megnéznie. Fontos, hogy regisztráljanak, ezt úgy lehet, hogy a Titkos Kert vendéglő telefonszámát felhívják, és akkor ott foglalnak maguknak helyet, csak hogy ne legyen ugyanaz, mint múltkor, hogy már csak állva lehet megnézni, de valakik állva végignézték, úgyhogy ez is, hogy mondjam, egy nagy köszönet, meg nagy megtiszteltetés. Úgyhogy igen, 12-e Titkos Kert, 19-én jövő hét szombaton pedig a Laffert kúriában fogjuk egy gyönyörű szép környezetben bemutatni még a filmet.
2: Dunaharasztin. És annak van egy különlegessége? Vagy ott lesz? Most egy kicsit már össze vagyok zavarodva, hogy a Lecsónak, ha már az előbb Lecsó Fesztiválról beszéltünk, de most ugye emberi Lecsóról beszélgetünk, szóval Leskovics Gábornak lesz egy koncertje is?
4: Igen, de ez október 11-dik.
2: Jó, köszi. Akkor ezt tisztázok, már már össze vagyok zavarodva, hogy melyik mikor.
4: Tehát ez az október 11-i dátum, ez különleges lesz, ez már szinte egy mini fesztivál lesz, ami a Városnapok keretein belül és a Mi Helyünk Egyesület által lesz, hogy mondjam, prezentálva. Mondjuk én fogom szervezni, és minden szervezés anyagi részét azt én fogom vinni. Nagyon fontos, hogy ingyenes a belépés, és október 11-én egyrészt lesz amiről beszéltünk, a Nádasdy András portréfilm vetítése, az Emlékek a partról utolsó vetítése, és akkor Doppelg és Leskovics Gábor Lecsó fog érkezni, aki egy egyszál szóló gitárra, egy egyszál akusztikus gitárra fog fellépni, és régi meg új Pál utcai fiúk dalokat eljátszani, és ennek azért is van különlegesség az én szememben, meg szerintem sokak szemében, mert annó a Pál utcai fiúk zenekar ugye ott adta a Nádasdy moziban az első koncertjét még nézőközönség előtt 1983-ban, és akkor most Lecsó visszatér is.
2: De ő egyébként a Halászkertben is járt, igen, ugye? Igen. Meg ő is benne van a filmben is.
4: Igen, igen, tehát a Halászkertben ugye volt a Pál utcai fiúk zenekar, és négy tagja pedig megalapított egy ilyen házi buli zenekart, vagy egy ilyen tribute zenekart, Fiúk a Pál utcából néven, és így léptek föl ott a Halászkertben. Itt most ugye csak a Lecsó fog jönni egy szál gitárral, nagyon hangulatos egyébként. Én láttam most egy fellépését az Angyali Sziget csücskében, Sziget csúcs koncert, ott volt szerencsém nekem fotózni és videózni, nagyon hangulatos lesz, és nagyon szívhez szóló, úgyhogy aki át akarja érni a 80-as évek szigetszentmiklósi hangulatát, életét, Halászkertestől, mozistól, Pál utcai fiúkostól, érdemes eljönni október 11-én a Nádasdy moziban.
2: Uh-huh. Egyébként a Laffert kúria hogy jött képbe? Ugye az egy másik település, Dunaharasztin, de egyébként a Laffert kúriának az egyik munkatársa, ugye állandó vendégünk egyébként, Kőszegi Zsolt, hát ő is ugye zenész is, és ő is szerepel egyébként a filmben, a dokumentumfilmben.
4: Igen. Zsolt keresett meg, hogy szeretné ott is levetíteni, mert lenne rá igényes érdeklődés. Egyébként ugye Ráckevén is vetítettünk, és vetítés, ahol 100-an volt. Tehát, és nem csak Ráckevér, hanem környező településekről volt, aki Budapestről lejött motorral, hogy megnézze a filmet. Tehát, hogy ez máshol is úgy látszik, hogy érdekli az embereket. Dunaharasztin is úgy látszik, hogy van erre igény. És ráadásul tényleg egy nagyon szép környezetben. Úgyhogy annyi volt, hogy Zsolt megkérdezte, hogy vetíteném ott a filmet. Nagy örömmel.

0: de hogy ilyen nagy sikere lesz, nyilván azért reménykedtél benne, szóval, hogy benned milyen folyamat ment keresztül így a nem az alkotástól, mert arról már beszélgettünk, a vetítéstől kezdődően mondjuk mostanáig.
1: Oké, akkor az első az volt, hogy kitesszük a nyilvánosra.
0: Igen, hogy hogyan lesz tovább, igen, a sorsa a dokumentumfilm.
1: A Nádasdy András féle dokumentumfilmet fogjuk előbb kitenni, mert ott ezt én egyszer gondoltam levetíteni moziban, és akkor azt viszonylag gyorsan, hamar ki fogjuk tudni tenni. Az Emlékek a parton meg még megy a gondolkodás, hogy azt az 1 óra 40 percet így teljes mértékben kitegyük, vagy egy kicsit rövidítsünk rajta, mert ugye a YouTube fogyasztási szokások mások, mint mikor a moziba beül az ember, és nem nagyon van választás, illetve hát kimehet, csak az elég feltűnő, de a YouTube-nál azért egy ültő helyében ritkán néznek meg ilyen hosszú dokumentumfilmet. Lehet, hogy feltesszük a teljeset, nem tudjuk még. Ez egy hosszabb folyamat lesz, tehát nem érdemes arra úgymond bazírozni, hogy úgyis fent lesz YouTube-on, majd megnézem, hanem érdemes a következő 3 vetítés valamelyikére eljönni, mert ki tudja, mikor sikerül ezt eldöntenünk, vagy hogyha úgy döntünk, hogy vágunk, azt mikor sikerül megcsinálnunk, úgyhogy az is fel lesz téve természetesen online, és beadtuk a 71. független film, országos független filmfesztiválra is a filmet, már visszajeleztek, hogy vetíthető a film, úgyhogy meg fogják nézni. Úgyhogy ki tudja, mi lesz, elvileg ma jön a hír arról, hogy, hogy az előzsűrizésen átment, vagy sem. Én lehet, hogy még a portréfilmet is be fogjuk adni, hogyha ha úgy alakul. Úgyhogy ennyi, hát az érzések, a vetítésekről egyrészt van egy nagyon-nagyon jó érzés tényleg. Tehát én arra, hogy számítottam, hogy siker, igazából nekem van egy ilyen, de szerintem sokaknak ez az impostor szindróma, vagy hogy hívják, amikor nem hiszi el, hogy ő meg tud valamit csinálni. Amikor elkészült a film, én még akkor se hittem el, hogy ez így kész van. Sokan mondták egyébként a stábból is, hogy szerintük jó lett, de én nem hittem el. Mondtam, hogy nézzük meg a premiért, hogy ott milyen lesz a közönség reakciója, és amikor a közönség felnevetett, vagy láttam, hogy szemüket törlik az emberek, vagy egyébként a film után könnyes szemmel jöttek oda hozzám, láttam a fényben, hogy van, akik tényleg kísért szemmel, akkor éreztem, hogy na, akkor tényleg valamit eltaláltunk, és innentől kezdve én is bátrabban promotáltam, hogy gyertek, nézzétek meg, és azóta is ezért, mert láttam, hogy az embereknek tetszik, és hogy mondjam, valaki boldogabb lesz tőle, érzelmeket vált ki belőle, és ezért miért takargassuk, hogy miért rejtegessük a filmet, akkor tényleg promotáljuk, és emiatt bátrabb vagyok már, és bátrabban mondom, hogy szerintem jól sikerült. Nyilván volt egy-két olyan néző, igazából egy volt, akinek nem tudom, kevésbé tetszett, de ott se tudta megindokolni, hogy miért, de volt, és nyilván ezen rágottam aztán egy hónapig, de hogy volt több száz más olyan néző, aki viszont tapsolt, odajött hozzám, beírt a vendégkönyvbe, nagyon jókat mondott, tehát ez egy nagyon felemelő, nagyon jó érzés volt. A másik része ennek a szervezési része, meg a promotálási része, ez nem gondoltam volna, de nehezebb, mint a film, nehezebb lett, vagy nehezebb volt, mint a film elkészítése.
0: Hát ezt halljuk be egyébként, hogy ez már egy külön szakma, hát egy külön tehát szakma, hogy igen, az, meg tehát egy egész embert kíván, tehát azt én is tapasztalom, hogy egyszerűen nem szóval megy párhuzamosan, hogy alkos, de közben meg hirdesd, de tudom, hogy annak meg költsége van, hogyha felkérsz egy ilyen embert, meg nem biztos, hogy úgy írja meg a posztszövegét, mert neki nincs érzelmi kötődése hozzá, szóval ez valóban nehéz.
2: Ez nehéz kérdés.
1: Igen, producernek nem vagyok jó, már csak azért sem, mert mindenhol hangsúlyozom, hogy bevételt nem szeretnék, és nem is volt. Tehát ahol
0: rokon lelkek vagyunk.
1: Ahol becsületkassa volt, az is a nagyon jogosan és nagyon helyesen a hely támogatására ment. Én továbbra sem bevételt szeretnék, és továbbra sem azt szeretném, hogy ezért pénzt kapjunk. Én azt szeretném, ha minél több ember megnézni, és minden segítséget elfogadok, hogyha valaki ebben támogatni tud, hogy minél több emberhez eljusson, hiszen ne akadályozzuk meg őket abban, hogy ők is átéljék azokat az érzéseket, amit eddig az a 800 kötőjel 1000 néző, aki megnézte a filmet, átélt. Tehát minden. Már vannak ilyen hardcore rajongók egyébként a filmnek, és látom Facebookon.
2: Ja, akik mennek több vetítésre?
1: Mennek. Volt, aki az összes vetítésen volt eddig, nagyon durva. És hogy a Facebookon promotálják ők is, és állandóan írják, hogy gyertek. Nagyon-nagyon hálás vagyok nekik érte, hogyha minél többen tudnak ez a jó szokáshoz csatlakozni, annak mi csak örülni fogunk.
0: Hát nagyon szépen köszönjük Jakab Gergelynek az Emlékek a partról című

0: dokumentumfilm alkotójának, ötletgazdájának, egyébként a Volt egyszer egy halászkert 1966-2001 nyilvános csoportban, ahol már több mint 2300-an vannak. Ott egyébként minden infót megtaláltok, az előttünk álló vetítési időpontokról is, meg úgy a filmről is egy kicsit bővebben is ott tudtok szemezgetni, meg a filmnek a készülését is azért valamilyen szempontból dokumentáltátok ott. Nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük.
2: Én is köszönöm, sziasztok.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanat.

0: times, good times. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség. Töltődj fel Ráckevén. A kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Közlekedési koncepció a Bucka város részben, útfelújítások, gyalogátkelőhelyek létesítése. Ezekről is szó volt Szigetszent Miklóson az augusztus végi közmeghallgatáson. Az egyedek napi rendi pontban többen érdeklődtek a forgalomcsillapító eszközök telepítéséről is. Nagy János polgármester a közmeghallgatás után rádiónknak úgy nyilatkozott, a közlekedést illetően többen kifogásolták, hogy a Csépi úton a járda közepére kihelyezett villanyoszlopok akadályozzák a biztonságos gyalogos közlekedést. A városvezető hozzátette, a tervek között szerepel a villanyoszlopok áthelyezése, ugyanakkor hangsúlyozta, ez egy nagyobb kaliberű feladat, de bízik benne, hogy a jövő évi költségvetésbe be tudják majd építeni.
5: Ha nem fogja kihúzni a képviselőtestület többsége, akkor azt is meg fogjuk tudni oldani, de tájékoztattam a lakókat, hogy elindult az engedélyeztetése és a bürokratikus része, például a Csépi útnak, a Műút és a Gyökér utca közti szakaszánál lévő villanyoszlopok áthelyezése, ott a kerítés, meg szintén az áthelyezése, hogy szélesebb utat tudjunk kapni, pont azért, hogy a közlekedési koncepciót be tudjuk vezetni mondjuk a jövő évben, illetve ott is legyen akkor gyalogos, biztonságos közlekedési lehetőség.
4: Szigetszent Miklóson tartotta első választókerületi fogadóóráját Pertichné Kácsor Andrea. A Pest megyei 10-es számú választókerület egyéni országgyűlési képviselője közösségi oldalán arról tájékoztatott, sok közlekedéssel kapcsolatos felvetés érkezett felé a lakóktól. Szó esett a H6-os év helyzetéről, a kerékpáros és gyalogos közlekedés lehetőségeiről, valamint több önkormányzati és a magyar közutat érintő felvetéstől is. A képviselő posztjában hangsúlyozta, számára kiemelten fontosak ezek a személyes találkozások, mert mint fogalmazott, csak az itt élők tapasztalataira és véleményére építve lehet jó döntéseket hozni. A következő fogadóra helyszíne Halásztelek. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ha valaki erről az alkalomról lemaradt, részt vett majd a Dunaharasztin szeptember 18-án vagy szeptember 25-én Szigethalmon. Az előregisztrációs linket Pertichné Kácsor Andrea országgyűlési képviselő Facebook oldalán lehet megtalálni. Raklapvásár tart Szigetszent Miklóson az Álomgyár kiadó. Mintegy 10 000 könyvvel készül a 2012-ben alakult kiadó szeptember 13-án vasárnap 10 és 16 óra között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A raklapvásár nem először érkezik a városba. Nagypál Viktortól, az Álomgyár kiadó egyik alapítójától megtudtuk, a tavalyi Szigetszent Miklósi alkalom volt a 2025-ös év egyik legsikeresebb vására. Bízik abban, hogy idén is sok olvasót vonz majd a vásár. Nagypál Viktor hozzátette, aki szeretné a tömeget elkerülni, annak érdemes a délutáni órákban érkezni a közösségi házban. Ritkán fordul elő ugyanis, hogy kifogynak a készletből.
6: Megfelelő mennyiségű könyvet hozunk, hiszen mögöttünk van már kb. 150 vásár, úgy nagyságrendileg azért tudjuk, hogy mi az a portfólió és mi az a mennyiség, amit érdemes magunkra hozni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy inkább délután érkezzen, vagy nem mindenkinek, de aki úgy gondolná, hogy délután komfortosabb neki, az nyugodtan jöjjön. Ha mennyiség is mérvadó, mert itt bevásárolnék az egész családnak, akkor valóban vannak olcsóbb könyvek, amik esetleg inkább az eladhatatlanságot úgy magyaráznám inkább, hogy ezek már korábbi könyvek, 2020-21-es könyvek. Vannak olyanok is, amik viszont az újak.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, ami több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik Sziget-Szent Miklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is. Szinte ma már ki sem kapcsoljuk a kamerát, max az utolsó fél órában. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Vendégünk pedig Flaneke Mese kolléganőnk. Szia, jó reggel!
4: Sziasztok!
2: Így befutottál, erős a forgalom? Nagy a dugó?
4: Annyira nem egyébként. Legalábbis ahol én jöttem, ott
2: busszal nem jöttél?
4: Igen, de csak néhány megállót, úgyhogy annyira nem tudok erről nyilatkozni, de nem volt.
2: Jó, csak ugye írtál nekünk a csoportba, igen, hogy éppen hogy beesel, azt hittem azért, mert hogy valami óriási dugó van.
4: Nem, csak nem tudtam, melyik buszt érem el.
2: Ja.
4: Úgyhogy amiatt.
2: Hát pedig egyébként számomra, ha már itt tartunk, ez a busz, hogy nekem még mindig elképesztő, hogy már olyan világot élünk, hogy ti már ugye úgy buszoztok, hogy látjátok a te generációt, mert valószínűleg, ha én buszoznék, azt se tudnám, hogy mit kell nézni az applikáción, hogy ugye akkor mész csak ki a buszhoz, ha már látod az applikáción, hogy itt jár. Mi még órákat álltunk a busz megállom.
3: Kimaradt egy busz.
4: Hát, egyébként még igen, így is meg tud téveszteni, hogy fél órát késett a buszom, és 20 perccel előbb kimentem. Késett. Nagyon meg volt akadva délután.
3: Már ott álltál a busz megállóban.
4: Igen.
2: Na, de nem is ezért hívtunk, hogy a közlekedési szokásaidról beszélgessünk, hanem történt veled egy igen meglepő, már-már félelmetes sztori. Meséld el, kérlek. Ugye úgy írtuk ki a videó címét, hogy követett téged egy férfi. Hogy volt ez?
4: Igazából, ha már említettük a tömegközlekedést, egyébként pont egyik tömegközlekedési eszköz mentem a másik.
2: Ja, azt hittem, mert a héven ott így sétálgattatok ide-oda, és így követett, vagy a vonaton.
4: Nem, ez kicsit ilyen héves üldözés lett volna, de nem ez történt. Igazából mentem haza egyik nap a munkából, és leszálltam a buszról, hogy átszálljak a hévre, és akkor volt egy ilyen néhány perces séta, amit meg kellett tennem, és a szemem sarkából láttam, hogy amikor keltem át az úton, akkor volt mellettem egy férfi, de hogy így nem tulajdonítottam neki különösebb figyelmet, mert egyrészt siettem haza, másrészt meg éppen dugtam be a fülhallgatómat, nem egy jó szokás.
2: Ezek szerint nem Channing Tatum ment melletted, mert ha ő ment volna, az biztos észreveszted, vagy hát valami jó pasi.
4: Nem, tényleg nem is figyeltem, meg igazából siettem, úgyhogy nem foglalkoztam vele, meg is előztem szépen, és sőt, még át is futottam egy részen. Úgyhogy igazából azért egy jelentős távolságot hoztam létre kettőnk között, így nem gondoltam volna, hogy egyszer csak követni fog engem, de igen, átkeltem az úton, és egyébként nekem nem egy olyan jó minőségű fülhallgatóm, tehát nem ilyen zajszűrős, mint ami mostanában szokott az embereknek lenni, úgyhogy persze hallom. És az volt, hogy már több perce mentem, amikor egyszer csak így ilyen nagyon halkan valaki mondja, hogy van-e egy percem.
2: Mondom, Jézusom, belesuttogta a füledbe hátulról egy férfi.
4: Hát körülbelül olyan volt, mintha suttogták volna, és így, én ilyenkor, amikor hallom, hogy valaki beszél mögöttem, mindig azt mondtam, hogy biztos nem hozzám szól.
2: De magába beszél.
4: Másodjára elmondta ugyanazt hangosabban, akkor éreztem, hogy ez nekem szól, és akkor leállítottam a zenémet, megfordultam, mondom, bocsi, nem hallottalak, mondjad, és hát szembe találtam magam, egyébként egy jól szituált férfi volt, de hát így láttam, hogy egy minimum egy 10-es van köztünk az ő javára, úgyhogy éreztem, hogy
2: az nálad már nem opció.
4: Egyébként nem.
2: Mert egyébként a mi korunkban ez már durva. Annyira nem durva azért.
4: Nem csak amikor 22 évesen egy minimum 30 éves srác leszólít, akkor azért az egy nagyobb korkülönbség, tehát hogy azért ott nagyobb a szakadék szerintem.
3: Nyilván mondjuk 30-40-nél már annyira nem, tehát hogy ez igen. Szerintem vagyis az más, mert nagyobb.
4: Mert köztetek, meg köztem is van egy korkülönbség, de az más.
2: De mi nem követünk, igen, és nem akarunk felszedni.
4: És kérdezte, hogy sietek-e? Hát mondom, igen, megy a hévem, és úgy mondta, hogy az előbb együtt jöttünk át, és nekem már akkor ilyen furcsa volt, hogy de hát az hány perccel ezelőtt volt.
3: Kinézett magának.
4: Igen, és hogy ezen gondolkoztam, hogy én nem hallottam, hogy jön mögöttem ez a srác, mondom, azért egy kicsit az ijesztő. És mondja, hogy hát hogy nagyon aranyos vagyok, és hogy van-e barátom, én pedig, hát mivel siettem, meg úgy igazából éreztem, hogy idősebb.
2: Mivel mondtam, siettem, hogy ezért van. Amúgy is, de most sietősbe vagyok, úgyhogy most épp van.
4: Nem, hát rövidre akartam zárni ezt a beszélgetést, mert hát azért egy picit ijesztő volt, és hát mondtam, hogy van. Mondta, hogy jó, bocsi, akkor, hogy zavartalak, és elindult teljesen másik irányba. Tehát még csak nem is a hév felé jött volna velem, hanem csak azért ment abba az irányba. És igazából ez volt az ijesztő a szituációban, hogy most ez egy dolog, hogy mögöttem jön, mert ugyanabba az irányba megyünk, de hogy ezek szerint kinézett engem magának a zebrán, és utána legalább 5 percen keresztül követett, úgyhogy én azt nem vettem
3: addig
4: észre.
3: Addig gyűjtött a bátorságot, hogy most
4: anyukám
3: hogy szólítsam meg.
2: Én is ezt mondtam.
3: Ez lehetett mögötte.
2: Egyébként most figyeljetek, valljuk be, hogy azért nem az van, hogy a mai világban nagyon sokszor pont ezt hiányoljuk, hogy már mindenki csak interneten ismerkedik meg. Tényleg azért nagyon ritka az
3: egyébként
2: ilyen szitu, hogy valaki
3: jó, hogy személyesen, igen,
2: szórakozó helyen, igen, az utcán. Valóban biztosan ijesztő lehetett, meg tényleg az a tudat, hogy úristen, nem vettem észre, hogy percek óta valakit lohol mögöttem. De valószínűleg bátorságot próbált szerezni, tehát hogy mit mondjon, lenni, hogy szólít. Tehát, hogy ezt a sztorit szerintem abszolút kétféleképpen is lehet értelmezni. Lehet, mondjuk nem én éltem át, de lehet nagyon ijesztő is, de közben meg lehet egy cuki, és pár 10 évvel ezelőtt szerintem ez egészen normális volt, hogy emberek így esetleg az abszolút, utcán így összebeszélnek, még nem volt bedugva a fülünk, meg nem tudom. Szóval, hogy valójában, ugye abból is lehet tudni, hogy valószínűleg egy normális ember volt, hogy azt mondtad neki, hogy van, és oké, azt mondta, hogy akkor bocs, is ment tovább. Tehát hogy nem zaklatni akart. Igen,
4: nem, egyáltalán nem. Amúgy nagyon normálisnak tűnt, és tényleg, hogyha egy 10 évvel fiatalabb lett volna, meg vagy csak rögtön leszólított volna.
2: És egy
4: volna,
2: kicsit magasabb, és amúgy barna hajú, nem szőke, akkor...
4: Nem, úgy értem, hogyha fiatalabb lett volna, meg rögtön akkor leszólít, amikor így látom, és ott van a látóterembe, akkor lehet, hogy máshogy alakult
2: volna. Tényleg
4: ezen
2: múlik? Ó, szegény, most a hajja lehet, hogy fogja
3: egyébként
2: a fejét.
3: Egyébként ez akkor ez elég szubjektív.
4: Hát nem tud már visszavonni
3: az időben. Egy sztorim, amit nektek már azért így meséltem, ez most a hétvégén történt, bár nem tudom emes, hogy lehet, hogy itt csak még annyira visszakanyarodva, hogy itt az úriember tényleg tehát sokkal idősebbnek tűnt, mert az is lehet, hogy azért ez tudott
4: csalóka. Nem, hát elég komoly arcszőrzete volt, tehát hogy nem olyan, mint az ilyen 20-as éve jelen
2: járós. És már ősült, lehet, hogy 60 éves volt.
4: Nem volt szerintem maximum 30-as évei elején járhatott, de igazából tényleg az volt az ijesztő, hogyha nem követett volna, akkor lehet, hogy én is máshogy reagálok, de inkább ez volt az ijesztő, hogy...
2: De ha nem úgy fogod fel, hogy követett, hanem tényleg úgy, hogy bátorságot szerzett, felmérte, hogy mit mondjon. Én nem tudom, nekem ez cuki ez a sztoria.
3: Ez egyébként aranyos.
2: A Betty meg bók.
3: Ez bók volt, nekem csak így ugye a korhoz visszatérve, hogy hát jó, hát titok, én 35 éves vagyok, és voltam koncerten a barátnőmmel pénteken Dunakeszin, mindegy. Des koncert volt, jól éreztük magunkat. És hát ott az volt igazándiból maga a történet, hogy már sétáltunk oda, eléggé sietősen egyébként a színpadhoz, és egy ilyen fiatal srácokból álló társaság, mit tudom én, 4-5-en lehettek, ültek ott a fűbe. És jó, hát sötét volt egyébként, de mi meg ott mentünk, ott nem hahotáztunk, de olyan vidáman sétáltunk a barátnőmmel, és akkor oda szólt az egyik, akiről én azonnal láttam, hogy körülbelül olyan 16-17 éves lehetett, tehát ott én is be tudtam lőni, hogy ő azért így elég fiatal, és akkor valamit, nem tudom, hogy mondta, hogy szia kis cica, és így hát kitört belőlem a nevetés, mert hogy így valahogy egy ennyire fiatal srácról nem számítottam arra, hogy hát most nem az, hogy fel akar szedni, de hogy így gondolom volt benne valami ilyen, vagy hát bókolni akart, és úgy kicsit nevettem, nem álltunk meg egyébként, én tovább mentem, csak talán visszaköszöntem neki, de valahol nyilván ez így jól esett ennyi idősen, hogy na, hát azt gondolta, hogy sokkal fiatalabb vagyok, gondolom, én nem nézett ennyinek, feltételezem.
2: Igen, ez abszolút egy kedves bók volt, igen. Igen, meg hát az ember ilyenkor igen, ugye elmosolyog. Mondjuk én mondtam Bettinek, hogy kíváncsi lettem volna, hogyha így leülsz vele beszélgetni, hogy mutatok képet a két gyerekemről, hogy így akkor így mit mond.
3: Szerintem feláll és elszalad, vagy igen. Finoman, nem tudom közli, hogy hát akkor szia.
2: Na hát akkor emese rólad amúgy így megtudtuk, hogy neked például a körülbelül 10 évkor különbség az már nem az a soknak tartod.
4: Igen, az nekem nagyon sok, meg nem szeretem, hogyha követnek az utcán, de szerintem ezzel jó, nagyon sokan vagyunk senki. Így. Igen.
2: Nincs könnyű dolguk egyébként, azért azt is hozzáteszem a mai fiúknak sem, mert hogy most például ebből is igen... Nyilván az szűrődik le. Á, jó, a követés az tényleg mondjuk egy kicsit érdekes ebben, de valószínűleg tényleg csak tetszettél neki, és, és szeretett volna veled esetleg így valahogy kontaktálni, vagy nem tudom, így beszélgetni egy kicsit. De valami. Akkor neked ez így nem annyira jött be.
4: Nem, meg tényleg azért amúgy valahol pozitív élmény is volt, mert ő még a normálisabbak között volt, akik leszoktak engem szólítani.
2: Mert... Ja, hogy neked ez ilyen gyakran. Ja, jó, hát.
4: Gyakran megtörténik, hogy leszólítanak, de hát nem abban a stílusban, ami szerintem normális lenne. Tehát ez a srác egyébként tényleg normális volt, és hogyha esetleg hallgatja ezt az adást, akkor ne haragudj, nem akartalak ilyen ijesztőnek beállítani.
2: De... Egyébként így hallgatva téged, szerintem hány nő hallgat most minket, hogy bárcsak engem is így leszólítanának. Egy normális kinézet.
4: Nem egyébként szerintem ez ilyen generációs különbség, mert például a hugomnak ezt elmeséltem, ezt a sztorit, aki 18 éves egyébként, és ő teljesen kiborult, hogy úristen, hogy milyenek ezek a férfiak.
2: Tehát, tényleg. Hogy én meg úgy nézem, hogy de jó, van ilyen még nem, a mai világban.
4: Igazából tényleg manapság sokkal nehezebb fiúként lányokat leszólítani, mert pont ez az, hogy mi lányok szerintem megijedünk, mert úristen, mit akar, úristen, mi van, hogyha zaklati fog, vagy követni fog, vagy nem hagy békén. Tehát, hogy mi
3: hát
4: szerintem...
3: Hát ez a jobb félni, mint megijedni azért.
4: Igen, igen, meg amikor tényleg így gyakran odaszólnak neked, akkor most hogy szűrt ki, hogy ki az, aki normális, és ki az, akinek rossz szándékai vannak.
2: Jó, de egyébként így zárásként az önbizalmadnak jót tett, mert azért nőként valljuk már be, hogy azért az csak jó. Jó, mondjuk, ha egy félbolond szólít le, akkor az nem annyira doba alatba, de hogyha egy ilyen helyzet van, akkor azért csak azt érzi az ember, hogy na, meg Betty, te is, hogy na, ja, hát azért még, voltam, még így két gyerek után is még. Tehát, hogy azért az úgy nekünk jól esik, nem?
4: Nekem ilyen vegyes érzéseim szoktak lenni ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy így egyrészt egy visszaigazolás, másrészt viszont és jó, főleg, hogyha nem annyira kulturáltan szólítanak le, akkor viszont nagyon kellemetlen. Tehát akkor nem tudom azt érezni, hogy kaptam egy visszajelzést arról, hogy csinos vagyok, vagy ilyesmi, hanem tényleg ez miért ilyen stílusban kell. Ennél a srácnál igazából így valahol jól esett, hogy ennyire normális ember szólított le, de igen, azért nehéz volt így a kis félelmeimet így félretenni, úgyhogy nálam ez kicsit ilyen kettős.
2: Jó, én néha keresem magamon a cetlit egyébként, hogy hova van hozzám, vagy rám kiragasztva, hogy hülyékkel, már bocsánat, meg félbolondok jöhetnek, mert azért szerintem ezt jó, már tapaszt. Igen, nem néha, én állandóan homolyam, mintha ki lenne írva a homlokomra, hogy én bárkivel, bármikor mindig szoba állok, úgyhogy igen, nekem is vannak ilyen tapasztalataim, de általában mostanában már nem az van, hogy hú, de jó csaj vagy, hanem hogy mit tudom én, van nálad egy százas, mert hogy kéne, vagy nem tudom, valaki mindig megtalál.
4: Ez egyébként, amikor először leszólított a sász, és azt mondta, hogy van egy perc, amin először azt hittem, hogy kéregetni.
2: Aha. Úgy, amúgy hogy... nagyon érdekes ennek igen. a pszichológiája is, hogy mit feltételezzünk, hogy mi az, ami ilyenkor így eszünkbe jut, hogy vajon mit akar tőlünk az a másik ember. Hát köszi, hogy elmesélted. Nincs könnyű dolguk a fiúknak, ez meg a srácoknak, igen, nehéz. Meg a lányoknak sem egyébként ma ismerkedni, de köszi, hogy ezt így megosztottad. Köszönjük. Velünk. Franek Emesével kolléganőnkkel beszélgettünk, köszi.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bombaakciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondach kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra emlékeztek. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a 25 éve történt terror támadásokra. Az egykori Iker-tornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, a korábbi elnökök, valamint a New Yorki polgármester. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. A merényleteknek mintegy 3000 halálos áldozata volt. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20.000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot és napokon belül dízel és benzin hiányhoz vezetne. Közzétette az államfő vagyonnyilatkozatát a Sándor Palota. Baka Andrásnak 4 ingatlana és több mint 130 millió forint megtakarítása van. A köztársasági elnök értékesebb vagyontárgyai között szerepel egy Volkswagen Passat, több Richelieu bútor és 2000 könyv. Védett műalkotás ugyanakkor nincs a nevén. lemondott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke Hatala József, derül ki a Magyar Közlönyből. Megbízatása szeptember 1-i hatállyal szűnt meg. Hatala József 2013 óta vezette a testületet, amelynek feladata a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kormányzati intézkedések összehangolása. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok és fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába.
5: Időjárás.
6: Ma a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Dév.
1: Tegnap is volt nap.
2: Szandi és Betty hozták a formájukat.
1: Hallgass bele!
3: Szeretettel köszöntjük a Lakihegy Rádió hallgatóit. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött Bredák Szandi.
4: És Somogyi Betty, sziasztok!
3: Elstartolt a tanév tulajdonképpen, és hát nagyon érdekes kérdés az, már itt a nyár folyamán is többször beszélgettünk a Szigetszent Miklósi Családsegítő Központ munkájával kapcsolatban, hát akkor főleg a gyerekek nyári táboroztatását beszéltük át, de hát óriási feladat van ilyenkor, ugye az iskolákban, intézményekben, óvodákban is. Na de hogy milyen feladatokat lát el a Családsegítő Központ ezekben az intézményekben, olykor talán egy-egy láthatatlan feladatot is, pedig óriási dolog, amit csinálnak. Erről fogunk most beszélgetni vendégünk, Belák Filoména, óvoda és iskolai szociális segítők szakmai vezetője, és Kerekes László, a Szigetszent Miklósi Családsegítő Központ vezetője. Jó reggelt, sziasztok!
5: Sziasztok, jó reggelt!
3: Köszönjük szépen, hogy tegeződhetünk. A táborról ugye már nagyon sokat beszéltünk, hírekben is, több műsorban is beszélgetünk már róla, úgyhogy arról már, meg hát ez már lezajlott, hogy nagyon nem is beszélnénk, inkább arról ugye, hogy elkezdődött a tanév, ez a Családsegítő Központ számára részére, ez mit jelent? Most elsőre Laci, rád nézek, hogy nálatok most ez beindul az élet, de mondjuk nálatok nagyon nem is állt le.
4: Nem is állt le, meg gondolom bizonyos előkészületek is azért megelőzték bőven ugye így a tanévkezdést.
5: Hát igen, mi egész évben zakatolunk, tehát azt lehet mondani, hogy nekünk gyakorlatilag a pihenés csak a hétvége, meg az olyan ünnepnapok, ahol állami ünnepnapok vannak. Tehát nem tudom, mi lesz a 24-ével, de eddig például még december 24-én is bement valaki ügyelni.
3: Egyébként nagyon érdekes ez, mert ez ilyen kettős, hogy egyfelől de jó, másfelől meg nem annyira, mert hogy van munka, van feladat.
5: Hát igen, meg igazából sokszor probléma az, hogy több egyedülálló 24-én igényli azt, hogy még utoljára azért beszélgessünk vele, de hát ez már eléggé messzire vezet, akkor már beszélhetnék a Mikulás, meg a karácsonyi
3: szeptember 8-án.
5: Igazából most az a várható dolog, amik be fognak indulni, hogy több lesz szerintem a jelzés. Tehát nyáron nincs iskola, kicsit kikapcsolódnak a gyerekek, a szülők. Mikor beindul az iskola, akkor már az iskolákból is sokkal több jelzés fog bejönni, és még többet kell dolgozni majd a kollégáknak ezekkel a jelzésekkel. És szerintem az is várható, hogy amikor a kollégák majd kimennek esetleg családsegítők, családlátogatásra, akkor megint megtapasztalják közelről azt, hogy milyen az élet itt Szigetszent Miklóson.
3: Segíts egy kicsit nekünk laikusként megérteni, mi az, hogy jelzés? Tehát, hogy ez pedagógusoktól jöhet, szülőktől, szomszédoktól, honnan?
5: Hát a szociális és a gyermekvédelmi törvényben is meghatározzák azt, hogy kik a jelzőrendszer tagjai. Tehát, ahogy te is mondtad, oktatási nevelési intézményekből, tehát bölcsöde, óvoda, iskolák, rendőrség, akkor gyakorlatilag akár még az ügyészség is jelezhet, tehát bárki jelezhet, még egy állampolgár is. Én azt gondolom, hogy állampolgárnak is kötelessége, nyilván jogszabály szerint is, hogyha bűncselekményt lát, tapasztalatban kötelessége jelezni a rendőrségnek. Én azt gondolom, hogy ha gyermekveszélyeztetést tapasztal, akkor ildomos jelezni a gyermekhőti központnak, bár ne legyünk a feljelentők országa, hogy azért, mert mondjuk a gyerek kiabál a szomszédba az udvaron, akkor azért ne jelentsük be, hogy kiabál a gyerek az udvaron, hanem csak éli az életet, és tök jó gyerek, mert játszik.
3: Egyébként, ha már itt tartunk, aztán áttérünk a fő témánkra, de hogy minden ilyen jellegű jelzést, tehát akkor azt ki kell vizsgálnotok, vagy azt komolyan kell venni? Nincsen olyan, hogy ezt nem, azt igen, mert azt csak a szomszédnéni mondta, az meg mondjuk egy hivatalos szerv.
5: Igen, olyat nem lehet csinálni, hogy kapunk egy jelzést, és akkor azt mondjuk, hát ez biztos butaságot mond, vagy nem is így volt. Főleg, hogyha bűncselekménnyel kapcsolatos vagy gyermekveszélyeztetéssel, akkor azt tovább is kell jeleznünk a rendőrségeknek mérlegelés nélkül, hiszen kivizsgálni, az csak a rendőrség teheti meg. És ők azok, akik visszajeleznek, hogy mit tapasztalnak, van-e bűncselekmény, vagy nincs bűncselekmény, tehát ez nekünk nem kompetenciánk, és nem is szeretnénk azzal foglalkozni, hogy ilyen ügyekben vizsgálódunk. Leginkább mi a családlátogatásokkal járulunk ezekhez hozzá, megbeszéljük a szomszéd, mondjuk a szomszédjelzésre maradjunk ebben a félába, hogy esetleg kiderül, hogy rosszban vannak, vagy mit tudom, de az is lehet, hogy tényleg problémát okozott ott valami, tényleg történik komolyabb ügy is.
3: Na és akkor nézzük meg, ami a fő témánk. Filoména, annyira gyönyörű neved van, olyan különleges. Amúgy mit jelent, azt tudod?
4: Tényleg.
0: Utónévkönyv szerint énekes madarat jelent.
3: Ó, énekes, és tudsz énekelni? Szeretsz énekelni? Jó, hát mondjuk mást is csinál az az énekes madár, meg hát nyilván van funkciója.
4: Különleges név.
3: Mit csinál az óvodákban, iskolákban a szociális segítő, ugye te nekik vagy a vezetőjük, szóval, hogy mit csinálnak? Amikor mi beszélgettünk, hogy jöttök majd hozzánk, ugye én nekem akkor vált nyilvánvalóvá, nekem óvodás a kislányom, nem annyira vagyok ezzel képben, de hogy ti tulajdonképpen folyamatosan jelen vagytok az óvodai iskolai életben, ugye?
0: Igen, és ezt onnan kezdeném, hogy ugye a gyerekekkel kapcsolatba úgy tudunk kerülni háromféle módon. Ez az egyik, az amikor a pedagógus jelez, vagy kéri, a szülő is kérheti, illetve az iskolás gyerekek, iskoláskorú gyerekek már oda jöhetnek hozzánk, hogyha ők úgy érzik, hogy egy ilyen segítő beszélgetésre szükségük van. És így iskola kezdéskor, meg óvoda kezdéskor az első feladatunk pont emiatt a szülők, illetve a pedagógusok tájékoztatása. Arról, hogy ott vagyunk, mikor van az ügyeleti időnk, milyen kérdésekben kereshetnek meg, milyen nehézségekkel kereshetnek meg minket, és hogy hol érnek el. Tehát hol érnek el, és mikor bennünket.
3: Gondolom, hogy azért külön kell választani, hogy nem iskolapszichológusok vagytok, az megint egy másik kérdés, ugye?
0: Így van, így van. Egyébként nagyon hasonló a feladatkörünk, illetve az ügyfélkörünk is, hiszen a pszichológusok ugyanúgy, mint mi gyerekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal, az intézményben dolgozó szakemberekkel foglalkoznak, csak úgy, mint mi, és ugyanúgy egyéni, csoportos és közösségi tevékenységekben vesznek részt az ő szakmai protokolljuk szerint. Itt szerintem a mélységében van a különbség. Tehát, hogy nagyon sokszor van az, hogy összedolgozunk, átbeszélünk esetet, és akkor ott a kollégák megbeszélik azt, hogy ki legyen az esetgazda, és ki vigye. Tehát, hogy szükség van a pszichológusra, vagy esetleg a szociális segítő.
4: És sok esetben mondjuk akkor ti keresitek meg akár az iskola pszichológust egy-egy olyan esetben, amikor úgy látjátok jónak.
0: Így van, így van. Én azt szoktam mondani egyébként az intézményekbe bemutatkozáskor, hogy bármivel kereshetnek bennünket.
3: Aztán majd eldöntitek.
0: Hát, így van, nyilván, tehát igen. Hogy nekünk van egy tájékoztatási feladatkörünk is, tehát hogyha úgy ítéljük meg, hogy nem a mi kompetenciánkba tartozik az az adott, ugye mivel megkerestek, akkor arról tudjuk tájékoztatni a szülőt, a pedagógust, hogy merre tovább, és hogy melyik szakemberhez menjen, és ez lehet akár az iskolapszichológus is az adott intézményen belül, vagy a pszichológus, ahol van.
3: Nem tudom most melyik kötökhez forduljak ezzel a kérdéssel, de hogy ez egyébként hivatalosan hogy működik? Tehát iskolánként hogy kell, hogy legyen szakértő, milyen gyakran kell elérhetőnek lennie? Ezt egy kicsit meséljétek már el nekünk, mert ugye itt óvodákról is beszélgetünk, igen, ugye? Igen. Tehát hogy működik ez a gyakorlatban, ez a rendszer a hétköznapokban?
5: Szerintem a Filoména tudja azt elmondani, hogy a hétköznapokban hogyan működik.
3: Te meg azt, hogy hivatalosan hogy kell működni.
5: Hivatalosan hogy kell működni, de én azt tapasztalom, nyilván sokszor beszélgetek a kollégákkal, tehát nem úgy zajlik az élet, hogy akkor ők csinálják. Szerintem nálunk jól működik. Lehet, nem azért mondom, mert az az intézmény, amit én vezetek. Én dolgozom a Magyarország iskolai és óvodai szociális munkások közhasznú egyesületének az elnökeként is, tehát látom azt, hogy az országban hogyan működnek iskolai szociális segítők, iskolai szociális munkásoknak, hívom inkább őket, meg is óvodai szociális munkásoknak, csak ez a magyar nyelvben egy kicsit pejoratív,
3: igen,
5: két-három diplomás emberek végzik ezt a munkát. És nagyon sok helyen jól működik, nagyon sok helyen pedig szerintem kevés.
3: De hogy kéne működnie? Tehát, hogy a gyakorlatban mi a, nem is az elvárás, hanem hivatalosan?
5: Én azt gondolom, két rész, tehát két oldalról lehet ezt megközelíteni. Egyrészt, hogy azok az intézmények, ahová mi járunk, hogyan fogadnak bennünket? Vagy fogadnak egyáltalán?
3: Ja, hogy ez egyéni, tehát ez mennyire
5: együttműködő? Így van, mennyire együttműködők. Tehát van sok helyen több intézmény, amelyiknek a vezetője azt mondja, hogy hát ide jó lenne, ha be se tenni.
3: Én naivan azt hittem, hogy ez úgy megvan papíron, hittem, hogy kell.
5: Kell, de senkire nem fogjuk ráerőltetni. De az országban is így működik. Mondom, ez az egyik oldal. Itt is volt ellenállás. Tehát amikor ez 2018-ban elindult, akkor a tankerület összehívta az összes iskolaigazgatót, és az akkori kolléganőm, aki már szülni volt, stb. Nem dolgozik nálunk, hát kimentünk oda, és ott volt rengeteg igazgató, és azt láttuk, hogy nagyon komoly ellenállás van, és én akkor is elmondtam, hogy ez egy kötelező, jogszabály szerint kötelező feladat, mi nem fogunk az igazgatóknak tehát a szakmai életébe betörni, magyarul nem fogunk az ő szemét dobján kapirgálni, hogyha mondhatunk ilyet, de szeretnénk, hogyha fogadnának, hogyha nem fogadnak, lesz kormányhivatali ellenőrzést, elmondjuk, hogy hát ebbe az intézményben nem fogadnak, aztán tegyenek valamit akarnak, de szerintem nagyon jól kialakult a mi járásunkban ez, de van több járás, ahol nem fogadják, tehát azt mondják, hogy nem fogadunk, vagy bejön, és akkor azt mondja, hogy hát valahol üljél le, nem érdekel, nem reklámozunk benneteket. Mondom, ez nem a mi járásunk, tehát itt minden intézmény szerintem elég jól együttműködik. Meg annak azért van egy előzménye, hogy amikor én 2008-ban idejöttem dolgozni, akkor szinte azonnal a képviselő testület felé jeleztem, hogy kellene iskolai szociális munkát végezni. És nagyon együttműködő volt a testület, egy létszámot megszavazott, tehát én már 10 évvel azelőtt, mikor kötelező volt, én már bevezettem kvázi egy létszámos és csak Szigetszentmiklósra vonatkozó iskolai szociális segítő munkát. Úgyhogy nekünk volt tapasztalatom.
3: Ezt pont ezt akartam kérdezni, hogy és akkor gondolom, hogy így az évek során bebizonyosodott, hogy van is létjogosultsága és van rá szükség. Ugyan,
5: természetesen, bár néztem egy amerikai filmet, és akkor abban is beszéltek az iskolai szociális munkásokról. Aztán volt egy évvégi buli a filmben. Pedagógusok, hogy ez egy iskola, kocintgattak, ették a szendvicseket, és akkor az egyik megkérdezte, és az iskolai szociális munkás hol van? Van iskolai szociális munkás? És akkor mondta, hogy persze, hát tudod, ott az alaksorban, az utolsó irodában az a négernő.
3: Jó, amikor úgy konferáltam, hogy láthatatlan munka, nem erre gondoltam.
4: Igen.
3: Nem erre gondoltam.
5: A mindennapokról nyilván legjobban a Filoménát beszélünk.
3: Igen, és Filoménához fordulunk, mert nagyon érdekes kérdés az, hogy mik a tapasztalatok, nyilván ami szenzitív adat, azt nem mondjuk el, de hogy alapvetően mivel szoktak lehet fordulni a segítőhöz, illetve a kollégához, illetve hogy hányszor vagytok jelen az iskolában, hetente, hogy működik ez ilyen szempontból a gyakorlatban?
0: Jó, köszönöm, második felvágás. A járás teljes területét lefedjük. Most már is minden egyes intézménnyel van együttműködési megállapodásunk, és ez jelenti mind az önkormányzati, mind a tankerület által fenntartott intézményeket, az egyházi intézményeket, illetve a magánintézményeket is. És hát egy szociális segítő, vagy szociális munkás kollega nőre 1000 gyermek jut. Ezt így ugye teljesen pontosan nem lehet lehatárolni, mert hogy minden intézmény más létszámmal dolgozik.

0: Így van. Tehát, hogy minden intézményben van ügyeleti időnk. Talán egy vagy két magánovi, akik kis létszámmal dolgoznak, ők azok, akik nem kérték, hogy töltsünk ott ügyeleti időt, hanem velük abban maradtunk, hogy folyamatosan érdeklődünk, és hogyha bármilyen nehézség van, akkor ők is kereshetnek, vagy amikor mi keressük őket, akkor ezt így elmondják. Ezekben az intézményekben leginkább az óvodapedagógusokat, illetve a szülőket szoktuk egy-egy csoporttal, csoportfoglalkozással megtámogatni, tehát hogy így velük is van élő kapcsolatunk, de talán egy-két ilyen intézmény van, ahol fix ügyeleti időt nem töltünk. A nagyobb intézményekben akár 3x3 órát, vagy 2x5 órát kint vagyunk ügyeletben, ami nem azt jelenti, hogy csak ennyi időt töltünk egy-egy intézménybe, hanem ugye ez, ami meg van hirdetve a szülők, a gyerekek felé, amikor fixen elérhetnek minket, és bejöhetnek hozzánk egy-egy beszélgetésre, illetve ezen kívül megyünk akkor, amikor szükség van ránk. Ez lehet egy fogadóra, amire behívnak minket, lehet egy szülőértekezlet, lehet egy tantestületi, nevelőtestületi értekezlet. És a mi munkaköri leírásunkban úgy is van, hogy reggel 7-től este 8-ig, tehát hogy így elég rugalmas a munkaidőnk, és ezt azért úgy szoktuk kisakkozni, 40 órától mi se dolgozzunk többet, de hogy mindig ott legyünk, amikor szükség van ránk, vagy igény van a mi tevékenységünkre.
1: Jó, egy mondat csak a munkaköri leíráshoz, ez akkor nem, még egyszer én is kihangsúlyozom, nem azt jelenti, hogy 7-kor elkezdenek dolgozni, és aztán 8-kor nem dolgoznak. Nyilván nagyon sokszor a délutáni, tehát a délelőtt az sokszor kevésbé hangsúlyos, akkor nem azt mondom, hogy nem dolgoznak, de az adminisztrációt lehet például végezni, ezért is kap mindenki önálló laptopot, önálló nyomtatót otthonra is, külön telefonszámot telefonnal, mert hogy azért elérhetőek is legyenek akár a szülők, akár a pedagógusok vagy a gyerekek számára. De nagyon sokszor például délután vannak a fogadóórák, és hát fogadóórára meg nagyon sokszor azért illik bemenni, vagy hívják őket, vagy hogyha mondjuk szülővel megbeszélés van, behívják a szülőt fogadóórára mondjuk egy nehezebb esetben, akkor is most már a pedagógusok átérzik azt, hogy hát lehet idézőjelben használni ezt az iskolai szociális munkást, mert segít, hogyha nem egyedül mondjuk az apukával szemben, hanem ketten. Tehát én szerintem rájöttek az elmúlt évek alatt, hogy ez egy segítség, és nem egy hátráltatás.
2: Hát meg a szülőnek is jó, ha tulajdonképpen legalábbis nyilván lehet van, aki nem feltétlen. Ezt ugye így gondolja, attól függ, hogy mennyire nehéz esetről beszélünk, de hogy több szakembernek hallja meg a véleményét, hallgatja meg.
3: Folytatjuk a következő fél órában innen a beszélgetést Belák Filoménával, a Szigetszent Miklósi Óvoda és Iskolai Szociális Segítők szakmai vezetőjével, valamint Kerekes Lászlóval, a Szigetszent Miklósi Családsegítő Központ elnökével.
4: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
5: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Közlekedési koncepció a Bucka város részben, útfelújítások, gyalogátkelőhelyek létesítése. Ezekről is szó volt Szigetszentmiklóson az augusztus végi közmeghallgatáson. Az egyedek napi rendi pontban többen érdeklődtek a forgalomcsillapító eszközök telepítéséről is. Nagy János polgármester a közmeghallgatás után rádiónknak úgy nyilatkozott, a közlekedést illetően többen kifogásolták, hogy a Csépi úton a járda közepére kihelyezett villanyoszlopok akadályozzák a biztonságos gyalogos közlekedést. A városvezető hozzátette, a tervek között szerepel a villanyoszlop áthelyezése. Ugyanakkor hangsúlyozta, ez egy nagyobb kaliberű feladat, de bízik benne, hogy a jövő évi költségvetésbe be tudják majd építeni.
8: Ha nem fogja kihúzni a képviselőtestület többsége, akkor azt is meg fogjuk tudni oldani, de tájékoztattam a lakókat, hogy elindult az engedélyeztetése és a bürokratikus része, például a Csépi útnak, a Műút és a Gyökér utca közti szakaszánál lévő villanyoszlopok áthelyezése, ott a kerítésnek szintén az áthelyezése, hogy szélesebb utat tudjunk kapni, pont azért, hogy a közlekedési koncepciót be tudjuk vezetni mondjuk a jövő évben, illetve ott is legyen akkor gyalogos, biztonságos közlekedési lehetőség.
7: Nagy János polgármester azt is hozzátette, a közmeghallgatás során egy mozgáskorlátozott úriember felajánlotta a városvezetés számára, hogy segít abban, hogy közösen bejárják a várost. Így szeretne abban segíteni, hogy olyan közlekedési koncepció szülessen, ami a mozgáskorlátozottak számára is biztonságot jelenthet.
8: Volt itt egy úriember, aki mozgássérültként felajánlotta a segítségét, hogy járjuk be a települést, és akkor nézzük meg, hogy hol lehetne még adott esetben javítani, hogy a mozgássérülteknek is a közlekedési lehetőségüket javítani tudjuk. Volt itt olyan városlakó is, aki az utcájának az aszfaltozását kéri már, ha jól emlékszem, 3 éve, és említettük, hogy a listában szerepel. Bízom benne, hogy legkésőbb jövő évben az az utca is sorra kerül majd.
7: Szigetszent Miklóson tartotta első választókerületi fogadóráját Perticsné Kácsor Andrea. A Pest megyei 10-es számú választókerület egyéni országgyűlési képviselője közösségi oldalán arról tájékoztatott, sok közlekedéssel kapcsolatos felvetés érkezett felé a lakóktól. Szó esett a H6-os év helyzetéről, a kerékpáros és gyalogos közlekedés lehetőségeiről, valamint több önkormányzati és a magyar közutat érintő felvetéstől is. A képviselő posztjában hangsúlyozta, számára kiemelten fontosak ezek a személyes találkozások, mert mint fogalmazott, csak az itt élők tapasztalataira és véleményére építve lehet jó döntéseket hozni. A következő fogadóra helyszíne Halásztelek, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ha valaki erről az alkalomról lemaradt, részt vett majd a Dunaharasztin szeptember 18-án vagy szeptember 25-én Szigethalmon. Az előregisztrációs linket Perticsné Kácsor Andrea országgyűlési képviselő Facebook oldalán lehet megtalálni. Raklapvásár tart Szigetszent Miklóson az Álomgyár kiadó, mintegy 10 000 könyvvel készül a 2012-ben alakult kiadó szeptember 13-án vasárnap 10 és 16 óra között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A raklapvásár nem először érkezik a városba. Nagypál Viktortól, az Álomgyár kiadó egyik alapítójától megtudtuk, a tavalyi Szigetszent Miklósi alkalom volt a 2025-ös év egyik legsikeresebb vására. Bízik abban, hogy idén is sok olvasót vonz majd a vásár. Nagypál Viktor hozzátette, aki szeretné a tömeget elkerülni, annak érdemes a délutáni órákban érkezni a közösségi házban. Ritkán fordul elő ugyanis, hogy kifogynak a készletből.
9: Megfelelő mennyiségű könyvet hozunk, hiszen mögöttünk van már kb. 150 vásár, úgy nagyságrendileg azért tudjuk, hogy mi az a portfólió és mi az a mennyiség, amit érdemes magunkra hozni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy inkább délután érkezzen, vagy nem mindenkinek, de aki úgy gondolná, hogy délután komfortosabb neki, az nyugodtan jöjjön. Ha mennyiség is mérvadó, mert itt bevásárolnék az egész családnak, akkor valóban vannak olcsóbb könyvek, amik esetleg inkább az eladhatatlanságot úgy magyaráznám inkább, hogy ezek már korábbi könyvek, 2020-21-es könyvek. Vannak olyanok is, amik viszont az újak. Sporthíreink.
7: Megverte az Érdegyüttesét a Magyar Kupa első fordulójában Szigetszent Miklós női kézilabda csapata. Az SNKS-e a szintén NB1-ben szereplő érdiek otthonában végigvezetett, és 26-35-re magabiztosan ütötte ki a sorozatból a hazai együttest, bejutva ezzel a második fordulóba. A térségiek számára a héten bajnoki mérkőzés is lesz, a Győr U20-as gárdájának otthonában lépnek pályára. Jakab László vezetőedző elmondta, ha az első bajnoki meccsük és az érdeleni kupa meccsük formáját tudják hozni, és ilyen gyorsan tudnak továbbra is játszani, akkor nagyon optimistán várhatják a győri fiatalok elleni fellépést.
10: A Kozán-Miszlen meg a Magyar Kupa mérkőzést összevetve azt nézem, hogy milyen formában vagyunk, akkor én úgy gondolom, hogy optimistán várom a győri meccset. Én bízom benne, hogy megint ugyanúgy lesznek jó teljesítmények kapuban és védekezésben, és abból tudunk futni ugyanúgy. Nekünk tényleg ez az erősségünk, hogy futunk, és mi elbízni nem fogjuk elbízni magunkat, ez biztos, de ez így marad, és úgy áll össze a társága, hogy az elmúlt két mérkőzésen, akkor nagyon optimista vagyok.
7: Időjárás. Szombaton felhős idő, valószínű több-kevesebb napsütéssel, csökken a csapadék esélye, napközben inkább csak kevés helyen eshet. Az északi szelet élénk lökések kísérhetik, délután 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Szigetszent Miklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biederman Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszent Miklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez még mindig a Süsfál nap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Folytatjuk a beszélgetést, mert hogy vendégünk továbbra is Belág Filoména, óvodai és iskolai szociális segítők szakmai vezetője Szigetszentmiklóson, valamint Kerekes László, a Szigetszentmiklósi Családsegítő Központ elnöke a vendégünk.
3: Jó, és akkor most nézzünk meg akár egy-egy ilyen konkrét esetet, de úgy konkrét esetet, hogy nyilván nem névvel, de hogy gondolom nem feltétlenül ilyen, nem is tudom, békéltető testületként működtök. Milyen esetekben lehet többnyire a családsegítőhöz így intézményen belül fordulni? Most nem arról beszélek, hogy mondjuk külön megkeresnek benneteket, hanem mondjuk így az intézményi kereteken belül.
4: Nagyon sok csoportunk van az intézményekben, bár törekszünk arra, hogy egyensúly legyen ugye az egyén, a csoportos és a közösségi tevékenységek között, de hogy nagyon nagy számban viszünk csoportokat. Én azt gondolom, hogy a gyerekek jóléte érdekében a legfontosabb az a prevenciós tevékenység lenne, amit ugye folyamatosan vinnünk kellene az intézményekbe, és ugye ezt egyre jobban és egyre gyakrabban ki is használják az óvodák és az iskolák.
3: Bocsánat, menjünk bele, hogy mit kell egy csoportos alkalmon elképzelni, ott mi történik, beszélgetés, játék, mi folyik ott?
4: Igen. Attól is függ, ugye, hogy milyen csoportról
3: persze,
4: beszélünk.
3: Persze, korosztálytól is, igen.
4: Igen. Ha prevencióról beszélünk, akkor akár egy közösségépítés, egy most induló első osztályba, persze nem rögtön az elején, mert ugye fontos még, hogy a csoportok ilyenkor alakulóban vannak, de már így a november, december, vagy akár így a januárban már tudunk közösségépítő foglalkozást vinni. Ezek nagyon játékos formában történnek. És aztán ami kicsit nehezebb, az már a bullying megelőzés például, ott az érzelmi intelligenciát is érintjük, illetve annak is van egy kis közösségépítő része. Nagyon sok kommunikációs csoportot viszünk, ezek elsősorban így az erőszakmentes kommunikációra irányulnak, és ezt nem csak a gyerekeknek, hanem ezt például a pedagógusoknak is visszük, és szokták kérni a kommunikációs tréninget, mert hogy nekik is nagyon fontos az, hogy hogyan kommunikálnak, hogy hogyan tudnak jól kommunikálni a szülőkkel, és ezt is gyakran igénybe veszik.
3: Ahogy hallgatom, abszolút azt érzem, hogy ez egy szuper kiegészítés a pedagógusoknak. Tehát, hogy azért nagy terhet vesztek le a pedagógusok válláról is, hogyha jól értem.
4: Ha igénybe veszik a szolgáltatásainkat, akkor igen. Uh-huh. Most már elmondhatom tényleg így Lacihoz csatlakozva, hogy egyre gyakoribb, és tényleg nagyon, nagyon sok csoportot viszünk, és nagyon sokszor keresnek meg akár egyénibe is, és így tanácsadásra, vagy akár konzultációra egy-egy gyerek kapcsán.
3: Na, arra is egy kicsit térjünk ki, hogy akkor az így a gyakorlatban, általánosságban hogy működik. Például most mondok egy példát, egy pedagógus látja mondjuk egy általános iskolás gyereknél, hogy azért úgy nem lenne rossz, ha a szülővel együtt közösen veletek együtt leülnének, átbeszélnék a dolgot, és hát akkor itt jön az, hogy azért arról is beszéljünk, hogy ez nagyon nem egyszerű szakma, és nem egyszerű munka, amit ti csináltok, mert azért tudnak ott konfliktus helyzetek, kellemetlenségek kialakulni egy-egy alkalommal.
4: Így van. A legfontosabb az, hogy nekünk mindig a gyerek érdekét kell képviselnünk. Tehát se nem az intézmény, se az intézményét, se a szülőjét, hanem mindig azt nézzük, hogy mi a legjobb a gyermeknek. Ez a fő fókusz és irányvonal.
3: Uh-huh. És akkor arra megvan a technikátok, ha már kommunikációs technika, hogy hogyan lehet például egy szülőpárral beszélni, vagy ugye sok esetben van az, hogy mondjuk anya-apa már nincs együtt, nem is értenek egyet, akkor meg még nehezebb, de végül is megfogalmaztad a lényeget, hogy a gyerek a legfontosabb ugye ilyenkor. Mm. Csak hát a szülő ezt mennyire hajlandó felmérni, igen, és elfogadni.
4: Igen. Szerencsére nagyon sok színű a csapatunk, és nagyon sok végzettséggel rendelkezünk még az alapvégzettség mellett, és több kolléganőm például mediátor is, így velem együtt, és hogy azokat a taktikákat, amiket ott tanultunk, és eszközöket, azokat ugye tudjuk vinni ezekre a beszélgetésekre.
3: De jó.
4: És,
3: igen?
4: És akkor ezekkel tudjuk segíteni azt, hogy
5: eredményes legyen a kommunikáció,
4: igen. A leghatékonyabb megoldásra jussunk.
3: Azt is mondtad, hogy akár olyan lehetőség is van, hogy a gyerekek keressék meg a kollégáidat az intézményekben. Ez mennyire jellemző?
4: Teljesen.
3: Komolyan?
4: Igen,
3: de jó.
5: Ezt jó hallani.
4: Azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy szerepe van a csoportfoglalkozásoknak, mert bent vagyunk az osztályokba, ott azért a gyerekek találkoznak velünk, kialakul egy személyes kapcsolat, kialakul egy bizalom, akár ott, ahová többször is vissza tudunk menni, és hogy a gyerekeknek minden egyes alkalommal mondjuk bemutatkozunk, pláne, hogyha egy új osztályban megyünk, hogy kik vagyunk, miért vagyunk ott, milyen foglalkozás lesz, illetve hogyha bármikor, bármilyen kérdésük van, bármilyen segítségre van szükségük, akkor hol találnak meg minket, és hogyha nem, akkor nyugodtan az osztályfőnökön keresztül is kereshetnek bennünket. Tehát, hogy jönnek a gyerekek maguktól is, illetve van olyan középiskolánk, ahol például az igazgató helyettes osztja be a gyerekeket a kolléganőhöz, mert hogy olyan nagy, ott abban az intézményben, ott inkább az egyénik vannak túlsúlyban, de hogy olyan nagy létszámban vannak a gyerekek, akik ezt a beszélgetést igénylik, hogy ők ott egy beosztás szerint vannak a kolléganőhöz.
3: Egyébként olyan szempontból nem egyszerű szerintem a feladatotok, hogy sok esetben ugye nem is a gyereknél kéne kezdeni, meg nem az az origó, hanem a család, és hogy amit a gyerekkel beszéltek, hogy az valahogy kihasson a családi rendszerre, vagy valahogy hason, és lehetőleg jó irányba. Ugye?
4: Igen, ez biztosan így van, mert hogy a nehézségek azok általában otthonról.
3: Főleg mondjuk egy óvodában az, amit látunk, az egy tünete valaminek, vagy egy otthoni dolog.
5: De gondolom sokszor ugye, ha a gyerek hozzátok fordul, akkor ti pedig onnan fordulhatok a szülőhöz, ha úgy érzitek, vagy egy olyan gondot, problémát mond el, hogy ezt azért tovább kell vinni.
4: A gyerekeknek mindig elmondjuk azt, akik jönnek hozzánk egy beszélgetésre, hogy amit elmondanak, az köztünk marad, kivéve akkor, hogyha az ő veszélyeztetettségük felmerül. Tehát így tisztában vannak azzal, hogy lehetnek olyan esetek és olyan alkalmak, amikor be kell vonnunk vagy a szülőt, vagy pedig más segítőt a megoldási folyamatba. És hogy nagyon sokszor pont ezért nem biztos, hogy a fő problémával kezdik, ami miatt megkeresnek bennünket, hanem amikor már ők úgy gondolják, hogy elmondhatják, akkor osztják meg velünk azt.
3: Hát meg ugye nekik akkor számolni kell a következménnyel is, mert nekik akkor haza kell menni. Szóval ez megint egy másik kérdés, most ennyire mélyen nem megyünk bele, de ezért is mondom, hogy elképesztő, amit a kollégák csinálnak nap, mint nap. Kapnak egyébként, erről talán már beszélgettünk, hogy a kollégák, a család segítő munkatársai bármilyen segítséget ők maguk is, mert azért ez egy lelkileg megterhelő feladat. Igen,
0: akkor beszéltünk talán egy TV interjúban, de
3: lehet, nem tudom már. Igen.
0: Az első gondolatom az lenne, hogy látjuk, hogy hova jutottak el a kollégák, a kolléganők. Szerintem nagyon-nagyon beleillenek ebbe az iskolai életbe, és nagyon sokat segítenek, de ahogy mondtam, el kellett jutni odáig, hogy ez így legyen. Tehát a legelején tényleg egy kicsit negatívan állt hozzá nagyon sok intézményvezető, nekem le kellett ülni igazgatókkal, meghívtam az irodába, amikor azt hallottam, hogy nem szeretnének együttműködni a kollégák, és ezt visszajelezték.
3: Igen, mert van egy elképzelés, hogy ez mi, kimondunk, hogy családsegítő, és igen, már így a gyomrunk összeszorul, pedig nem az, amire gondolunk sokszor.
0: Így van, és tényleg olyan szintről kellett elindulni, most egy konkrét példát azért megemlítek, hogy mikor bemegyünk oda, akkor megemlített az egyik vezető, hogy azért nem szeretné ezt az egészet, mert attól fél, hogy mi propagálni fogjuk a nemi átalakító műtéteket, propagálni fogjuk ezeket a homoszexuális és transzexuális dolgokat.
3: Jó, nem hibáztatjuk, mert
0: persze.
3: És lehetett hallani ilyeneket.
0: Igen. És aztán mondtam neki, hogy hát igazából ilyeneket mi nem fogunk tenni, és mindent leegyeztetünk vele, hogyha ezt igényli, persze, mielőtt bármilyen belekezdenénk. Hát nem hiszem, hogy ez valós veszély volt bárhol az országban, de volt ilyen is egyébként, hogy innen kellett elindulni, és odáig jutottunk el, hogy szívesen látják azért a kollégákat. Csak hogy lássátok.
3: Értjük, akkor a távoz kellett bejárni.
5: Nehéz, igen.
0: És akkor, ez a legszélsőséges eset.
3: Értjük. És akkor az eredeti kérdés, hogy kapnak-e a kollégák is egyébként egyéb segítséget?
0: Visszacsatol, ez volna igen a második része, az pedig persze kapnak, mégpedig úgy, hogy két külsős kolléga
3: Tehát nem egymást segítik, nem, hanem
0: szerintem
3: akkor
0: egymást külső. Is, mert van, saját tím megbeszélésük is, és akkor ott konkrét esetekkel foglalkoznak, ahol összeülnek minden csütörtökön, és akkor ezeket a dolgokat átbeszélik, de tényleg külsős munkatársat foglalkoztatok, akik egy-egy intézményt vezetnek szintén. De hát én szeretem azt, hogyha más intézményvezető is bent van, és így meg tudnak beszélni új dolgokat, hogy egy külső szemlélő látja, és nem úgy, hogy mondjuk én belülről látom ezeket a dolgokat. És mindenképpen szeretnék szupervízort is, amely szakmai személyiségfejlesztő szakember, aki igazából már nem az esetre koncentrál, hanem a magára, a munkavégzőre, tehát a kollégára, aki a személyiségével dolgozik, hogy ezt nagyon, nagyon szeretném hangsúlyozni. Én magam szupervízor vagyok, de nem hiszek a belső szupervízióban. Nem hiszek abban, hogy mondjuk egy intézményvezető tartja a szupervíziót. Én nem is abban az iskolában nevelkedtem, amelyik ezt tanítja. Tehát ezt mindenképpen szeretném. Pályáztunk is, nyertünk 2 szupervizort, annó csak hát nem küldték el, mert azt mondták, hogy vagy nincs pénze rá, vagy nem tudom, nem is nagyon indokolták meg, úgyhogy jövőre majd mindenképpen tervezem ezt. Szerintem ez a 2 nagyon fontos. Továbbképzést támogatok, hogyha megtehetjük azt, hogyha valaki mondjuk elmegy más felsőoktatási intézménybe, akkor tanulmányi szerződést kössünk velük, tehát minden infrastruktúrát, amit csak lehet, biztosítom számukra, tehát ahogy mondtam is, laptopot, telefont, stb. Tehát, hogy szerintem ebben nem szenvednek ők hiányt, és mellé is teszik a munkát.
3: De jó. Fú, hát nyilván megint egy picit csak a felszínt kapargattuk, de nagyon köszönjük, hogy picit beleláthattunk abba, hogy mi is kezdődik akkor itt szeptembertől, illetve hát folytatódik ugye a Szigetszent Miklósi Családsegítő Központ által a munkába. Nagyon szépen köszönjük Belák Filoménának, az óvoda és iskolai szociális segítők szakmai vezetőjének és Kerekes Lászlónak, a Szigetszent Miklósi Családsegítő Központ elnökének. Köszönjük.
0: Köszönjük szépen.
6: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Főút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609, vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs Zsilinszky utca 43/B.
6: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
7: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Havi 5000 forinttal támogatja a kormány a dízelautósok tankolását decemberig, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős járművek tulajdonosainak, csak nem 1 millió embernek jár. A pénzt a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. A mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Közzétette az államfő vagyonnyilatkozatát a Sándor Palota. Baka Andrásnak 4 ingatlana és több mint 130 millió forint megtakarítása van. A köztársasági elnök értékesebb vagyontárgyai között szerepel egy Volkswagen Passat, több Richelieu bútor és 2000 könyv. Védett műalkotás ugyanakkor nincs a nevén. Lemondott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke Hatala József, derül ki a Magyar Közlönyből. Megbízatása szeptember 1-i hatállyal szűnt meg. Hatala József 2013 óta vezette a testületet, amelynek feladata a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kormányzati intézkedések összehangolása. A Fidesz pártalapítványa ma tartja a Köccsei találkozót. Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója korábban azt mondta, hogy a találkozó zárt körű, így a beszédek nem lesznek nyilvánosak. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangó alma őszi barackízű, 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A peniszgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, ne fogyassza el a terméket. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlatán 24 fiatal magyar alkotó munkáit mutatják be a Liszt intézetben. A kiállítás október 16-áig látogatható.
8: Időjárás.
9: Ma a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Itt élünk.
0: Térségi riport műsor a Lakihegyrádióban.
8: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezeted. Mi segítünk benne. Lakihegyrádió.
0: FM 107.
10: Szeretettel köszöntelek benneteket, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok. A mai műsort picit messziről indítom, de meg fogjátok érteni, hogy miért. Tudjátok, mit jelent pontosan a múzsa szó? A görög mitológiában az ihlet, a művészetek és a tudományok istennőit hívták így. Olyan valakit, vagy valamit, ami alkotásra inspirál. De vajon lehet egy mozgástúdió és a múzsánk, vagy mi az övé? A dunavarsányi Muse mozgástúdió alapítója, Udvarev Tóth Réta szerint abszolút. Sőt, ők pontosan ehhez adnak ihletet, hogy a mozgás által megtanuljunk tudatosan befelé figyelni, és persze fejlődni. Rétát egy komoly gerincműtéttől mentette meg a mozgás, ami után egy egészen különleges, új kapcsolatot alakított ki a saját testével. Ezt a csodát és a mozgás örömét szeretném most átadni, méghozzá egy olyan támogató közösségben, ahol végre elfelejthetjük a klasszikus kifogást, vagyis, ha nem jön a barátnőm, hát én sem megyek. Következzen egy inspiráló beszélgetés egy helyről, ahol egy óra tényleg csak rólunk és csak is értünk szól.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Dunaversenyben járunk a Muse mozgás stúdióban, és amikor az ember belép egy ilyen stúdióban, az első benyomása általában az, hogy itt nagyon tudatosan van kialakítva minden. De mielőtt arról beszélnénk, hogy milyen órák vannak, engem inkább az érdekelne, hogy honnan jött maga az ötlet. Mi volt az a pont, amikor megszületett a gondolat, hogy ezt a stúdiót létrehoz? Udvarev Tóth Ritával beszélgetek. Rita, egy kicsit ismerjünk meg téged is közelebbről. Te hogy kerültél kapcsolatban a Reformer Pilates-szel, meg egyáltalán ezzel a mozgásformával?
3: Ahogy szokták mondani, minden egy személyes történettel kezdődik, és nekem is van egy személyes történetem ehhez, mégpedig egy 5 éve diagnosztizált kettős nyaki gerincsérv, amit azonnali műtétre ítéltek, és velem akkor az történt, hogy az utolsó utáni pillanatban találtam egy olyan gyógytornász doktornőt, aki azt mondta, hogy tegyünk egy próbát a konzervatív terápiával, még mindig csak nyerhetünk rajta, mert hogyha mégis kell a műtét, akkor megerősítjük a testemet, és sokkal könnyebben fogok regenerálódni. És hát ez 5 éve volt, és azóta a tudatos mozgás lett az, ami egy ilyen fő vonala lett az életem egyik részének. Először gyógytornával, aztán folytattam talajpilátesszel, és utána már amikor kellően megerősödtem, akkor szerettem bele a Reformer Pilatesbe, illetve ebbe az egész mozgásvilágba, ami nem csak a mozgásról szól számomra, hanem egy olyan befelé menésről, egy olyan tudatosságról, testtudatról, ami nagyon segít az embernek a mindennapokban.
2: Én azt gondolom, hogy sok emberbe felmerül a kérdés, ahogy már most elkezdted a történetedet mesélni, hogy és segítette ez a fajta mozgásforma, megúsztad-e a műtétet?
3: Abszolút segített, megúsztam, és nagyon érdekes, hogy az orvos, a gerincorvos, aki ugye szokták mondani, hogy a sebész mindig vágni akar, azt mondta, hogy ő nem tudja, hogy mit csinálok, de ezt folytassam tovább is. Úgyhogy egyre ritkábbak most már a konzultációk, évente nyilván el kell mennem egy MR vizsgálatra, meg egy ilyen neurofiziológiai vizsgálatra, de ameddig ezek nem változnak, addig nyugodtan folytathatom ezt, úgyhogy megúsztam.
2: Ez fantasztikus, és remélem, hogy ezt a hallgatóink is hallják, hogy mozgással, tudatos mozgással lehet ellene tenni, és akár a kést is meg lehet úszni, és mindenféle utána következő rehabilitációt, és hát egy megváltozott életmódot, mert aki szerintem egy gerincműtéten átesett, egy sérvműtéten, az pontosan jól tudja, hogy ez mivel jár. Tudatos mozgás. Ti erre törekszetek itt a Muse-ban?
3: Abszolút. Arra figyelünk, hogy a vendégek először is megtanulják jól használni a testüket. Legyen egy olyan fajta testtudatuk, amivel szép lassan meg tudják erősíteni a vázizomzatukat, ami nyilván nagyon fontos a fiataloknak is, de egy picit idősebb korosztálynál pedig azért rendkívül fontos, mert egy tünetmentes, mozgásszervi tünetmentes idősebb kort lehet elérni azzal, hogyha a testünkben jól érezzük magunkat, és egészségesek vagyunk, és egészséges a vázizmunk.
2: Magáról itt a helyről, és annak a kialakításáról szerintem mesélj még a hallgatóinknak egy kicsit a színvilágról, illetve hát itt növényektől megkezdve tényleg minden egy ilyen nagyon szellős, nagyon kényelmes helyről beszélünk, de majd egyébként videóban fogják is látni.
3: Hát tulajdonképpen sokszor van az az ember életében, ahol a nehézségből előnyt lehet kovácsolni. Ugye ez a terem az apukámé volt, és ki volt adva. Mindig is valamilyen fajta mozgás formát űztek itt ebben, és amikor én így úgy gondoltam, hogy tök jó lenne csinálni itt egy ilyen mozgásstúdiót, akkor hát azért nyilván voltak kötöttségek, amiket az ember nem veri le a követ, nem szedi le a plafont, stb. És szóba se jöhetett nyilván a púder színű stúdió, és mivel én magam is szeretem a színeket, és egy ilyen típusú személyiség vagyok, hát akkor gondoltuk, hogy akkor vágjunk oda, és akkor legyenek erősebbek a színek, de mindenképpen nagyon a harmóniára törekedtünk, hogy otthonos legyen, hogy a hölgyek és urak is, mert néhányan ők is járnak, jól érezzék itt magukat. Tehát nagyon-nagyon fontos volt a tér kialakításánál az, hogy otthonos legyen, harmóniában legyen, és legyen tágas, hogy így tényleg meglegyen mindenkinek a tere.
2: Mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést.

0: itt élünk.
1: Ne csak lak, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Udvarev Tóth Ritával beszélgetek a Dunavarsányi Muse mozgás stúdióban, és egy fontos kérdésről még nem beszéltünk. Arról már tudjuk, hogy te hogy keveredtél ehhez a mozgásformához, hogy miért hoztad létre ezt a mozgás stúdiót, de a nevet hogyan választottátok ki, hiszen már annak is üzenete van legalábbis szerintem.
3: Hát abszolút. Én marketing szakemberként nem onnan indultam ki, hogy csinálunk egy mozgásstúdiót, hanem én egy koncepcióból indultam ki, hogy mi az, ami az én erősségem is, mi az, amit én tudok adni az embereknek, és ehhez kerestem a nevet tulajdonképpen. És amikor a Muse-ra vagy Múzsára magyarul rátaláltam, akkor azt így azonnal éreztem, hogy ez egy teli találat. Hogy ihletet tudunk adni embereknek, inspirálni tudunk embereket arra, hogy jöjjön el, próbálja meg, tegye az élete részévé a mozgást, ő is tapasztalja meg azt, hogy ennek milyen lélektani előnyei is vannak, nem csak a testét erősíti vagy építi, hanem az egy óra, az róla szól igazándiból, és azt gondoltam, hogy a Múzsa az egy tökéletes jó név rá. Még nem mindenki tudja kimondani helyesen, de nem baj, mert majd szép lassan mindenki megtanulja ezt is.
2: Neked ki a Múzsád, ha már itt tartunk?
3: Hát szerintem az életemben rengeteg Múzsa van. Pont amikor a megnyitót tartottunk, akkor gondoltam végig, hogy azok az emberek, akik az én életemben vannak, mindenki valami más szempontból inspirál engem. És nekem fontosak is ezek az inspiráló emberek, a barátaim, a családom. Elég népes, nagy a családom, hatalmas, összetartó balkáni família, és mindannyian segítjük egymást valahol, és hát a nagy álmodozó az apukám volt világéletemben, azt szerintem tőle örököltem, hogy mindig nagyobbat álmodjak, mint az átlag, de rengeteg olyan barátom is van, aki szintén egy ilyen inspiráló közeget hoz létre mindig, és hát a közvetlen szűk családom is. Mi a férjemmel nagyon összhangban tudunk működni, tehát én álmodozok, és ő mindenben segít, hogy megvalósítsuk ezt.
2: Igen, és egyébként erről mi már beszélgettünk előzetesen, hiszen a férjed fogadott egyébként minket itt a stúdióban első körben, és végigmentünk ugye a lenti helyiségekben is, hiszen itt nem csak maga a stúdió van, hanem hát mondhatom azt, és remélem, hogy jó kifejezés lesz rá, hogy egy ilyen igazán csajos, harmonikus közeget hoztál létre. Ha csak az ember bemegy az öltözőbe, már ott is ezt érzi, pont arról beszélgetünk, hogy az a kép, ami kint van a falon, hát már az is olyan inspiráló.
3: Hát igen, nagyon figyeltünk erre, és ebben nagyon nagy szerepe volt a kislányomnak, akivel együtt alakítottunk így kitereket, és hát hogy a fiúk nyilván nem értették, hogy miért kell még ide, még egy polc, még egy kép, hiszen ez csak egy öltöző, de azt mondtuk, hogy ez egy ilyen kicsit inkább ilyen budoáros jelleg, hogy a hölgyek itt el tudjanak készülni, hogyha mondjuk edzés után le tudjanak zuhanyozni, nyugodtan, szép, tiszta, igényes környezetben, rendbe tudják szedni magukat, hogy úgy tudjanak mondjuk reggeli edzés után elmenni dolgozni. Szerintem ezek az apró dolgok is meghatározzák azt, hogy egy helynek milyen a hangulata, meg hogy mennyire szeretnek ide járni a vendégek.
2: Abszolút, és pont az ilyen apró, finom kis dolgok, például, hogy bementem az öltözőbe, és az első, amit kiszúrtam, hogy de jó, de van készítve fésű, hajlak, micellás víz, és a többi. Most lehet a férfiak mondják, hogy milyen víz, mindegy, a hölgyek tudni fogják szerintem, hogy miről beszélünk, de ezek az apró kis pici dolgok, amik igazán komfortossá és otthonossá is teszik, hogy az ember szívesen jön ide.
3: Igen, mi ezekre nagyon figyelünk, illetve arra is, hogy például élővirág van mindenhol, akár az öltözőben is, ami ugye nem szokásos, hogy olyan dolgok legyenek minden lépésben, ahogy jönnek a vendégek, mindig legyen valamire rácsodálás.

0: emberek, akik ide járnak, megismerik, hogy milyen művészek laknak itt körülöttük.
1: Ez is egy fontos és tudatos építés, és a lokálpatriotizmus része egyébként. A szoborról azért még annyit áruljunk el a hallgatóinknak, próbáld meg lefesteni, hogy hogy néz.
0: Hú, hát Krista mindig arcokat formáz, hát illetve másokat is, de ez az arc egy nő, mindig női arc, és mindig van valami különleges ihlet. Ennek a hölgynek be van kötve a szeme, ami lehet, hogy azt is jelentheti, nyilván nem akarom belemagyarázni az ő szobrába, hogy csukd be a szemed és menj befelé egy kicsit, és akkor a nőiességedet éld meg. Úgyhogy talán azt gondolom, erre gondolhatott, amikor készítette, de például ő készíti a csészéinket, együtt készítettük a csészéinket, amikor jóga óra van, vagy éppen hangtálmeditáció, akkor abba szoktuk felszolgálni a mentateát a vendégeknek. Szóval ezek is nagyon fontosak számomra, hogy legyenek ezek a pici dolgok. Az egész ház kialakításában a két kezünk munkája van benne, a férjemmel és a családommal, tehát minden egyes részletre nagyon igyekszünk odafigyelni, és ez is a része annak.
1: Mindjárt jövünk vissza Ritával.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Udvarev Tóth Ritával beszélgetünk Dunavarsányban, a Muse Mozgás stúdióban. Sok mindenről esett már szó, a tudatos tér kialakításról, a gondolatvilágról, ami mögötte van, az üzenetről, a múzsákról beszélgettünk már itt az előző megszólalásokban. Viszont arról még nem beszéltünk, hogy nagyon sok ilyen mozgásstúdió van, vagy pontosabban hasonló. Mit gondolsz, hogy a tiétek miben más, mint a többi reformer pilates stúdió?
3: Többek között abban is szerintem, hogy nem csak reformer pilatesre jöhetnek hozzá,

0: Hanem van egy külön termünk, amit én úgy hívok, hogy ilyen moduláris terem, ahol talajpilates, hangtál meditáció, jóga óra van, tehát egy sokkal szélesebb a kínálat, mint egy reformer mozgás stúdióban. Nyilván itt a tér is adja ezt a lehetőséget, és erre nagyon figyeltünk is, hogy minél több dolgot meg tudjunk mutatni, mert lehet, hogy a reformer pilatesztől mondjuk valaki elsőre fél, és azt gondolja, hogy az nem neki való, de ez ilyen gyakorlat egyébként a stúdióban, hogy eljönnek először női jogára, kicsit így beleszagolnak a dolgokba, aztán talajpilateszhez is kedvet kapnak, és akkor egyre jobban bátorodnak föl, és akkor rájönnek, hogy ez sem egy ördögtől való dolog, és ki lehet próbálni a reformert is. De az is nagyon fontos, hogy akinek az egészségi állapota nem teszi ezt lehetővé, vagy akkor mi kifejezetten javasoljuk, hogy ne a reformerrel kezdje. Sőt, volt olyan vendég, akit gyógytornászhoz küldtünk el először, hogy tanulja meg, hogy mi az a mozgás, ami neki való. Az ő gerincének, az ő szervezetének melyik az, amit bátran csinálhat, de először azt tanulja meg, és aztán utána szépen lassan, fokozatosan haladjon. Tehát szerintem ez a fajta gondosság is fontos ebben a stúdióban, hogy olyan edzőink vannak, akik képzettek, kísérjük a vendégeket. Tehát itt nem az a lényeg, hogy mekkora teljesítményt ad le, hanem az, hogy saját magához képest, mindig csak magához képest kell egyenjobbnak lenni. És van olyan nap, amikor nem megy, és akkor azt hagyjuk. Azt a napot csináljuk, ahogy van, és legközelebb megint gyere el, és akkor már megpróbálod. Szóval nincs egyfajta, olyan fajta kényszer a vendégeken, hogy neki minden feladatot tökéletesen végig kell tudni hajtani, ugyanúgy, mint az összes többinek. És ezért általában hálásak. Tehát azt szokták mondani, hogy jó, kell egy kis kihívás, az nagyon jó, de igaziból jó, hogy ő itt így önmaga lehet. Úgyhogy ilyen szempontból mi mások vagyunk, vagy hát próbálunk egy másfajta vonalat képviselni, és azzal is, hogy mi közösséget szeretnénk építeni. Tehát szerintem a mi kommunikációnkról látszik is, hogy én magam nem vagyok edző. Én abból a szempontból vizsgálom mindig a stúdiót, a kommunikációját, a munkáját, ahogy egy vendég. Hogy érezheti magát, mire lehet szüksége a vendégnek, és ezért egy picit más is a megközelítés. És én szeretném, hogyha ez egy olyan közösség lenne, ahová a hölgyek bármikor szívesen jönnek, ugyanúgy az urak is, jól érzik magukat, nem kell barátnő, akivel jövök, mert elmerek jönni egyedül is. Tehát ez is egy ilyen visszafordulási korlát szokott lenni a hölgyeknél, hogy nem jön a barátnő, nem ér rá, akkor én se. De ugye nyugodtan lehet jönni. Tehát itt mindig talál valaki, akivel tud beszélgetni. Nagyon kedvesek, nagyon figyelmesek az edzőink, mindegyikük. Például őket úgy választottam ki, hogy mindenkinek elmentem az órájára. És nagyon sok helyről jönnek, Ráckevétől egészen Budaörsig az edzők ide hozzánk. Nagyon fontos volt nekem, hogy milyen órákat tartanak, hogy azok az órák mennyire fókuszálnak a vendégekre, mennyire fejlesztik őket, és ami szintén egy kicsit belsős dolog, hogy itt nem csak edzők vannak, én múzsáknak hívom nyilván őket, nekik ez is egy fontos megnevezés, hogy mi úgy, mint egy ilyen középvállalat, mi onboardingoltunk, mi együtt alakítottuk ki ezt az órarendet, egy csomó dolgot együtt csinálunk, és az fontos nekem, hogy az edzőkből is legyen egy közösség. És egymást fejlesztik, és elképesztő jó dolog látni, ahogy bejárnak egymás óráira, adnak tanácsot, segítik a másikat, mert szerintem ez is nagyon fontos, hogy ahogy a vendég idejön, érzi, hogy milyen közegbe érkezik. Mi erre is igyekszünk fókuszálni.
1: És említetted azt, hogy azért mégiscsak nők járnak többet reformer pilatesre és ilyen órákra, és sokszor ér szerintem minket az a vád, hogy hát azért nők között közösséget alkotni, úgyhogy ne legyen rivalizálás, ne legyen kibeszélés, ne legyen pletyka, ne legyen az, hogy ó, te láttad, az a másik hogy csinálta. Neked mi a véleményed és tapasztalatod ezzel kapcsolatban? Lehet közösséget létrehozni, olyan igazit?
0: Szerintem abszolút. Én azt gondolom, hogy semmi ilyesmit nem tapasztaltam itt. Mindenki nagyon jókedvel, vidáman, őszintén tud jönni. Nagyon sok dolgot megosztanak. Nyilván ebben van egy ilyen kicsit ilyen pszichológiai rész is, hogy nagyon sok dolgot megosztanak velem is, egymással is. Ami azt gondolom, hogy a bizalom jele, segítik egymást, támogatják, ötleteket adnak egymásnak, akár a mozgásra, akár bármire, ami az életben éppen felmerül itt napközben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lehet.
1: Mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést Ritával.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Udvarev Tóth Ritával beszélgetünk Dunavarsányban, az újonnan nyitott Muse mozgás stúdióban. És szó volt már arról, hogy hogyan valósítottátok ezt meg, honnan jött neked az ötlet és a motiváció, hogy egy ilyen mozgás stúdiót létrehoz, az üzenetéről, arról, hogy közösséget szeretnétek alkotni, de hát még pont az edzésekről nem beszéltünk. Egyébként azt már tudjuk, hogy hogyan választottad ki az edzőidet, de mondjuk azért el azt is, hogy nálatok milyen edzésformák vannak, és majd egyre külön ki szeretnék térni, ugyanis arról én még máshol nem nagyon hallottam.
3: Hú, de izgalmas. Tulajdonképpen ugye az egyik terem, ahogy mondtam, az a talajpilátesz óráknak ad otthont. Nagyon sok típusú talajpilátesz, a kezdőtől, a szenioron át, egészen speciális erősítő formákig, illetve van nálunk bár edzés, ami egy balettrud ikletése, balett ikletésű erősítő edzés.
2: Jó, és hogy kimondtad, mert így gondolkodtam otthon, amikor készültem az interjúra, hogy ez hogy kell kiejteni ezt az órát, meg ez micsoda, én még soha életemben nem hallottam róla.
3: Hát nagyon izgalmas, és javaslom, hogy egyszer majd próbáld ki. Sokkal jobban erősíti az izmokat, egy sokkal fókuszáltabb mozgás, hát nyilván ott van a balettrúd, ami segít azért az egyensúlyban. Szóval egy nagyon-nagyon izgalmas edzés, és mi is sokáig, ez egy ilyen, a lányommal közös, ez mindig ilyen franciásan mondta, hogy barré, és mondta, hogy nem úgy kell mondani, úgyhogy bár edzésnek mondják, és nagyon szeretik, nagyon sokan kifejezetten arra az edzésre járnak. De van még nálunk női jóga, ami hetente háromszor van, óriási táborral, mert a hölgyek nagyon-nagyon szeretik ezt a... Ez egy másfél órás óra egyébként nálunk, és aki talajórára érkezik hozzánk, egyféle bérlet van, és azzal a bérlettel mindegyik órára mehet. Tehát nem kell külön bérletet venni erre. És ez a terem alkalmas még arra, hogy hangtálmeditáció, táncmeditáció, tehát tele vagyunk még ötletekkel, hogy miket lehet itt csinálni. Minél több inspiráló dolgot szeretnénk. A reformer teremben pedig 6 gépünk van, mindenféle kiegészítő eszközzel, és itt is egészen széles skálája van a reformer edzéseknek. Nem tudom, hogy te voltál mele már jumping edzésen, amikor egy jump boardon ugrálunk, hát az eléggé igénybe veszi az embert, de itt is a kezdőtől az egészen a move, mindenféle funkcionális edzés van, és azt szoktam még mondani a vendégeknek, hogy ugye általában a vendégek úgy választanak, hogy mikor jó nekik az időpont. Akkor érek rá, akkor jövök. És azt szoktam mondani, hogy egy kezdő se féljen attól, hogy most bejön mondjuk egy move vagy egy funkcionális órára, mert mivel csak 6-an vannak, ezért az edzők tudnak fókuszálni rájuk. Kifejezetten olyan könnyítéseket tudnak, vagy esetleg valaki, aki egy mondjuk starter órára jelentkezik be, de sokkal jobban, gyakorlottabb már az edzésformában, akkor ő kap nehezítést. Tehát, hogy könnyítés, nehezítés, bármit meg lehet oldani, mivel hogy 6-an vannak összesen. Néha azt szoktam mondani, olyan, mint egy szűk kis személyedzés, egy kis csoport.
2: És nagyon fontos is szerintem ezeknél az óráknál a helyes kivitelezés, mert egészen más eredményeket lehet elérni ezzel. És az jutott még közben eszemben, amikor itt beszélgetünk róla, hogy én teljesen evidensnek veszem, hogy hát mindenki tudja ma már, hogy mi az a reformer pilates, de aztán eszembe jutott, hogy mégis lehetnek olyanok, akik még soha életükben esetleg nem hallottak róla. Mondjuk már el nekik, hogy ez mi tulajdonképpen.
3: A reformer pilates tulajdonképpen egy reformer pilates gépen történik, amin van egy csúszókocsi, és különböző ellenállású rugók. És ezzel a csúszókocsival, illetve van egy lábtámasz, ezen csinálunk különböző feladatokat. Nyilván ugye az ellenállásoktól függ, hogy milyen erősséggel dolgozunk. Van rajta egy úgynevezett footbar, ahol ugye az ember a lábát tartja, azt is ugye lehet jobbra-balra mozgatni, illetve van egy box, amit hogyha felhelyezünk erre a kocsira tulajdonképpen, akkor szintén számtalan típusú gyakorlatot lehet ezen így elvégezni. Tehát egy picit hasonló, mint a bármelyik ilyen edzőgép, de egy eléggé speciális, kifejezetten a pilatesre készített gép.
2: Igen, és sokan ettől meg is ijednek először, hogy atya úristen, tehát olyan szavakat használok, azt se értem, és amúgy tényleg össze kell eleinte rakni fejben is, hogy akkor most hova teszem a lábam, mi a kocsi, mi a futbár, milyen pozícióban tartom, tehát hogy azért hogy agymunka is van közben, és nem csak az, hogy hová tesszük a lábunkat, mint húzunk hova, hanem a testünkre figyelni közben, mert ha tudatosan figyelünk bizonyos izmainkra, a testtartásunkra, akkor tényleg másképp hatnak ezek a gyakorlatok. Én még közben azon is gondolkodtam, hogy nagyon sokan azt látják, hogy ezekre az órákra nagyon csinos, vékony, fiatal lányok járnak előszeretettel. Azt mondják, hogy egy bizonyos kor után egyébként is a nőknek ajánlottabb az izomépítés és súlyokkal dolgozni. Ez ilyen területen megoldható-e, ha valaki nem hallott volna még róla, tehát lehet-e az izmokat úgy terhelni ezeken a gépeken?
3: Abszolút lehet. Az izmok erősítése mellett a tónus, a nyújtás ugyanolyan fókuszban van, de abszolút lehet, tehát ezek nem könnyű, nem csak ilyen nyújtogatós, felnyújtom a lábam típusú órák, mert ugye nyilván ezt szokták mondani, hogy fiatal lányok könnyen emelgetik a lábukat, hát ez egyáltalán nem könnyű. És volt nálunk már fiú is, aki részt vett órán, több is, és mondta, hogy ez hát azért erősen igénybe veszi őket. És ami nagyon érdekes, hogy nem feltétlen a 20 éves fiatalok járnak jelenleg még hozzánk. Nyilván járnak közülük is, de a 30-35-től, és hát egészen a 60-65-ig bezárólag. Azt szoktam mondani, hogy szerintem a tudatossági szint ebben a korban indul el, illetve hát elkezd fájni. Tehát, hogy valahol elkezd, amikor már fáj, akkor az ember gondolkodik. Nyilván a fiataloknál kevésbé fáj, bár nagyon jó tartásjavító az ő részükre is, és nagyon jól megerősíti az izmukat, tehát nekik is való abszolút, de hát nekik még nem fáj eléggé. És egy kicsit idősebb korosztálynál már ugye sok ülőmunka, egy csomó egyéb dolog, vagy esetleg szervi probléma, azért már indokoltá teszi, hogy valamiféle mozgást kellene csinálni, és nem mindenki szeret óriás súlyokat emelgetni, nem is mindig jó, nem is mindenkinek való. Itt viszont a kettőt nagyon jól lehet ötvözni azzal, hogy van ellenállás, van nehézség benne, tehát meg lehet jól erősödni, ugyanakkor van benne egyfajta olyan könnyedség, hogy mindig azt veszem észre, hogy ez ilyen szerelem lesz az embereknek. Tehát aki elkezd reformer pilateszezni, az tudja, hogy szerelmes lesz bele.
2: Ezzel teljesen maximálisan egyetértek. Ami még szerintem nagyon fontos ezeknél a gyakorlatoknál és ezeknél az edzésformáknál, az az edző. Aki volt már több órán, több edzőnél, nagyon nem mindegy. Nagyon-nagyon nem mindegy egy órának a felépítése, és valóban a szerelem szerintem úgy alakul ki, hogyha az ember eljut egyszer egy olyan edzőhöz, akinél azt mondja, hogy oké, itt érzem, hogy meg vagyok dolgoztatva, de közben meg tényleg nem lehet elmondani, hogy milyen lelki állapotba kerül az ember egy ilyen óra után. Azt érzi, hogy végre levegőhöz jutok, ilyen mély levegőt tudtam venni, és így egy idő után kiürül minden az ember agyából, és szerintem ez a legfontosabb a mozgásban. Ha jövőről beszélhetünk, akkor még néhány mondatban mik a tervek még, amiket szeretnétek itt megvalósítani?
3: Hát nagyon sok tervünk van még. Nyilván mi most nem olyan régen indultunk, tehát ezeket most még szeretnénk egy jó nagy tábort a környékről gyűjteni, aki jár hozzánk rendszeresen. Nálunk reggel is vannak órák, és vannak este is órák, tehát hogy reggel 7-től, sőt néhány napon 6-tól is lehet jönni hozzánk, 10-ig, illetve délután 4-től este 8-ig. És szeretnénk a köztes időszakot is felterülteni, kicsit célzottan gyógytornával, tehát olyan típusú mozgással, ami kifejezetten olyanoknak való, akinek valamilyen sérülése van, vagy olyan mozgásszervi baja, ami célzott tornát igényel. Szeretnénk talán egy kicsit a gyerekek irányába is menni, gondolkodunk a gyerekbaletten, mert én azt látom, hogy a kicsi gyerekeknek nagyon kevés olyan mozgásforma van, ami főleg a kislányoknak, ami pici koruk óta építi ugye a testüket, és mondjuk még úgy élvezik is, szívesen jönnek. Szeretnénk egy csomó olyan irányba is elmenni, ahol előadások vannak, a táplálkozás, hogy segítsük azokat, mert a mozgás az egyik rész, a táplálkozás a másik. A harmadik a légzés, ami szintén egy ilyen nagy veszőparipám, hogy a helyes légzés megtanulása nagyon-nagyon fontos, tehát ilyen órákat is szeretnénk elhozni. Hát minél több olyat, ami a tudatossághoz kapcsolódik, akár mozgásformában, akár előadások formájában, képzések, vagy bármi olyasmi workshopok formájában, amiben megtudhatunk egy kicsit többet erről.
2: Már le akartam zárni a beszélgetést, de még mindig van olyan kérdés, ami foglalkoztat. Többször így a beszélgetésünk alkalmával kihangsúlyoztad a tudatosságot. Ezt miért tartod ennyire fontosnak?
3: Hát szerintem minden ember életében eljön egy pillanat, amikor más lesz már fontos.
2: Hogy érted azt, hogy más lesz fontos?
3: Hát amikor akár a hölgyeknél vagy uraknál is van egy fajta életközépi válság, vagy olyan élethelyzet, amikor az előző már úgy kiüresedett, és úgy menne tovább valamilyen irányba, és keresi az utat. És szerintem ebben itt szokott belépni a tudatosság, amikor már nem csak megtörténnek velünk a dolgok, megy az életünk, karrierünk, stb. Jönnek a gyerekek, hanem hogy elkezdünk magunkkal foglalkozni, elkezdünk fókuszálni arra, hogy én mit szeretnék, mi fontos nekem, miben vagyok jó, merre akarok menni, tulajdonképpen milyen jót tudok adni az embereknek, és nálam is ez volt, amikor bekapcsolt ez, nagyon sok önismereti folyamaton menten keresztül, szerintem az örök élet és egy nap, amíg ezt lehet csinálni, és amikor a mozgás forma is tudatossá válik, akkor tud az ember jól befelé fókuszálni. Mert ahogy te is mondtad, hogy itt nem arra fókuszál az ember, amikor mondjuk egy reformer pilates órán van, hogy mi lesz a vacsora otthon, mert egészen az alatt az egy óra alatt befelé fordul, maga felé, és ez a fajta kikapcsolódás, ez nagyon-nagyon segíti az embereket. Én magam is tudom, hogyha mondjuk egy hétig nem volt időm mozogni, akkor az pszichém teljesen megváltozik, és amikor újra van egy óra, akkor egészen így kivirulok én magam is, tehát, és látom a vendégeimben is, hogy mennyit segít a mentális állapoton is a mozgás. És szerintem azt, amikor az ember tudja, hogy a testének mire van szüksége, és figyel arra, hogy tudatos legyen az a mozgás, tehát, hogy ahogy te is mondtad az előbb, hogy nagyon nem mindegy, hogy csinálja azt a mozgásformát. És amikor az edzők segítenek, hogy egy kicsit jobban behúzod a hasad, magasabbra emeled a kezed, jobban kifordítod a térded, teljesen máshol fáj. És pontosan az a fontos, hogy a tudatosság ebben az egész mozgásformában megvan. És ez szépen átmegy szerintem az életünkre. Életünk minden területére át tud szivárogni, úgyhogy a mozgás az beindítja, belendíti ezeket a dolgokat.
2: Rita, nagyon szépen köszönöm.
3: Én is nagyon köszönöm.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de én legszívesebben azonnal indulnék egy jó kis órára Dunavarsányba, és ha még kell egy utolsó lökés a kanapéról való felálláshoz, jöjjön néhány megcáfolhatatlan tény így zárásképpen. A rendszeres mozgás bizonyítottan akár 30%-kal csökkenti a krónikus hát- és derékfájást, a pilates pedig az egyik legjobb módszer a méhizmok megerősítésére. Ráadásul edzés közben a testünk boldogsághormonokat, endorfint és dopamint termel, ami azonnal elűzi a napi stresszt. Szóval felejtsük el a kifogásokat, ne várjunk a barátnőnkre, keressük meg a saját belső múzsánkat, és ajándékozzuk meg magunkat egy óra tiszta énidővel, mozgásra fel. A beszélgetés egyébként visszahallgatható a rádiónk hangos archívumából a www.lakihegyradio.hu oldalon. Köszönöm a figyelmet, Petyko Ági vagyok.
0: Itt élünk.
1: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádió.

0: Egy rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondag kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
1: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. A CIA titkosiratokat hozott nyilvánosságra a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani ma este a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több korábbi titkosiratot nyilvánosságra hozott a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Az események 25. évfordulóján megjelent dokumentumok szerint a hírszerzés már évekkel korábban arra figyelmeztette a washingtoni vezetést, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida az Egyesült Államok elleni támadásra készül. A jelentéseket az akkori elnökök Bill Clinton és George Bush kapták meg. Tegnap a lerombolt ikertornyoknál kialakított emlékhelyen, valamint szerte a világban megemlékeztek a 2001-es terrortámadás csak nem 3000 áldozatáról. Egyre több és összetettebb támadást hajtanak végre a terroristák. Az elmúlt években új technológiákat is bevetettek, jelentősen növelve az áldozatok számát, hívta fel a figyelmet az ENSZ biztonsági tanácsa a témában rendezett ülése után. A többi között kiemelték az internet és a pilóta nélküli eszközök növekvő szerepét, valamint azt, hogy a közösségi média, a mesterséges intelligencia növeli az online toborzás hatékonyságát. A túlárazott informatikai beszerzésekről is beszélt a Partizánnak Vályi Nagy Vilmos, a 2010-14 közötti Orbán kormány volt államtitkára, a vele készült interjú második részében. Azt mondta, olyan hibrid rendszer működött, ahol a tényleges tulajdonosaikat is időnként meglopták a NER oligarchák, őket pedig a saját középvezetőik. Már lehet pályázni a Kerékpáros Barát település, munkahely és közintézmény címekre, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni ma este a fővárosban a Hősök tere környékén a budapesti fesztiválzenekar ingyenes koncertje miatt. Délután 4 órától szakaszosan lezárják egyebek között az Andrássy út és a Dózsa-György út egy részét, valamint a Kóskároly sétányt.
5: Időjárás.
6: Ma a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, halásztelken is.
2: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Engedj a csábításnak.
6: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
5: Wow, Aqualand.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Közlekedési koncepció a Bucka város részben, útfelújítások, gyalogátkelőhelyek létesítése. Ezekről is szó volt Szigetszent Miklóson az augusztus végi közmeghallgatáson. Az egyebek napi rendi pontban többen érdeklődtek a forgalomcsillapító eszközök telepítéséről is. Nagy János polgármester a közmeghallgatás után rádiónknak úgy nyilatkozott, a közlekedést illetően többen kifogásolták, hogy a Csépi úton a járda közepére kihelyezett villanyoszlopok akadályozzák a biztonságos gyalogos közlekedést. A városvezető hozzátette, a tervek között szerepel a villanyoszlop áthelyezése. Ugyanakkor hangsúlyozta, ez egy nagyobb kaliberű feladat, de bízik benne, hogy a jövő évi költségvetésbe be tudják majd építeni.
9: Ha nem fogja kihúzni a képviselőtestület többsége, akkor azt is meg fogjuk tudni oldani, de tájékoztattam a lakókat, hogy elindult az engedélyeztetése és a bürokratikus része, például a Csépi útnak, a Műút és a Gyökér utca közti szakaszánál lévő villanyoszlopok áthelyezése, ott a kerítésnek szintén az áthelyezése, hogy szélesebb utat tudjunk kapni, pont azért, hogy a közlekedési koncepciót be tudjuk vezetni mondjuk a jövő évben, illetve ott is legyen akkor gyalogos, biztonságos közlekedési lehetőség.
8: Nagy János polgármester azt is hozzátette, a közmeghallgatás során egy mozgáskorlátozott úriember felajánlotta a városvezetés számára, hogy segít abban, hogy közösen bejárják a várost. Így szeretne abban segíteni, hogy olyan közlekedési koncepció szülessen, ami a mozgáskorlátozottak számára is biztonságot jelenthet.
9: Volt itt egy úriember, aki mozgássérültként felajánlotta a segítségét, hogy járjuk be a települést, és akkor nézzük meg, hogy hol lehetne még adott esetben javítani, hogy a mozgássérülteknek is a közlekedési lehetőségüket javítani tudjuk. Volt itt olyan városlakó is, aki az utcájának az aszfaltozását kéri már, ha jól emlékszem, 3 éve, és említettük, hogy a listában szerepel. Bízom benne, hogy legkésőbb jövő évben az utca is sorra kerül majd.
8: Két alkalommal is nyílt napot tart a Sport for Kids síiskola. A Halásztelki Intézmény szeptember 12-én és 19-én várja az érdeklődőket. Pap László rádiónknak elmondta, a bemutató napokon nem csak ingyenes sportolásra, hanem a felszerelés és a pálya megismerésére is lesz lehetőség. A síiskola vezetője mellett arról számolt be, hogy a magánórák és a csoportos foglalkozások ebben a fél évben szeptember végétől indulnak.
10: A nyílt nap tulajdonképpen az ezt készíteni előtt, és ezt szolgálná ezt a beiratkozó kedvezményes időszakot, hogy mindenki eljöhessen, és ami fontos, hogy ingyenesen ki tudja próbálni, tehát sem a felszerelésért nem kell fizetni, sem ott az alkalmakért, hanem tulajdonképpen kijöhetnek, egy kicsit ismerkedhetnek a környezettel, a pályával, ott az egész millióvel, és konkrétan csúszhatnak is a pályán, oktatók segítségével, tehát mi segítünk a felszerelést kiválasztani, felöltözni.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végig halad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadását tekinthet meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sportegyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Balatonfalki-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. A CIA titkos iratokat hozott nyilvánosságra a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Már lehet pályázni a Kerékpáros Barát település címre. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több korábbi titkos iratot nyilvánosságra hozott a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Az események 25. évfordulóján megjelent dokumentumok szerint a hírszerzés már évekkel korábban arra figyelmeztette a washingtoni vezetést, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida az Egyesült Államok elleni támadásra készül. A jelentéseket az akkori elnökök Bill Clinton és George Bush kapták meg. Tegnap a lerombolt ikertornyoknál kialakított emlékhelyen, valamint szerte a világban megemlékeztek a 2001-es terrortámadás csaknem 3000 áldozatáról. Egyre több és összetettebb támadást hajtanak végre a terroristák. Az elmúlt években új technológiákat is bevetettek, jelentősen növelve az áldozatok számát, hívta fel a figyelmet az ENSZ biztonsági tanácsa a témában rendezett ülése után. A többi között kiemelték az internet és a pilóta nélküli eszközök növekvő szerepét, valamint azt, hogy a közösségi média, a mesterséges intelligencia növeli az online toborzás hatékonyságát. Már lehet pályázni a Kerékpáros Barát település, munkahely és közintézmény címekre, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. A Fidesz pártalapítványa ma tartja a Köccsei találkozót. A rendezvény zárt körű, így a beszédek nem lesznek nyilvánosak. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén délelőtt jogászok vitatják meg az aktuál politikai történéseket, délután pedig összegzik az elmúlt 16 évet. Az esemény zárásaként Orbán Viktor volt kormányfő mond beszédet. Kissikló teste egy vonat Észak-Franciaországban 44-en megsérültek. Egy fiatal nőt kritikus állapotban vittek kórházba. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az első feltételezések szerint a szerelvény valaminek nekiütközött, majd egy vagon felborult, négy másik pedig lecsúszott a sínekről. A vonaton csaknem 190-en utaztak.
5: Időjárás.
6: Ma a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
5: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Sztárportré.
2: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
5: Minden héten
2: ugyanekkor, ugyanitt. Sztárportré Molnár Szabolcsal.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te szoktál túlzásba vinni dolgokat?
2: Szoktam, nagyon is.
1: Miket?
2: Leginkább a munkát. Tehát van egy ilyen nagyon nagy fokú maximalizmusom.
3: Keleti Andrea, táncművész.
2: Igazából minden területen, amiben belekerülök, és akkor ott nagyon el tudok menni. Tehát kifejezetten figyelnem kell, hogy kontrolláljam.
1: Megesik veled néha az, hogy konkrétan elkezdesz dolgokat, és nem bírod abba hagyni?
4: Ritka.
3: Varga Lévius.
4: Viszonylag fiatal koromtól nevelem magam arra, hogy erre képes legyek.
1: Már arra, hogy leállítsd magad.
4: Akár az alvást, akár a lustaságot, vagy semmittevést, akár a munkát, hogy meg ne szakítsd magad, akár...
1: Majdne, hogy beleszakadj, úgy érted?
4: Szó szerint, aha, igen. De ezeket, hogy mondjam, úgy tanultam meg, hogy túlzásba vittem. Uh-huh. Tehát amikor a nagymamám megkért, hogy kaszáljam le azt a szakaszt, és kekért, hogy ennél többet ne kaszáljak, mert a többit majd másnap kaszáljam le, és hallgassak rá. És én lekaszáltam az egészet. És utána másnap egy ilyen, mint egy síró féreg estem le az ágyról, pedig a parancs az volt, hogy ülj föl és állj föl, amit az agyamnak adtam, hát nem tudtam, hát a hátam izmai azok egyszerűen nem működtek, plusz fájdalom. Szóval például a kaszálás túlzásba vitelét a nagymamámtól tanultam meg.
2: Én nekem az eredeti szakmám az férfi szabó. És egy nagyon rövid ideig, amikor még az iskolát elvégeztem, akkor foglalkoztam egyébként ruhakészítéssel, mert versenytáncosoknak készítettem ruhákat külföldre is, meg Magyarországra is. Na már itt egyébként megmutatkozott ez, tehát hogy egy táncruha az úgy néz ki, hogy gyönyörű, maga a ruha is nagyon izgalmasan, különlegesen ki van találva és megcsinálva, és utána föl van strasszozva, több ezer strasszal. Na most én vagyok az, aki biztos, hogy 10 000 strasszot rak a ruhára, biztos, ami biztos, még minden legyen rajta, és erre nem sajnálom az időt és az energiát, és akkor ez később átcsúszott oda, hogy nyilván most már a fő profilunk 20 éve vagy 25 éve a tánctanítás, és elsősorban a nagy tánciskola, de mi a táncos gyerekeinknek, tehát a fiatalabb növendékeknek szoktunk csinálni fél évente egy táncbemutatót, és hát ezt a végletekig tudom, tehát hogy ez olyan előadás legyen, tulajdonképpen jönnek gyerekek, akik fél éve táncolnak, de én úgy fölöltöztetem őket, én úgy megvarrom mindegyiknek a ruháját, mindenkinek van kis virág, mindenkinek van nyaklánc. Szóval, hogy úgy oda teszem magam, és ezt gyakorlatilag nem is bírom abba hagyni, tehát ezt képes vagyok éjszakákon keresztül, de egy hónapon keresztül is éjszakánkon keresztül csinálni, és akkor itt kell magammal beszélni, hogy itt ezt most hagyjuk abba.
1: De lehet, hogy hiába, tehát tulajdonképpen akkor te vagy a végletek embere, aki, hogyha valamit elkezd, akkor nem tudod abba hagyni, tulajdonképpen bármi, és az biztos nem bármi.
2: Na hát, de ez sok mindenben érzem én a egyébként, ami nyilván azoknak, akik velem dolgoznak, akik a velem dolgozásnak egyik oldalán vannak, azoknak nagyon jó. Tehát, hogyha ha azt mondják, hogy Andi, ez a feladat, akkor tudhatják, hogy ez meg lesz csinálva, és ki lesz maxolva. Tehát, ami az időben belefér, vagy elképzelhető, az ebben biztos, hogy benne lesz. És akik velem dolgoznak, már kollégák úgy, hogy ők elvileg ugyanazt a feladatot csinálják, mint én, azoknak rémálom. Mert nyilván én elvárom mindenkitől, hogy mindenki beletegye magát ennyire.
1: Ugyanazt, amit magadtól is elvárod.
2: Igen,
1: a többiektől.
2: Tehát, hogy ilyen szempontból egy kicsit nehéz, bár ezen nagyon sokat dolgozom magamon. A férjem, ő is eléggé maximalista, tehát ilyen szempontból mi jó pár vagyunk, és ezért működik a mi kis mini táncos birodalmunk nagyon jól. Mindent próbálunk a legjobban csinálni.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hajdó Klára, énekesnő.
2: Nehéz meghatározni azt, hogy hol kezdődik a munka, hol a vége, hol az eleje, mi a hobbi, mi az, ami már szabadidős tevékenység, mert hogy egyrészt nagyon szeretjük a munkánkat, másrészt meg ezt tölti ki gyakorlatilag az egész napunkat, napomat, mert hogy ugye amikor nem éneklek, akkor is általában a tanítással foglalkozom, vagy a zenekaraimnak a menedzselésével, a háttér dolgokkal, úgyhogy ebben hajlamos vagyok egy kicsit így túlcsordulni. De egyébként, hát nagyon szigorú vagy, igen, nagyon, de most már nyilván ezt így felismerve, hogy így kicsit összemosódott minden, most már ezért ennek próbálok én is egy természetes medret szabni.
1: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
3: A túlzásba vitt dolgokról ordít, hogy azon azért nem árt változtatni. Tehát ha valaki el akar indulni egy nem pontosan meghatározott, de jobb énje felé, nem baj, ha először ezeket a túlzásokat csiszolja le.
4: Most, ahogy ezeket mondod, egy dolog jut eszembe, a túlzott imádság az rossz lehet, hogyha valaki minden figyelmét, idejét arra koncentrálja, az, azt mondjuk mi, hogy az rossz? A túlzás miatt?
3: Az nem hiszem, hogy ez imára rámondható. Ez vannak emberek, akik tökéletesen működnek az életben. Nagyon sokat tesznek másokért, nincsenek túlzásaik. Mondhatnánk, hogy ha az élet értelme az volna, ahogyan sok bölcs szerint ez, hogy amilyen hatással a többi életre van a tiéd, az adja meg a rangját vagy az értékét az életednek. Ebből a szempontból sok ember van, aki nagyon értékes életet él, akár utóbb szenteknek nevezzük őket, bölcseknek, vagy csak egy olyan híres ember, akinek példaértékű az élete. Róluk tudunk. Köztük sokról tudunk, akik szinte egyfolytában imádkoztak.
4: Lelkileg végletes tudsz lenni? Hogy mondjuk, ha egy mélység, akkor nagyon mélyen, ha magasság, akkor pedig a felhőkön járkálsz?
5: Ez a felhőkön járkálók, ez kicsit nehezebb talán.
1: Takács Nikolász, előadó művész.
5: Viszont az sokkal könnyebb, hogy megélni a mélységet, és kicsit ott ragadni, kiélvezni a mélységének az ízét.
4: De furcsa, így kiélvezni a mély, a fájdalom ízét, élvezni. Igen. Milyen érdekes megfogalmazni.
5: Igen. Igen, hát, szerintem fontos, legalábbis az én személyiségemnek fontos.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Emberportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lelkileg nagyon mélyre nem mész le?
2: Nem. Sok olyan dolog van, amivel az ember belecsavarhatja magát, örvénybe teheti magát, és igen, akkor nagyon végletesen él meg valamely igen szomorúságot, amelyet talán az elme egy kicsit, mondjuk egyfajta megzabolázásával meg lehet úszni kisebb fájdalommal.
3: Varga Livius.
2: Ez lehet egy aktuális segítség, mondjuk egy pszichológus, de lehet például egy gyerekkori, hogy mondják ezt, ilyen gyermekkorban ilyen szülői parancs, vagy szülői mondat, vagy elmondat, hogy ne maradj benne sokáig, és hogyha szóval ki megjegyzi, akkor saját magát is meg tudja mozdítani egy ilyen helyzetből.
1: Kaptál ilyen mondatot gyerekként?
2: Én viszonylag sok ilyen életmegoldó mondatot kaptam ott.
1: Például ilyen mondasz egyébként ilyeneket, akár ilyen örvényből kijövetelt segítő mondatokat? Mondasz, amiket kaptál?
2: Igen, például az, hogy amikor valami probléma val állsz van szemben, nem nézheted folyton a problémát, akkor hol látod meg a kiutat? Uh-huh. Ilyen és ehhez hasonló képes be.

0: vadászpilótáknál olyan dolgok, amiket elgyakorolnak, amit ott helyben érzékszervekkel kontrollálva nem tud megtenni, de van egy olyan kombináció, amivel ki kell szednie magát, csökkent képességekkel is, a halálos csavarból. Ezt lehet, hogy nem jól mondtam, de az örvénynél tudom, hogy ugye én Duna mellett nőttem fel, a dunai emberek mondták, hogy az örvény, ha visz lefelé, és érzed, hogy nagy az ereje, ne úsz ellen kifelé, lefelé úsz, és mikor leértél, rugaszkodj el. Rúgd el magad a legalján, így van. Lefelé úsz. Ez egy jó példa egyébként az életre is, hogy néha nem az a megoldás, hogy csak ellenére mész annak, ami sodor rossz felé, hanem mi van, hogyha egy másik természeti képpel élve a szelet nem megállítani kell, hanem befogni a vitornába.
1: De akkor tényleg konkrétan a víznél, ha valaki egyszer örvénybe keveredik, ami őt húzza le, akkor ez egy életmentő megoldás lehet, hogy akkor menni kell lefelé, le a legaljára, és onnan felrúgni magad?
0: Nekem ezt mondták az öreg horgászok és az öreg dunai emberek.
2: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Gyere el a Borbé tűzép telepére, és szerezz be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbé tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbé tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Szigetszent Miklóson tartotta első választókerületi fogadóráját Pertichné Kácsor Andrea. A Pest megyei 10-es számú választókerület egyéni országgyűlési képviselője közösségi oldalán arról tájékoztatott, sok közlekedéssel kapcsolatos felvetés érkezett felé a lakóktól. Szó esett a H6-os év helyzetéről, a kerékpáros és gyalogos közlekedés lehetőségeiről, valamint több önkormányzati és a magyar közutat érintő felvetéstől is. A képviselő posztjában hangsúlyozta, számára kiemelten fontosak ezek a személyes találkozások, mert mint fogalmazott, csak az itt élők tapasztalataira és véleményére építve lehet jó döntéseket hozni. A következő fogadóra helyszíne Halásztelek, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ha valaki erről az alkalomról lemaradt, részt vett majd a Dunaharasztin szeptember 18-án vagy szeptember 25-én Szigethalmon. Az előregisztrációs linket Pertichné Kácsor Andrea országgyűlési képviselő Facebook oldalán lehet megtalálni. Korszerűbb környezetben kezdhette meg a 2026-27-es tanévet a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola. A taksonyi létesítmény jelentős átalakuláson esett át az elmúlt időszakban. Az udvar többek között egy pihenésre alkalmas körpaddal gazdagodott. A fejlesztés a tanulókért, az oktatásért, a Holnapért alapítvány közreműködésével valósult meg. A beruházás kivitelezéséhez nagyban hozzájárultak ezen kívül az iskolai bálokból származó bevételek. Az iskola vezetősége arra kéri a szülőket, hogy továbbra is támogassák az intézményben zajló munkálatokat. Életmentő tettéért tüntették ki a Dunaharaszti rendőrőrs egyik munkatársát. Taksony polgármestere személyesen mondott köszönetet a férfinak. Nagy Sándor Tamás nemrég vehette át elismerő oklevelét. A rendőr törzszászlós egy Taksonyban történt vészhelyzet során nyújtott segítséget. Munkáért és helytállásáért Zsolnai Pál polgármesteri dicséretben részesítette. A rendezvényen Molnár Szilvia alezredes és kapitányság vezető is részt vett. Raklapvásár tart Szigetszent Miklóson az Álomgyár kiadó. Mintegy 10 000 könyvvel készül a 2012-ben alakult kiadó szeptember 13-án vasárnap 10 és 16 óra között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A raklapvásár nem először érkezik a városba. Nagy Pál Viktortól, az Álomgyár kiadó egyik alapítójától megtudtuk, a tavalyi Szigetszent Miklósi alkalom volt a 2025-ös év egyik legsikeresebb vására. Bízik abban, hogy idén is sok olvasót vonz majd a vásár. Nagy Pál Viktor hozzátette, aki szeretné a tömeget elkerülni, annak érdemes a délutáni órákban érkezni a Közösségi Házban. Ritkán fordul elő ugyanis, hogy kifogynak a készletből.
7: megfelelő mennyiségű könyvet hozunk, hiszen mögöttünk van már körülbelül 150 vásár, hogy nagyságrendileg azért tudjuk, hogy mi az a portfólió és mi az a mennyiség, amit érdemes magunkra hozni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy inkább délután érkezzen, vagy nem mindenkinek, de aki úgy gondolná, hogy délután komfortosabb neki, az nyugodtan jöjjön. Ha mennyiség is mérvadó, mert itt bevásárolnék az egész családnak, akkor valóban vannak olcsóbb könyvek, amik esetleg inkább az eladhatatlanságot úgy magyaráznám inkább, hogy ezek már korábbi könyvek, 2020-21-es könyvek. Vannak olyanok is, amik viszont az újak.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekintheti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. A programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán három fellépő látványos bemutató készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Star Portrait.
9: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
1: Minden héten
9: ugyanekkor, ugyanitt. Star Portrait Molnár Szabolcsal.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Lelkileg végletes vagy?
2: Nem. Érdekes módon lelkileg nem. Lelkileg én egy eléggé stabil, és egyébként én magamat mindig úgy szoktam jellemezni, hogy egy fiús lány vagyok, fiú lélekkel vagyok megáldva, férjem ezért bír.
3: Keleti Andrea, táncművész.
2: Mert én úgy gondolom, hogy a lányok azok, akik rágódnak valamin, amin belelovalják magukat a dolgokba, túl gondolják, lányok ketten egymással kibeszélik, túlfokozzák, megsértődnek. Szerintem ezek úgy leginkább 90%-ban női tulajdonságok. Ezekkel én nem bírok, hanem én inkább olyan vagyok, hogy ez van, így történt, így sikerült, jó van, mindegy, menjünk tovább, oldjuk meg. Tehát, hogy ez a nagyon gyorsan elengedő, megbocsájtó, továbblépő és egyáltalán nem rágódó
1: ember vagyok. Tehát ez stabil. Tehát lelkileg se nagyon lentre nem mész, se nagyon óriási magaslatokba nem engeded magad szárnyalni a felhőkön, hanem mindig itt vagy a földön két lábban.
2: Én arra emlékszem, hogy az elmúlt 50 évben nagyon lent nem voltam igazából. Egyszer-kétszer nyilván az élet azért dob olyan dolgokat, amivel nehéz megbirkózni, vagy amiből nehéz, de én abból is meglehetősen gyorsan egyébként talpra állok, mert én mindig azt nézem, hogy mi van előre. És a férjem nekem egy nagyon jó partner. Azt hiszem, hogy mi ketten egymásnak vagyunk nagyon jó partner. Tehát, hogyha érezzük a másikon, hogy egy picit nehezebben megy, hogy egy kicsit rosszabb, akkor rögtön a másik odalép, és akkor valamit segít. De egyébként a férjemmel is nagyon könnyű. Tehát, hogy ő rá is 99%-ban nevet, amikor rá gondolok. Tehát, hogy ő nagyon pozitív, nagyon energikus. De biztos, hogy szerencsénk van nekünk az életünkkel, a munkánkkal. Olyanok járnak, nyilván olyan iratkozik be a tánciskolába, aki szereti a közösséget, szereti az embereket, aki azért jókedélyű, aki vágyik a szórakozásra, akik nyilván harmonikusabbak, mint házas pár, mert hát ezért is keresnek közös programokat. És akkor mi nagyon sok energiát adunk, azt gondolom, a hozzánk járó embereknek a tánciskolába, de cserében nagyon sok energiát kapunk, és nagyon jól töltődünk, és tulajdonképpen egy ilyen nagyon fárasztó munkanap után, amikor egész nap csak táncolunk és emberekkel vagyunk, akkor nem úgy érzem magam, hogy most aztán kiszívták az összes erőmet, hanem úgy megyek haza, hogy egyébként még ha nem lenne a fizikálisan a testem ilyen fáradt, akkor még bírnám.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mi az, amiben tudsz mértéktartó lenni, kifejezetten mértéktartó, amiben igazán jó az önfegyelmed?
2: Fú, sajnos nekem muszáj is, mert az egészségem miatt egy csomó dologról le lettem kapcsolva, először itt a glutén, aztán a tejtermékek, egy csomó mindenről. És ebben azt hiszem, hogy baromi erős lettem.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
2: Eleinte nyilván az ember így sajnálhatja magát, vagy egy kicsit így sajnálja magát, inkább így mondom, mert én azért nem voltam az a típus, aki így látványosan szenvedtem, hogy én ezt nem ehetem, azt nem ehetem meg.
1: Hát, hogy csak magad előtt szenvedtél egy kicsit, vagy magadban?
2: Hát nyilván azért ezek nagy függőségek, csak ezt az emberek nem vallják be maguknak, hogy...
1: Érdekes hozzáállás, tényleg a tej. Meg nem tudom, egy csomó étel is
2: függőséget okoz.
1: Az evés is egyébként, hogy rengeteget enni, például mindig jól lakni, az is egy nap, de folyamatosan.
2: Vagy egy fáradtságos nap után mondjuk este nekiállni enni. Tehát ezek mind olyan függőségek, és ne, hát ebben az egészséges életmódban azért eléggé jól tudom már
1: nem
2: így.
1: Nem fegyelmed van, nagy, azt mondod.
2: Muszáj is, mert jelei vannak akkor, hogyha az ember csal, tehát itt nem lehet csalni. Tehát ez nem olyan, hogy diétázom, és akkor most éppen megettem egy rétest, aztán otthon majd úgy csinálok, mintha nem lett volna semmi, nem? Tehát itt gyakorlatilag szigorúan be kell tartani dolgokat ahhoz, hogy egészségesek lehessünk.
1: De ez milyen jó, mert ezt tulajdonképpen csak te mondod. Lehet, hogy ha nem tartanád be, egy kicsit rosszabbul lennél, de működnél akkor is, de te eldöntötted, hogy szigorú vagy, nagy önfegyelmet gyakorolsz, és így jól vagy.
2: Igen. Igen, és így ki tudja, lehet, hogy éveket lehet ezzel nyerni, hogy az ember jobban odafigyel.
3: Takács Nikolász, előadó művész.
4: Edzeni, odafigyelni az étkezésre, fit lenni, vagy jön a másik oldal, igen, nem edzeni semmit, nem mozogni semmit, enni bőséggel mindent, ami jól esik, és akkor ennek aztán vannak egyéb következményei. Szóval ez a fajt, amikor nagyon elhatározom, hogy na most nagyon odafigyelek, edzek, akkor 5 edzés, 5 kardiózás, TRX, csirkemell, rizs, vagy ami pont kell. Ez az egyik oldal, a másik az, hogy minden is.
1: Hát akkor lehet, hogy te is a végletek embere vagy.
4: Nem mondanám magam végletek emberének. Ettől függetlenül, hogy ezt a példát felhoztam, ami erre utalna, de hogy egyéb életterületen nem.
3: Keleti Andrea, táncművész.
5: Megtanultam, hogy hány napig kell szigorúnak lenni, és utána mindig kell egy kicsit engedni ezen.
1: De akkor ez megint csak a végletesség, nem? Hogy akkor pár napig nagyon szigorú?
5: Nem, ez utána... a kegyelem. Meg az, hogy élvezni azért kell az életet, tehát hogy nyilván én nagyon szeretek főzni, és nagyon szeretek jókat enni. Egyébként ez nem azt jelenti, hogy kuplalok, és nem eszek semmit, hanem ha tehetem, akkor nagyon odafigyelve, nagyon jókat eszem, olyanokat, amiket szabad.
1: De nem sokat.
5: De nem sokat, és hát muszáj tudatosan erre odafigyelni. Nem,
1: néha
5: nem
1: sokat?
5: Nem.
1: De hát sem sokat?
5: Hát... Karácsonykor én is meghisztam, természetesen. Én tehát meg. Ha ez a kérdés, akkor igen, én is meghisztam, mert vannak helyzetek, amikor már csak nem is illik azt mondani, köszönöm szépen, én nem fogok enni a töltött káposztából.
3: Varga Livius.
6: Engem önfegyelemre neveltek ez a helyzet, és mindenben, amiben valaha túlzó voltam, ami mindenben képes vagyok önfegyelmet gyakorolni. Vannak könnyebb dolgok, amik könnyebben mennek, és vannak, amik nehezebben. De most jelenleg nincs olyan, amit például nem tudok abba hagyni. Nincs olyan, ami olyan szenvedéllyel ragadna magával, hogy képtelen legyek kijönni belőle. És ez annak köszönhető, hogy az önfegyelmet tudatosan gyakorlom minden nap.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szoktál egyébként túlzó lenni?
2: Én azt hiszem nem vagyok ilyen, nekem az anyukám nagyon ilyen egyébként, tehát ő hajlamos mindig a 10 helyet rögtön 100-at, de inkább ezzet mond, amin mi nagyon sokat nevetünk, és nekem ő ilyen szempontból tündéri, aranyos, és a túlzásaiban nyilván leginkább a szeretet van benne, de hogy nekünk ő a rossz példa.
1: Keleti Andrea.
2: Hát, és akkor tükre. Erre nem tudom, én ezt, erre nagyon régóta figyelek, hogy ilyen szempontból ne legyek olyan, mint ő. Egyébként nagyon hasonlítok rá, meg nyilvánulásaimban is. Telefonban régen, még mikor egy lakásban laktunk, összekevertek minket, mert egyformán beszélünk, és nyilván sokszor, én ugye vele nőttem föl, apukám nem vett részt a családban, és nagyon hasonlítottunk egymásra, úgyhogy egyébként meg hasonlít, dolgoznom kell, hogy ne legyek teljesen olyan, és azt gondolom, hogy ez a túlzás, ez így elmaradt nálam.
1: Könnyedén vagy túlzó? Sőt, szinte szórakozásszerűen? Vagy pedig ez csak úgy véletlenül alakul?
3: Hát szerintem indulatból is tud az ember ilyen lenni, hogy így eltúloz dolgokat. Indulatból is tud az ember ilyen lenni, hogy így eltúloz dolgokat.
4: Ha lelkesedem, biztos, hogy úgy írok le valamit, ami a mellettem lévőnek lehet, hogy nem pont ugyanaz történt meg vele. Én meg hiperlatívuszokban beszélek. Nekem azt szoktak, hogy már megint hiperlatívuszokban beszélek. A humornak az egyik fontos eszköze a túlzás. A jól felismerhető túlzás. A jól felismerhető túlzás.
1: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
4: A túlzásbeli dolgokról ordít, hogy azon azért nem árt változtatni.
1: Hajdú Klára, énekesnő.
5: Muszáj is, mert jelei vannak akkor, hogyha az ember csal, tehát itt nem lehet csalni.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: Megtanultam, hogy hány napig kell szigorúnak lenni, és utána mindig kell egy kicsit engedni ezen.
1: Takács Nikolasz, előadó művész.
6: Talán így tudat alatt kialakult az, hogy a mérték az nagyon-nagyon fontos.
4: Engem önfegyelemre neveltek. Önfegyelemre neveltek. Az önfegyelmet tudatosan gyakorlom minden nap. Minden nap. Minden nap.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
1: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
2: Fájdalom csillapító.
0: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
3: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
0: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
4: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
5: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
6: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
5: Szaladok is, főnök úr.
7: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. Nincs szennyeződés az Iváncsai kutakban. Dróntámadásért egy fontos szaúdi olajvezetéket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá, 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, tette hozzá a tárcavezető. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Minden kútvize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban NMP szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Dróntámadásért egy kőolajvezetéket Szaúd-Arábiában. Többen megsebesültek, a károk felmérése még tart. A kulcsfontosságú kelet-nyugat vezetéken elővigyázatosságból leállították a szállítást. A drónok Irak felől repültek be, de nem állami akcióról van szó. A több mint 1200 km hosszú vezeték a Hormuzi szoros blokkádja miatt vált kiemelt jelentőségűvé. Az utóbbi hónapokban naponta 4-5 millió hordónyi nyersolaj, a globális ellátás 4-5%-a folyt keresztül rajta. Egyre több és összetettebb támadást hajtanak végre a terroristák. Az elmúlt években új technológiákat is bevetettek, jelentősen növelve az áldozatok számát, hívta fel a figyelmet az ENSZ biztonsági tanácsa témában rendezett ülése után. A többi között kiemelték az internet és a pilóta nélküli eszközök növekvő szerepét, valamint azt, hogy a közösségi média, a mesterséges intelligencia növeli az online toborzás hatékonyságát. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlatán 24 magyar fiatal alkotó munkáit mutatják be a Liszt intézetben. A kiállítás október 16-áig látogatható.
8: Időjárás.
9: Ma a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
5: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Elkészült az Árpád fejedelem általános iskola sportpályája. A Dunavarsányi Intézmény immár egy korszerűbb, biztonságos sportolást alkalmas térrel kezdette meg a 2026-27-es tanévet. A beruházás során a pálya új burkolatot és vonalazást kapott, emellett kézilabda kapukat és kosárlabda állványokat is kihelyeztek. A projekt a település önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Sziget-Szent Miklósi Tankerületi Központ együttműködésével valósult meg. Keresztesi Balázs hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az elkövetkező időszakban további munkálatok várhatók a területen. A polgármester hozzátette, hogy sor kerül többek között a sportpálya teljes környezetének fejlesztésére. Könyvklub Sziget-Szent Miklóson idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta szervezésében az alkalom, ahol egy kijelölt könyvről beszélgethetnek a résztvevők a szakemberrel. A szeptember 12-i szombati alkalmon ezúttal Nelio Biedermann Lázár című regényét és annak témáját vesézik ki. Az Olvasó Sziget könyvklub nevet viselő találkozó a közösségi házban lesz 17 órától. A belépés díjtalan, de regisztrálni kell rá a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtárban személyesen, de van lehetőség telefonon vagy e-mailben is jelezni a részvételi szándékot a közösségi ház elérhetőségein. Az Olvasó Sziget Könyvklub foglalkozásain azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Folyamatosan várja az önkéntesek jelentkezését az Élethajó értékőrzőháló. A Dunavarsányi Jótékonysági Szervezet olyan tetrekész embereket keres, akik ötleteikkel hosszú távon hozzájárulnak a közösség működéséhez. A folyamatos jelenlét mellett a szervezés, a kommunikáció és a kapcsolattartás jelenti számukra a legnagyobb segítséget. Az Élethajó igyekszik továbbá minél több támogatót, helyi vállalkozást és civil szervezetet bevonni a közös munkába. Jelentkezni Megyesi Melinda elnöknél, illetve az egyesület hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További részletek az Élethajó értékőrzőháló közösségi felületein olvashatók. Megverte az Érd együttesét a Magyar Kupa első fordulójában Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata. Az SNKSE a szintén NB1B-ben szereplő érdiek otthonában végigvezetett, és 26-35-re magabiztosan ütötte ki a sorozatból a hazai együttest, bejutva ezzel a második fordulóba. A térségiek számára a héten bajnoki mérkőzés is lesz, a Győr U20-as gárdájának otthonában lépnek pályára. Jakab László vezetőedző elmondta, ha az első bajnoki meccsük és az érdeleni kupa meccsük formáját tudják hozni, és ilyen gyorsan tudnak továbbra is játszani, akkor nagyon optimistán várhatják a győri fiatalok elleni fellépést.
8: a Kozán-Viszlen meg a Magyar Kupa mérkőzést összevetve azt nézem, hogy milyen formában vagyunk, akkor én úgy gondolom, hogy optimistán várom a győri meccset. Én bízom benne, hogy megint ugyanúgy lesznek jó teljesítmények kapuban és védekezésben, és abból tudunk futni ugyanúgy. Nekünk tényleg ez az erősségünk, hogy futunk, és elbízni nem fogjuk elbízni magunkat, ez biztos, de ez így marad, és úgy áll össze a társága, hogy az elmúlt két mérkőzésen, akkor nagyon optimista vagyok.
0: Még több hír egy helyen.
9: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Club szeptember 18-ai fellépői a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Club közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyelt. Csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Ekletikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Sziget-Szent Miklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvashat.
11: A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Választ gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. Egy friss jelentés szerint az összeomlás határára sodródott a hazai gyermekvédelmi rendszer. Emelkedett a Duna víz szintje a fővárosnál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 és 2025 között 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozói ellátásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer mára az összeomlás határára sodródott. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá, 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, tette hozzá a tárca vezető. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban NMP szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Budapestnél 2 nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna víz szintje. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően holnap estig további 15 cm-es emelkedést várnak a szakemberek, majd a jövő héten ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását a fővárosban, a Vigadó téren lévő vízmércénél. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok és fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába.
4: Időjárás.
5: Ma a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
6: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Lakihegy Rádió. Most egy újabb óra indul a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Sok ember szenved attól, hogy vagy folyamatosan fenn van a gyomorsava, vagy csak bizonyos ételektől, gyomorégés és savközömbösítők, mikor alkalmazzunk gyógyszert, ez lesz most a témánk. A savközömbösítők régebben nagyon fontos gyógyszerek voltak a gyomorfekély kezelésében. Ma már inkább csak a gyomorégés és egyéb emésztési panaszok esetén szedik őket. Legnagyobb előnyük a többi szerhez képest, hogy recept nélkül is kaphatók, a hatásuk pedig egyszerű reakción alapul, vagyis hogy a gyomorsavat a gyenge lúgként viselkedő savcsökkentők közömbösítik. Ezáltal kevesebb lesz a sav, és így a gyomor bontó enzimjei is elveszítik működő képességüket. Hatásuk attól függ, hogy az egyes vegyületek milyen mértékben oldódnak vízben, gyomornedvben, és hogy az őket alkotó ionokat milyen élettani hatással ruházták fel. Sok savcsökkentő hatóanyag van ma már forgalomban. A legnépszerűbb a nátrium-hidrogén-karbonát, ami percek alatt csökkenti a gyomorfájást is. A sav közömbösítése során széndioxid keletkezik, ami gyorsítja a gyomor ürülését, másrészt viszont feszítő érzést, büfögést, széltolulást is okozhat. Ha túl sokat veszünk be belőle, túl sok nátrium szívót hat fel, ami szív- és vesebetegeknél és magas vérnyomás betegeknél hát problémát is okozhat. Amennyiben szedése alatt nagy mennyiségű tejet fogyasztunk, akkor a tej alkáli szindróma alakulhat ki, melynek oka a nagy mennyiségű kálcium és nátrium bevitel. Tünetei a fejfájás, gyengesség, hányás, székrekedés, hasi fájdalom, kálciumtartalmú vesekő, vesekövek képződés. Magnézium-oxid és magnézium-hidroxid is alkalmazható savközömbösítőnek, ezek is gyorsan hatnak, viszont hashajtó hatásuk van. Aztán itt van még a magnézium triszilikát és a magnézium karbonát savközömbösítő, amelynek hatása lassabban alakul ki, viszont tartósabb. Minden magnézium sóra jellemző, hogy csak kismértékben szívódnak fel, de veselégtelenségben nagyon lelassul a kiürülésük, és ekkor mellékhatásként lelassíthatják a szív működését. Az alumínium-hidroxid bár gyenge savközömbösítő, mégis hasznos lehet savtúltengésben, mert a sósavval reakcióba lépve a képződő alumínium-klorid kocsonyaszerűen bevonja a gyomornyálkahártyát, és védi a sav károsító hatásától. Tovább haladva a bélben megköti a foszfátot, ez terápiásan magas foszfátszint csökkentésére is alkalmazzák, de akinek normál ez az értéke, annál a foszfát hiány tüneteit, vagyis anorexiát, izomgyengességet és csontképzési rendellenességeket okozhat. Ha veselégtelenség miatt nem tud normálisan ürülni az alumínium, akkor idegrendszeri problémák okozója lehet és székrekedést is okozhat. Tévhit, hogy ezek a szerek korlátlanul szedhetőek bármiféle orvosi ellenőrzés nélkül, ugyanis sok más gyógyszer hatását módosíthatják a savlekötők. Nagyon sok gyógyszernek gátolják a felszívódását, ezáltal a hatása azzal, hogy a bélrendszerben megköti ezeket, módosíthatja ugye a gyógyszereket, tehát csak is orvosi felügyelet mellett szedjük ezeket a savlekötő szereket.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Van, akin azért van éjjel-nappal napszemű meg, mert hogy bántja a szemét a fény, sokan pedig divatból teszik ezt, és ugye elmondható, hogy ma már nem csak nyáron és télen hordunk napszemüveget, hanem az év bármelyik szakaszában ez megtehető. Fontos azonban mérlegelni, hogy ezzel kapcsolatban mi is az etiket. A napszemüveg viselése teljesen hétköznapi, megszokott jelenség. Ennek ellenére kevesen vannak tisztában azzal, hogy milyen alapvető illemszabályok kapcsolódnak hozzá. Miután a legtöbb ember a tekintetből olvas és a szemkontaktus feltételéhez elengedhetetlen, hogy a szemünk jól látható legyen, emiatt több mint illetlenség egy beszélgetés során magunkon hagyni a napszemüveget. Ugyanis, ha ez teljesen eltakarja a szemünket, ez már tényleg udvariatlanság. Na de nézzük a protokoll szakértőt. Vannak, akinek a jó látás érdekében folyamatosan szemüveget kell viselnie. Régebben nem sok választás volt annak érdekében, hogy megvédjük a szemet az erős napsugárzástól. Vagy a kezünk szolgált napellenzőnként, vagy hunyorogtunk. Aztán jöttek a fényre sötétedő lencsék, de ezek a szemüvegek sem nyújtanak tökéletes megoldást, hiszen zárt térben egyáltalán nem praktikusak. Az utóbbi néhány évben nagy divattá vált évszaktól függetlenül, hogy rajtunk van a napszemüveg. Nos, Fekete Gábor protokoll tanácsadó azt mondta, ha a napfény hatására sötétedő szemüveg vagy dioptriás szemüveg óvja a szemünket, akkor ebben az esetben el kell fogadni, hogy valaki nem veszi le a napszemüvegét beszélgetés társalgás közben. Ilyenkor illik elnézést kérni annak, aki olyan szemüveget hord, ami eltakarja a szemét. Még azt is lehet mondani, hogy tudjuk, hogy illendőség lenne levenni a szemüveget, de megromlott látásunk miatt ezt nem tesszük. Amennyiben divatos vagy sportszemüveget hordunk, természetesen nem illik magunkon hagyni egy kommunikációban, mert hogy a szemnek nagy a szerepe. Ha nem beteg a szemünk, ha nem létfontosságú, hogy napszemüveget tartsunk a fejünkön, akkor azt le kell venni. Egyéb esetben magunkon hagyni a napszemüveget ugyanolyan hiba, mint hogyha elfelejtenénk köszönni, vagy nem fogadnánk valakinek a kéznyújtását üdvözléskor. Tehát ez illetlenség. A protokoll szakértő azt javasolja, nyugodtan tegyük szóvá, ha zavar bennünket, hogy valaki, akivel beszélgetünk, napszemüveget hord, és így nem tudunk vele szemkontaktust teremteni. Ha pedig rajtunk is van napszemüveg, akár azzal is jelezhetjük a kérésünket, hogy mi magunk nyomatékosan levesszük, hogy a másik lássa a tekintetünket. A protokoll szakértő azt tanácsolja, hogy zárt térben, vagy ha egyáltalán nem süt a nap, semmi esetre se viseljünk napszemüveget, még akkor sem, ha ezzel a fáradtságunkat akarjuk palástolni. Ha nem sötét barna vagy fekete, hanem más színű a szemüveg, lila, sárga, kék, ami majdnem átlátszó, azt is illik levenni. A társalgás intim zóna, ami általában 80-120 cm között van, semmiképpen nem az a tekintetváltás, amit napszemüvegben kell megejteni. Ha magunkon hagyjuk akár csak a színes lencsés napszemüveget is, mindenképpen azt üzenjük, hogy valamit takargatni valunk van. Úgy tűnhet, hogy szeretnénk valamit elrejteni. Gondoljunk csak azokra a film jelenetekre, amelyekben a szervezet bűnözők csoportokba tömörülnek, és pedig rosszban sántikáló mafiózókat úgy ábrázolják, hogy azok sosem veszik le a napszemüvegüket. A protokoll szakértő kiemelte, vannak kivételek, akikre nem vonatkozik a napszemüvegviselés szabálya. Ők főként a művészek, akiknek hozzátartozik az imázsához, hogy rajtuk van a napszemüveg.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Közlekedési koncepció a Bucka város részben, útfelújítások, gyalogátkelőhelyek létesítése. Ezekről is szó volt Sziget-Szent Miklóson az augusztus végi közmeghallgatáson. Az egyebek napi rendi pontban többen érdeklődtek a forgalomcsillapító eszközök telepítéséről is. Nagy János polgármester a közmeghallgatás után rádiónknak úgy nyilatkozott, a közlekedést illetően többen kifogásolták, hogy a Csépi úton a járda közepére kihelyezett villanyoszlopok akadályozzák a biztonságos gyalogos közlekedést. A városvezető hozzátette, a tervek között szerepel a villanyoszlopok áthelyezése, ugyanakkor hangsúlyozta, ez egy nagyobb kaliberű feladat, de bízik benne, hogy a jövő évi költségvetésbe be tudják majd építeni.
7: Ha nem fogja kihúzni a képviselőtestület többsége, akkor azt is meg fogjuk tudni oldani, de tájékoztattam a lakókat, hogy elindult az engedélyeztetése és a bürokratikus része, például a Csépi útnak, a Műút és a Gyökér utca közti szakaszánál lévő villanyoszlopok áthelyezése, ott a kerítés, meg szintén az áthelyezése, hogy szélesebb utat tudjunk kapni, pont azért, hogy a közlekedési koncepciót be tudjuk vezetni mondjuk a jövő évben, illetve ott is legyen akkor gyalogos, biztonságos közlekedési lehetőség.
6: Sziget-Szent Miklóson tartotta első választókerületi fogadóráját Pertichné Kácsor Andrea. A Pest megyei 10-es számú választókerület egyéni országgyűlési képviselője közösségi oldalán arról tájékoztatott, sok közlekedéssel kapcsolatos felvetés érkezett felé a lakóktól. Szó esett a H6-os év helyzetéről, a kerékpáros és gyalogos közlekedés lehetőségeiről, valamint több önkormányzati és a magyar közutat érintő felvetéstől is. A képviselő posztjában hangsúlyozta, számára kiemelten fontosak ezek a személyes találkozások, mert mint fogalmazott, csak az itt élők tapasztalataira és véleményére építve lehet jó döntéseket hozni. A következő fogadóra helyszíne Halásztelek, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ha valaki erről az alkalomról lemaradt, részt vett majd a Dunaharasztin szeptember 18-án vagy szeptember 25-én Szigethalmon. Az előregisztrációs linket Pertichné Kácsor Andrea országgyűlési képviselő Facebook oldalán lehet megtalálni. Közmeghallgatást hirdettek meg Dunavarsányban. A település önkormányzata szeptember 29-én kedden délután 5 órától várja az érdeklődőket. A fórumot a testületi ülésekhez hasonlóan a polgármesteri hivatal dísztermében tartják majd. A lakosságnak lehetősége lesz közérdekű kérdésekkel és javaslatokkal fordulni a városvezetés felé. A rendezvény nyilvános, így a részvétel előzetes regisztrációhoz nem kötött. További információk a www.dunavarsany.hu oldalon elérhetők. Korszerűbb környezetben kezdhette meg a 2026-27-es tanévet a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola. A taksonyi létesítmény jelentős átalakuláson esett át az elmúlt időszakban. Az udvar többek között egy pihenésre alkalmas körpaddal gazdagodott. A fejlesztés a tanulókért, az oktatásért, a holnapért alapítvány közreműködésével valósult meg. A beruházás kivitelezéséhez nagyban hozzájárultak ezen kívül az iskolai bálokból származó bevételek. Az iskola vezetősége arra kéri a szülőket, hogy továbbra is támogassák az intézményben zajló munkálatokat.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darab a mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most 2 magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rock zene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz.
2: A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Folytatjuk az ismerkedést az emberi testtel. Azt hiszem, adásról adásra megállapíthatjuk, hogy egyre jobban megismerjük magunkat, és csodálkozhatunk is azon, hogy mennyire jól ki vagyunk mi találva. Hát ma a körmünk lesz a téma. A napokban voltam manikűr-pedikűrön, és az autóban utaztunk a férjemmel, és így ránéztem a lábúj körmeimre, és megállapítottam, hogy annyira szép lett, nem? Tehát, hogy ezt a Magdika olyan szépen megcsinálta. Erre a férjem nem nagyon reagált, majd mondom, mi van, nem tetszik? Hát nem annyira kirívó, hanem olyan tök nőc, és stb. És akkor azt mondta, hogy mekkora hülyeség már, hogy lakkozzuk a körmünket. Tehát, hogy ki találta ezt ki? Na, ugye, tehát innen indult a beszélgetés. Hát mondtam, hogy egy nagyon szép, jól néz ki, úgy jobban esett volna, de mindegy, tehát megállapítottuk, hogy ő nem igazán szereti itt ezeket a köröm lakkozásokat. Pár nappal később pedig mentünk egy szabadtéri strandra, ahol a jegypénztárban egy fiú volt, egy férfi fiú, nem tudom, 20 pár éves lehetett, ki hova apostrofálja, festett fekete körmökkel. Tehát most már itt tartunk tényleg. Tehát vannak külön férfi körömlakkok is, csak szólok. Na minden esetre most nem a lakkozásról, a manikűr és a pedikűrről lesz szó, hanem magáról a körömről, amelyek ugye az ujjak végperceinek hátoldalán fekszenek, és hát a középen kicsit domborúak ezek a körmök. Egy rugalmas szarulemez a köröm, amely a bőr írha rétegének módosult részéhez rögzül, amit körömágynak is neveznek. Hát egyszer egyébként én valahol megütöttem a körömágyamat, és azóta az egyik körmömön végigmegy egy csík, szóval érdekes, ez sérülékeny ez a rész. A köröm csúcs az ágyon túl szabadon kiáll, hátulsó és oldalsó szélei a bőrredő alakú visszahajlással képzett keretbe jutnak be, és hát a köröm saját szövete két rétegből áll. A felső réteget elszarusodott sejtek alkotják, ez úgy viselkedik, mint tulajdonképpen a bőr szaru rétege. A mélyebb réteg pedig megfelel a bőr malpigi rétegének, ezt a köröm gyökér alatt köröm csírának is nevezik, ez küldi el a hámléceket a körömágy iharlécei közé. A köröm szerepe egyrészt az ujjak végpercének mechanikus védelme, másrészt pedig a tárgyak megragadásához is szükséges, mert hogy megtámasztja az ujjak végpercét. Nekem, hogyha le van vágva teljesen rövidre a körmöm, képtelen vagyok bizonyos dolgokat megfogni, tényleg, tehát nagyon szeretem, hogy hosszú a körmöm, nyilván nem ilyen nagy karmok, hanem olyan nőcisen egy kicsit úgy meg vannak növesztve, de tényleg, hogyha tövig le vannak vágva, bizonyos dolgokat nem tudok megfogni vele. Nos, a körömnek vannak betegségei, ritka fejlődési rendellenesség, a vele született teljes köröm hiány, mert hogy van, akinek nincs is körme. A köröm károsodhat külső behatás következtében, sérülés, fertőzés vagy vegyi anyagokra is, de megváltozhat valamilyen általános betegség vagy bőrbetegség kapcsán is. Általános betegség például a vas, a vitamin, fehérje hiány, keringési zavar, vagy éppen a pikkelysömör kapcsán is változhat a köröm. A köröm redők és a köröm lemez alatt baktériumok, illetve ilyen sarjadzó gombák is elszaporodhatnak, és körömágy gyulladást okoznak. Egyes gombák fehéres sárga, mások zöld, barna vagy feketére színezik el a körmöt, jól hangzik, ugye? A bakteriális eredetű fertőzés gennyesedéssel, bőrpirral, duzzanattal és fájdalommal is jár. A betegségek körömtünetekkel is rendelkeznek. Például, ha valakinek A-vitamin hiánya van, akkor a köröm elkezd töredezni. A köröm lemeze elvékonyodik, berepedezik, töredezik, keresztben akár ketté is hasadhat, ha valakinek vas hiánya van. Ha a szívbetegség is utalhat a körömre, mármint hogy a köröm utalhat a szívbetegségre, a szöveti oxigénellátás zavarának következtében megnagyobbodik a köröm, vastagabb és domborúbb lesz. Hogyha valakinek foltos hajhullása van, autoimmun betegség következtében, ennek az egyik társult tünete az, hogy a körmök is elváltoznak, megbetegednek, kialakulhat rajtuk hosszanti barázdaság, fényvesztesség, emellett pettyessé vagy tarkássá is válhatnak. A köröm lemezen való elváltozásokból a szervek állapotára, a test ásványi anyag és vitaminellátottságára is lehet következtetni. A körmök ápolásához használható hidegen sajtolt extra szűz olívaolaj, avokádóolaj, mandulaolaj, szójaolaj, ott a ricinusolaj is, de használhatunk szőlőmagolajat, argánolajat, kukoricaolajat is, külön-külön és ezek keverékéből is készíthetőek ma már körömápolók. Egyes körömlakokat gyógyászati céllal is használják, például ha valakinek körömgombája van. De ha már a körmöknél tartunk, akkor hagyd mondjam el, hogy egy korszak nem is olyan régen, 2021-ben véget ért, mert hogy levágták a világ leghosszabb körmét. A houstoni Ayanna Williams a körmei hosszúságával még a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, amikor 2017-ben a körömhossza elért elérte az 5,8 méternyi hosszúságot. Na most konkrétan szerintem ez a nő más se csinál, csak ült. Tehát azért majdnem 6 méteres körmökkel szerintem nulla, amit lehet csinálni. Bocsánat, hogy kimondom, de azt sem tudom, hogy a mellékhelyiségben hogyan boldogult ekkora körmökkel, ugye? Williams körmét egy texasi bőrgyógyászaton vágták le. A vágás előtt a körmeinek a hossza elérte már a 7,3 méter hosszúságot. A nő 1990-től növesztette a körmét, aztán úgy határozott, hogy most már megválik tőle. Elmondása szerint a körmeivel vagy anélkül is királynő lesz, nem a körmei határozzák meg, és határozza meg ő a körmeit. Bármennyire is hosszúak voltak Ayanna Williams körmei, akkor sem övé volt minden idők leghosszabbika, hiszen őt megelőzve Lee Redmondé volt minden idők leghosszabb körme, aki 1979-ben kezdte el növeszteni őket, és egészen 8,5 méteres hosszúságig sikerült is neki, de egy 2009-es autóbalesetben elvesztette őket, hát reméljük, hogy a 8,5 méteres körmével nem ő vezetett. Tehát képzeljünk el mondjuk egy kormányzást egy ekkora körömmel. Hát hogy fért be egyáltalán a kocsiba, ugye? Tehát már ez is kérdőjel. A körmöknek egyébként egy flexel estek neki a megszokott olló vagy egyéb vágóeszkezek helyett. Williams a CNN-nek adott interjúban azt mondta, hogy ezután már csak 15 cm-es körmöket növeszt, így megkönnyíti az életét, hiszen akkor már tud majd például fogat mosni. Kimosta éveken keresztül, évtizedeken keresztül a fogát. Most azért ez komoly személyzet kellett, a körmök miatt döbbenet, nem? A levágott körmöket persze nem dobták a kukába, hanem kiállítják, és egy múzeumban lehet ezeket megtekinteni. Egyébként a körmök szépen voltak díszítve, festve, mindenféle cikcakkal, meg ilyen, nem is tudom, milyen motivumokkal. Hát, hogy annyit azért hagyd mondjak, hogy szerintem ritka gusztustalan volt, még így kifestve is.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Van egy ilyen reklám, vagy volt egy ilyen reklám, nem, hogyha fáj a fejem, elbánok vele, na mindegy, a fejfájás ez mondjuk egy kellemetlen dolog, de nyilván az sem jó, ha egyéb dolgunk fáj. Minden esetre, ha fájdalmaink vannak, sok esetben veszünk be fájdalomcsillapító gyógyszert. Most a Femcafé egy olyan módszert osztott meg, ami állítólag segíthet abban, hogy a gyógyszer hamarabb hasson. Nos, szinte azonnal búcsút inthetünk a fájdalomnak, állítólag, hogyha ezt a trükköt vetjük be. A testünk bármely pontja fájhat, de talán a fej és a fogfájás az, ahol a legtürelmetlenebbek vagyunk. Azt akarjuk, hogy ahogy bevettük a gyógyszert, vágja is ketté ezt a borzalmas érzést. Rengeteg rapid, azaz gyorsan ható fájdalomcsillapító érhető el ma már a gyógyszerpiacon, de azzal is meggyorsíthatjuk a hatást, hogyha figyelünk arra, hogy miként nyeljük le ezt a gyógyszert. Én annyira kilódok minden gyógyszerbevevésnél, komolyan mondom, tehát, hogy ellen attól félek, hogy majd megakad a torkomon, elkezdek ott küzdeni, addig forgatom a szembe a gyógyszert, amíg már tulajdonképpen már semmiféle folyadék nincsen hozzá, és utána általában lenyelem szárazon, tehát hogy mindig úgy kilódom, hogy valahogy vízzel akarom lenyelni, de hogy lemegy szárazon, és utána számban lévő folyadék. Totálisan gáz vagyok tényleg, ráadásul meg egy ilyen előre guvasztott ilyen kacsanyakat is csinálok hozzá, tehát teljesen mindent elkövetek ösztönszerűen azzal kapcsolatban, hogy a lehető legnehezebben menjen le a gyógyszer, úgy, hogy közben pont azt szeretném, hogy ez ne így történjen. Na minden esetre nagyon fontos, hogy egy átlagos tabletta 15 és 60 perc közötti intervallumban kezdi el kifejteni a hatását, de ezt nyilván befolyásolhatjuk, ugyanis nem mindegy, hogy milyen testtartást veszünk fel, amikor lenyeljük a gyógyszert. Szerintem a kacsanyakos megoldás nem lesz benne. A John Hopkins Egyetem kutatói szerint, ha körülbelül 45 fokos szögben jobbra dőlünk, akkor ez meggyorsítja a tabletta útját a testünkben, így gyorsabban fog felszívódni a nyombélben, ahol általában a szájon át bevehető gyógyszerek ugye felszoktak szívódni. A jobbra dőlt testtartásban a tablettának mindössze 10 perc kell ahhoz, hogy lejusson és oldódni kezdjen a nyombélben, míg hogyha egyenesen állunk, akkor ez az idő 23 perc. Ha balra dőlünk, akkor pedig másfél óra, hogy odaérjen. Ez természetesen nagyon nem mindegy, főleg akkor, hogyha gyorsan szeretnénk megszabadulni a fejfájástól vagy egyéb fájdalmunktól. Kutatók már korábban is tanulmányozták, hogy a testtartásunk miként hat az emésztésre és a gyógyszerek felszívódására, azonban ez az első olyan tanulmány, amely szimulálta és részletesen kifejtette, mi történik a testünkben, hogyha különböző testhelyzetekben nyeljük le a tablettát. Itt egyébként nem a lenyelésről van szó egészen pontosan, azért így kiegészíteném ezt a cikket, hanem arról, hogy miután bevettük a tablettát, akkor mondjuk célszerű a jobb oldalunkra ledőlni egy kicsit, ugye, és akkor úgy szépen a gyógyszer az útjába megy. Tehát szerintem az, hogy mondjuk a jobb oldalunkon fekszünk, és így vesszük be a tablettát, az pont erre alig, hogy mondjuk félrenyeljük. Tehát vegyük be, ahogy szoktuk, aztán, hogyha gyors fájdalomcsillapítást vagy egyéb hatást szeretnénk elérni, akkor gyorsan feküdjünk le egy pár percre a jobb oldalunkra.

0: Balatonfalki-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész, modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Őszélyes időre számíthatunk sok napsütéssel. Gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Emelkedett a Duna víz szintje a fővárosnál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak. Több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Új krízisellátást hoznak létre 80 olyan gyerek számára, aki rendszeresen megszökik, illetve súlyos, pszichés és magatartás problémákkal küzd. A kormányfő arról is beszélt, hogy új célzott ellátást indítanak autizmus spektrum zavarral, fogyatékossággal küzdő és súlyos pszichés problémákkal élő gyerekek számára. Bentlakásos addiktológia intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek segítésére. Ezen kívül 1,5 milliárd forintos programot indítanak a szakemberek mentális támogatására, és rendezik a kórházban maradt csecsemők helyzetét is. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá, 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, tette hozzá a tárcavezető. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. A Fidesz feladata, hogy politikai alternatívát kínáljon a Tisza kormánnyal szemben, és felépítse a Szabadság koalícióját, fogalmazott a párt frakcióvezetője Bóka János a Köccsei találkozó előtt. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén délelőtt jogászok vitatták meg az aktuál politikai történéseket, délután pedig összegzik az elmúlt 16 évet. Az esemény zárásaként Orbán Viktor volt kormányfő mond beszédet. Budapestnél 2 nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna víz szintje. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően holnap estig további 15 cm-es emelkedést várnak a szakemberek, majd a jövő héten ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását a fővárosban, a Vigadó téren lévő vízmércénél.
4: Időjárás.
5: Ma a nyugati középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
6: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Az agyunkat támogatjuk meg a folytatásban, ugye nyilván vannak olyan tevékenységek, élelmiszerek, amelyek köztudottan ártanak az agynak, és hát minden bizonnyal nem szorul különösebb magyarázatra, hogy súlyos lerészegedések, a gyors ételek, a finomított szénhidrát, vagy éppen a mozgásszegény életmód és az ingerszegény környezet mind-mind negatív hatással van, ráírja a Dívány. De vajon mik vannak még ezeken kívül, amelyek nem tesznek jót az agyunknak? A tudósok nem álltak meg a nyilvánvaló tényeknél. Néhány olyan dolognak is kiderítették már az agy károsító tulajdonságát, amelyekről elsőre nem is sejteni az ember. Bár amiket most fogok mondani, azok közül némelyikről szerintem nem is gondoltuk volna soha, hogy ezek ártanak az agyunknak, de meglepően logikus bizonyítékokkal azért alátámasztották. Na akkor jöjjön 8 meglepő szokás, amely károsítja az agy egészségét. Az első, hogyha egész nap ülünk, az egésznapos ülés káros az általános egészségi állapotra, és ez alól az agyunk sem kivétel. Az ülés inaktivitás, az inaktivitás pedig rossz az agynak. Nos, ennek az ülő dolognak az a baja, hogy a mozgás az, ami nyitva tartja az agy artériákat lehetővé téve, hogy a kényes neuronok tápláló vérrel öntözve megmaradjanak. Más szóval a fizikai aktivitás fokozza a véráramlást, az oxigént és alapvetően tápanyagokat szállít az agyba. Ha ülünk, akkor ez nem történik meg. Ezen kívül javítja a hangulatot, csökkenti a stresszt, a mozgás. Ezek egyaránt jótékony hatással vannak az agy egészségére, tehát ha valaki sokat ül a fenekén, az agya nem élvezi a lehetőség előnyeit. Megoldásképpen egyszerűen mozogjunk többet, üljünk kevesebbet. Az aktuális irányelvek szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 percet kell ennek közepes intenzitású, vagy heti 75 percet erős intenzitású aerob fizikai aktivitással tölteniük. Ha ez soknak hangzik, akkor tartsuk szem előtt, bármennyi fizikai tevékenység jobb, mint a semmi, még a kis mozgással töltött szünetek is összeadódnak a nap folyamán. A másik, ami szintén negatívan hat az agyra, hogyha antiszociálisak vagyunk, még egyesek boldogak a magányban, a legtöbben azért nem. A magány pedig összefügg a depresszióval, tehát legyünk minél többet közösségben, találkozzunk a szeretteinkkel, jelentkezzünk önkéntesnek, vegyünk részt egy tanfolyamon, bármi jobb, mint egyedül lenni. A kutatók megjegyezték, hogy a zaj által kiváltott halláskáros befolyásolhatja a beszédhangok agy általi felismerését, tehát ha hangos zenét hallgatunk, sem tesz jót az agyunknak. Bár ezt a kutatást állatokon végezték, fontos következményei lehetnek az emberekre nézve is. Ennek az az oka, hogy az idő múlásával kialakuló hallás csökkenés összefüggésbe hozható a demenciával. Ha 70 decibelig terjedő hangok vesznek minket körül, akkor azok még biztonságosnak tekinthetőek. 85-öt meghaladó hangok idővel azonban nagyobb valószínűséggel károsítják a hallást. Szintén nem tesz jót az agyunknak, ha nem alszunk eleget, ha nem pihenünk eleget. Egy 2018. szeptemberi kutatás arra következtetéssel jutott, hogy a kognitív teljesítmény, beleértve a memóriát, az érvelést, a probléma megoldó és a kommunikációs készséget, károsodik azoknál az embereknél, akik általában 7 óránál kevesebbet vagy 8 óránál többet alszanak éjszakánként. Tehát az alvást tegyük prioritássá. Nos, tartsuk be következetesen a lefekvési időt, és hagyjuk figyelmen kívül a zavaró tényezőket. A rendszeres testmozgás, a mély légzés, a meditáció javíthatja az alvás minőségét. Ha valaki cigizik, nem tesz jót az agyának. A ráktól a szív- és tüdőbetegségig a dohányzás gyakorlatilag a test minden szervét tönkre teszi, tehát az agyat is. Ha túl sok cukrot fogyasztunk, ez sem jó az agynak. A Harvard Medical School szerint az állatokon végzett kutatások összefüggést mutattak ki a cukorfogyasztás és a sejtek öregedése, valamint a memória és a kogníció hiányosságai között. Az embereknél pedig jól látható a túlzott cukor következménye a cukorbetegek agyában. A Harvard Medical School szerint a magas vércukorszint befolyásolhatja az agy funkcionális kapcsolatait, összehúzhatja az agyat, vagy kísér betegségeket okozhat, ami gátolja az agy véráramlását, ami pedig nyilván kognitív nehézségekhez vezet. Ha valaki túl sok nátriumot visz be, ezzel sem segíti az agyát. A túlzott nátrium fogyasztás olyan egészségügyi problémákat hozhat magával, mint a magas vércukor. Nyomás. Tehát fogjuk vissza a magas nátrium tartalmú ételek fogyasztását, és figyeljünk egy kicsit jobban az élelmiszerek címkéire. A 14 év felettiek számára egyébként a napi 1500 mg megfelelő nátrium bevételnek számít. Ha valaki túl sok alkoholt fogyaszt, hát azzal is hát negatívan befolyásolja az agyán, a gyakori happy hour-ök szokása hátráltathatja az agyegészségét. Az olyan átmeneti hatások mellett, mint a homályos látás, a beszédzavar és a lelassult reakcióidő, a bőséges alkoholfogyasztás növelheti a súlyosabb, tartósabb agyi elváltozások kialakulásának kockázatát. Valójában a hosszú távú alkoholfogyasztás zsugoríthatja az agyat, és hiányosságokat okozhat az agy fehér állományában, azokban a rostokban, amelyek fontos információkat szállíthatnak. Nos, az elmúlt percekben olyan szokásokról, tevékenységekről esett szó, amelyek gátolják az agy jó működését, és hát egy idő után károsítják is azt. Ide tartozik az, hogyha egész nap ülünk, aztán beszéltem az antiszociális viselkedésről, tehát a magányról. Szó volt arról, hogyha hangos zenét hallgatunk, az sem tesz jót az agyunknak, illetve ha nem alszunk eleget, ha dohányzunk, ha túl sok cukrot vagy nátriumot fogyasztunk, vagy túl sok alkoholt.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Ha kenyeret vásárolok, én abszolút nem veszem azt, ami fehérlisztből van, már több mint szerintem 10 éve. Mindig teljes kiörlésű kenyeret szoktam vásárolni, abból is szerencsére ma már többféle van, tehát nem lehet ráúni. Ráadásul anyukám is nagyszerű teljes kiörlésű kenyeret tud készíteni, imádom, amikor kisül és még meleg. Nyelnem is kellett egyet. Szólok is anyunak, hogy régen sütött már kenyeret, szóval hajrá. Na minden esetre egyre többet hallunk manapság a kovászos kenyérről, amely tele van tápanyagokkal, és állítólag tovább tart a hatása is, tehát tovább laktad. A kovászos kenyér tele van értékes tápanyagokkal, amik még a teljes kiörlésű búzakenyérnél is egészségesebbé teszik. A ropogós héjú, lyukacsos és puha belsejű kovászos kenyér sokak nagy kedvence, ám mégis a legtöbben helyette a teljes kiörlésű búzakenyeret választ. A kenyérnek ezen fajtája régmúlt időkben nyúlik vissza. Már időszámításunk előtt 3000 évvel az ősi Egyiptomban is így készítették. Az élelmiszer mindössze 4 összetevőből, sóból, lisztből, vízből és a kovászból épül fel. Gyakorlatilag bárki el tudja otthon is készíteni, kikísérletezni azt, ami neki a tökéletes. Az élesztő a lisztből származó szénhidrátokat etanol és széndioxid előállítására használja fel. A széndioxid megreked a kenyértésztában, ami ettől megemelkedik, így repedezik meg a ropogós külseje és válik lyukacsossá belseje. Abban különbözik a kereskedelmi élesztővel készült kenyértől a kovászos,

tartalom miatt. Emellett akár 62%-kal kevesebb fiténsavat tartalmaz, mint a hagyományos kenyerek, amik csak gátolnák az ásványi anyagok felszívódását. Mindezek mellett könnyen emészthető, nem okoz puffadást, prebiotikus hatásának köszönhetően megőrzi a gyomor egészségét, támogatja jótékony bélbaktériumokat és jól lakottságérzetet okoz. Egyetlen szeletben 84 kalória van, így könnyen beilleszthető az étrendbe. Ideális esetben érdemes a teljes kiörlésű lisztből készült verzióját választani, mert az még egészségesebb, és nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet sem. Lehet kenyeret enni a diéta alatt is, viszont nem mindegy, hogy milyen. Ma már ezerféle változatból lehet válogatni, amiknek eltérő pozitív tulajdonságaik vannak. Figyeljünk ezekre oda!

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattatok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Raklapvásártart Szigetszentmiklóson az Álomgyár kiadó. Mintegy 10 000 könyvvel készül a 2012-ben alakult kiadó szeptember 13-án vasárnap 10 és 16 óra között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A raklapvásár nem először érkezik a városba. Nagypál Viktortól, az Álomgyár kiadó egyik alapítójától megtudtuk, a tavalyi Szigetszentmiklósi alkalom volt a 2025-ös év egyik legsikeresebb vására. Bízik abban, hogy idén is sok olvasót vonz majd a vásár. Nagypál Viktor hozzátette, aki szeretné a tömeget elkerülni, annak érdemes a délutáni órákban érkezni a közösségi házban, ritkán fordul elő ugyanis, hogy kifogynak a készletből.
5: Megfelelő mennyiségű könyvet hozunk, hiszen mögöttünk van már kb. 150 vásár, hogy nagyságrendileg azért tudjuk, hogy mi az a portfólió és mi az a mennyiség, amit érdemes magunkkal hozni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy inkább délután érkezzen, vagy nem mindenkinek, de aki úgy gondolná, hogy délután komfortosabb neki, az nyugodtan jöjjön. Ha mennyiség is mérvadó, mert itt bevásárolnék az egész családnak, akkor valóban vannak olcsóbb könyvek, amik esetleg inkább az eladhatatlanság ott úgy magyaráznám inkább, hogy ezek már korábbi könyvek, 2020-21-es könyvek. Vannak olyanok is, amik viszont az újak.
4: Először szervez Miklósi Városnapokat Szigetszentmiklós. A rendezvénysorozat október 8-ától 11-ig több helyszínen változatos programokkal várja az érdeklődőket, de a bázis a Városi Könyvtár és Közösségi Ház lesz. Az esemény része lesz egy dokumentumfilmvetítés is, amely a város 40. születésnapja alkalmából készül, de lesznek városszerte ifjúsági vetélkedők is, amelyekre a település iskoláinak 7.-8. osztályos diák csapatait várják. Több ponton lesznek feladatok, melyek során megmérettethetik magukat ügyességi vagy elméleti szinten. Minden helyszínen részt kell venni a feladatokban, pontokat kell gyűjteni és figyelni az időre, mert minden perc számít. Több kisebb és nagyobb koncert is része az első miklósi városnapoknak, tudtuk meg Lázár Gergő igazgatótól.
6: Lesz egy városi ifjúsági vetélkedő, visszatér a Csepel-szigeti halászléfőző verseny a szüreti lovas felvonulással, lesz két koncertünk, mely melyeket DJ-k fognak követni, az Orevoár és a 4th Street zenekar lesz itt velünk. Vasárnapi napon gyermekprogrammal várunk mindenkit a Sárgaház elé. A szűk 4 napot az Ádám Jenő 130 koncert hangverseny fogja majd lezárni. Ennek a programnak kísérő programja is vannak, így a teljes városnapi programsorozat az október 5-e és 19-e között fog majd zajlani.
4: Nagy sikerrel zárult a nyár záróra rendezvény Ráckevén. Szeptember 5-én rengeteg izgalmas állomással készült a település. Az Ács Károly Művelődési Központban nyomozójáték, autós mozi és tombola húzás várta az érdeklődőket. Az Árpád Múzeumban pedig az 1916 az utolsó koronázás című történelmi kiállítás. A nyárbúcsúztatón természetesen gasztronómiai és közösségi élményekből sem volt hiány. A kertplac lecsóbárral és ügyességi vetélkedőkkel kedveskedett a vendégeknek, míg a Ráckertben görög táncház invitálták a résztvevőket. A programban közreműködött továbbá a közösség színpad, valamint a régi városháza is. Ezeken a helyszíneken többek között Bodor Áron és a Brass Dance formáció koncertjeit tekinthette meg a közönség.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Szigetszentmiklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvashattok. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultura.hu felületén lehetséges. a nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig
2: a mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
3: Szendi Hajni vagyok, és most egy olyan férfit fogok bemutatni, aki két atombomba támadást is túlélt, egy japán férfiről van szó egyébként. 1938-ban két német tudós eredményeinek köszönhetően elindult a német atomprogram. Néhány éven belül az USA vezetése elkezdett tartani attól, hogy az ellenség pusztító erejű fegyvert készít, és megkezdődött az atomverseny. 1945-re az amerikai hadsereg elkészült a saját fegyverével, amit erődemonstrációként kétszer is bevetett a japánok ellen. Ez kapitulációra kényszerítette az utolsó hadviselő tengely hatalmat, és bár többi tízezren meghaltak, tudunk egy olyan szeméről is, aki mind a két csapást túlélte. Még 1939 előtt német tudósoknak sikerült bizonyítani a maghasadást, amivel elméletben lehetővé tettek egy ilyen elven működő fegyver kifejlesztését. Amikor kitört a háború, több nyugati ország vezetőségét is aggasztotta, hogy a harmadik birodalom egy maghasadáson alapuló fegyver kifejlesztésén dolgozik. 1941. október 9-ére az Egyesült Államokba megérett az igény egy saját atomprojekttel indítása. Ezen a napon Franklin Delano Roosevelt elnök utasítást adott a hadseregnek, hogy kezdjék meg az ez irányú kutatásokat és fejlesztéseket. 1943 elejére két elgondolás is született, az egyik szerint tüzérségi eszközként, a másik szerint pedig bombaként vetették volna be ezt a nem mindennapi fegyvert. A vitát végül a vezető kutató, sokaknak ismert, Robert Oppenheimer döntötte el, aki az utóbbi elkészítésére koncentrált. 1945 nyarára el is készült az első bomba, amivel aztán július 16-án sikeres tesztrobbantást hajtottak végre. Az USA néhány befolyásos embere, hogy bizonyítsa az új fegyver pusztító erejét, el akarta hívni a japán vezetőket a tesztrobbantásra, ám ez végül nem valósult meg. Milyen jó lett volna szerintem, hogyha elmennek, mert hogy akkor talán az atomháború ugye nem történt volna meg itt az atomtámadás. Na mindegy, ez már így történt. 1945. augusztusára a világ nagyobb részén már elhallgattak a fegyverek, de Japán ellen még javában folytak a harcok. A bevetést, amelynek jogosságáról nyilván ma is nagyon heves viták zajlanak, komoly tanácskozás előzte meg. Az amerikai elnök az alkalmazás mellett döntött, három célpontot jelöltek meg, Hiroshimát, Kokurát és Nagasakit. A feladatra az Enola Gay nevű repülőgépet jelölték ki, aminek a legénység 1945. augusztus 6-án kioldotta rakományát Hiroshima felett. A bomba 1,2 kilométeres körzetben teljesen letarolta a várost. A detonációban rengeteg kórház és orvos is megsérült, ami tovább súlyosbította a helyzetet. Érdekes, hogy a gyárak, illetve az üzemek viszonylag épségben megmaradtak a támadás után. Az események ellenére a japán vezetés a harcok folytatása mellett döntött. Ezért az amerikaiak úgy határoztak, hogy megismétlik az erődemonstrációt. Három nappal később Nagasakira is atomtámadást mértek, ami Hiroshimához hasonlóan szinte teljesen elpusztult. A halálos áldozatok száma az első támadás után 40 és 80 ezer közé, a másodikat követően 35 és 45 ezer körülire becsülik. A halottak zöme mindkét esetben civil, illetve az is elmondható, hogy a csapásokat követő hónapokban még tízezrek haltak meg az égési, illetve sugárfertőzés okozta sérülésekben. Látva a rombolást, hosszas hezitálás után augusztus 14-én a császár rádión bejelentette, elvesztették a háborút, és feltétel nélkül megadják magukat. Volt azonban egy férfi, aki csodával határos módon mindkét atomtámadást túlélte. Az akkor 29 éves Yamaguchi Tsutomu üzleti útra ment Hiroshimába. Elmondásai szerint, amikor meglátta a robbanást, azonnal egy árokba vetette magát. Ugyan szerzett égési sérüléseket és egy enyhe sugárfertőzést, túlélte a támadást, és mivel a vasutak még közlekedtek, hazatért Nagasakiba. Itt augusztus 9-én épp a cég épületében mesélte az élményeit, amikor ismét találkozott a pusztító eszközzel. Yamaguchit ezúttal az épület vastag betonfalai mentették meg, idézőjelben csak az otthona pusztult el. Felesége és gyermeke szintén túlélték a támadást. Nekik az volt a szerencséjük, hogy nem voltak otthon, ugyanis épp a férfi gyógyszereit váltották ki a patikában. Bár Yamaguchi szenvedett a sugárzástól egy darabig, de az egészsége helyreállt, és 93 éves koráig élt. Ettől függetlenül a támadásnak máig ható súlyos következményei vannak. Manapság is születnek a sugárfertőzés okozta szövődményekben szenvedő gyerekek.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Fú, én eléggé ilyen kétbalkezes vagyok, rengeteget török zúzok, nem azért, mert agresszív vagyok, hanem simán csak béna vagy figyelmetlen. Egyébként meg elkezdtem erre odafigyelni, és akkor mostanában már kevesebb pohár törik a környezetemben. Van olyan család ismerősöm, családtagom, akinél nincsen törhető dolog, mert azt mondja, minek, tehát úgyis összetörik minden poharat, lejt és sorolhatnám. Szóval amióta egyébként nem kapkodok annyira, hanem oda nézek, amit éppen meg akarok fogni, azóta nem ejtek el annyi poharat, és nem töröm szanaszét, de a napokban a bátyám, aki egyébként egyáltalán nem béna ilyen szempontból, ő tört szét a vasárnapi ebédnél egy komplett edénynek a tetejét, ilyen üvegedény. Azt mondja, még át is gondolta, hogy lehet, hogy nem ide teszi a gázra, oda tette, lecsúszott, szanaszét robbant az egész, fú, nagyon sokáig takarítottunk, hát meg ilyenkor a kutya megy ezerrel, hogy mi történt. Na hát nem győztük kipaterolni őt nyilvánvalóan abból a helyiségből, mindenhol volt valami szilánk, szóval az a tető tulajdonképpen robban. Én általában azt szoktam ilyen esetben csinálni, hogy összeseprem, aztán pedig összeporszívózom ezeket a dolgokat, megy bele a kukába, viszont nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy a zsákban, a szemetes zsákban üveg van, mert én egyszer elfelejtettem, és nagy lazán elkezdtem kivinni a kinti kukába, nekiütöttem a zsákot a lábszáramnak, amit szanaszét vágott az üveg, és akkor menni kellett a baleseti sebészetre. Egyébként akkor egyedül voltam otthon, így úgy gondoltam, hogy így letakarom ezt a kis vágást, ha nem látom, nem fáj címmel. Aztán, amikor hazajött a férjem, akkor mondtam, hogy szétvágtam a lábam, azt mondja, meg, levettük róla a kötést, majdnem elájultam, mert addigra már ott bedagadtak a szövetek, kifordult mindent, hát csodálatos látvány volt, és akkor na, gyorsan leragasztottuk, irány a baleseti sebészet, ahol a parkolóban jegyet szedtek, és akkor megkérdezte a jegyszedő, hogy mit gondolunk, meddig maradunk, és akkor már eléggé nem voltam jó állapotban, és akkor így levettem a ragacsot a lábamról, és megkérdeztem, hogy szerinted, mire azt mondta, hogy elege van ebből a munkából, ő ezt itt fejezte be. A múltkor jött egy nő, akinek le volt vágva az ujja, és azt mutatta meg neki a zsebkendőben, most meg én ezt csinálom, ő felmondott, befejezte. Hát egyébként meg is értem valahol. Na, minden esetre most a folytatásban jöjjen a jó tanácsok, hogy hogyan is lehet összeszedni minden apró üvegszilánkot a földről, hogyha mondjuk eltörtünk egy poharat vagy egy edényt, mert ha a pohár vagy a villanykörte eltörik, akkor nagyon sok apró üvegdarab pillanatok alatt ezer felé futnak a padlón. Nos, akkor jöjjenek itt a praktikus tanácsok. Kell seprű, lapát, elemlámpa, krumpli vagy egy szelet kenyér és szőszedő henger bizony. Az első lépés a védőfelszerelés, a takarítás csak védőfelszerelésben kezdjük meg, tehát zártor vastag talpú cipővel, ami nem tudnak áthatolni az üvegszilánkok, tehát a kis mamusz nem jó erre a célra. Emellett egy kesztyűt sem árt felvennünk. Második lépés, hogy összeszedjük a látható üvegdarabokat, a nagy szabad szemmel is látható üvegszilánkokat, kezdjük el összesöpörni egy lapátra, és azonnal gyűjtsük őket bele a vödörbe vagy a szemetesbe. Ahhoz, hogy minden üvegcsillanás láthasson, kapcsoljuk fel az összes lámpát a szobában. A legjobb, hogyha a ledes zseblámpát vagy a telefonunk vakuját használjuk, hogy átvilágítsuk a szobát. Ne csak azt a részt nézzük át, ahol széttört az üveg, mert hogy az apró szilánkok méterekkel arrébb is ott lehetnek még. Aztán jöhet a krumpli vagy a kenyér. Az apró parkettán lévő üvegszilánkok összeszedésére egy félbevágott krumpli vagy egy szelet kenyér a legalkalmasabb. Akármennyire is furcsa módszernek tűnik ez, ha ezzel végig simogatjuk a padlót, akkor nagyon-nagyon sok cuccot föl tudunk még szedni. A szőszedő henger pedig azért jó, mert hogy a szőnyegekből ez képes összegyűjteni az üvegszilánkokat. Ehhez görgessük többször is végig a szőnyegen, lassan, de erősen rányomva. És a takarítószereket is takarítsuk ki, ne felejtkezzünk el arról, hogy mossuk el a söprőt, annak a szálait tisztítsuk meg, minden eszközt, amit használtunk, hogy biztosan nem maradjon egy kósza üvegdarab sem, ami később sérülést okozhat.
3: Engem

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
7: Fogászati ellátás stresszmentesen.
8: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
7: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
8: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
7: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
8: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében.
7: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
8: www.sarokvilla.hu.
7: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
9: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Közlekedési koncepció a Bucka város részben, útfelújítások, gyalogátkelőhelyek létesítése. Ezekről is szó volt Szigetszentmiklóson az augusztus végi közmeghallgatáson. Az egyedek napi rendi pontban többen érdeklődtek a forgalomcsillapító eszközök telepítéséről is. Nagy János polgármester a közmeghallgatás után rádiónknak úgy nyilatkozott, a közlekedést illetően többen kifogásolták, hogy a Csépi úton a járda közepére kihelyezett villanyoszlopok akadályozzák a biztonságos gyalogos közlekedést. A városvezető hozzátette, a tervek között szerepel a villanyoszlop áthelyezése. Ugyanakkor hangsúlyozta, ez egy nagyobb kaliberű feladat, de bízik benne, hogy a jövő évi költségvetésbe be tudják majd építeni.
11: Ha nem fogja kihúzni a képviselőtestület többsége, akkor azt is meg fogjuk tudni oldani, de tájékoztattam a lakókat, hogy elindult az engedélyeztetése és a bürokratikus része, például a Csépi útnak, a Műút és a Gyökér utca közti szakaszánál lévő villanyoszlopok áthelyezése, ott a kerítésnek szintén az áthelyezése, hogy szélesebb utat tudjunk kapni, pont azért, hogy a közlekedési koncepciót be tudjuk vezetni mondjuk a jövő évben, illetve ott is legyen akkor gyalogos, biztonságos közlekedési lehetőség.
10: Nagy János polgármester azt is hozzátette, a közmeghallgatás során egy mozgáskorlátozott úriember felajánlotta a városvezetés számára, hogy segít abban, hogy közösen bejárják a várost. Így szeretne abban segíteni, hogy olyan közlekedési koncepció szülessen, ami a mozgáskorlátozottak számára is biztonságot jelenthet.
11: Volt itt egy úriember, aki mozgássérültként felajánlotta a segítségét hogy járjuk be a települést, és akkor nézzük meg, hogy hol lehetne még adott esetben javítani, hogy a mozgássérülteknek is a közlekedési lehetőségüket javítani tudjuk. Volt itt olyan városlakó is, aki az utcájának az aszfaltozását kéri már, ha jól emlékszem, 3 éve, és említettük, hogy a listában szerepel. Bízom benne, hogy legkésőbb jövő évben az utca is sorra kerül majd.
10: Sziget-Szent Miklóson tartotta első választókerületi fogadóráját Pertichné Kácsor Andrea. A Pest megyei 10-es számú választókerület egyéni országgyűlési képviselője közösségi oldalán arról tájékoztatott, sok közlekedéssel kapcsolatos felvetés érkezett felé a lakóktól. Szó esett a H6-os év helyzetéről, a kerékpáros és gyalogos közlekedés lehetőségeiről, valamint több önkormányzati és a magyar közutat érint felvetéstől is. A képviselő posztjában hangsúlyozta, számára kiemelten fontosak ezek a személyes találkozások, mert, mint fogalmazott, csak az itt élők tapasztalataira és véleményére építve lehet jó döntéseket hozni. A következő fogadóra helyszíne Halásztelek. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ha valaki erről az alkalomról lemaradt, részt vett majd a Dunaharasztin szeptember 18-án vagy szeptember 25-én Szigethalmon. Az előregisztrációs linket Pertichné Kácsor Andrea országgyűlési képviselő Facebook oldalán lehet megtalálni. Raklapvásárt tart Sziget-Szent Miklóson az Álomgyár kiadó. Mintegy 10 000 könyvvel készül a 2012-ben alakult kiadó szeptember 13-án vasárnap 10 és 16 óra között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A raklapvásár nem először érkezik a városba. Nagypál Viktortól, az Álomgyár kiadó egyik alapítójától megtudtuk, a tavalyi Sziget-Szent Miklósi alkalom volt a 2025-ös év egyik legsikeresebb vására. Bízik abban, hogy idén is sok olvasót vonz majd a vásár. Nagypál Viktor hozzátette, aki szeretné a tömeget elkerülni, annak érdemes a délutáni órákban érkezni a közösségi házban. Ritkán fordul elő ugyanis, hogy kifogynak a készletből.
12: Megfelelő mennyiségű könyvet hozunk, hiszen mögöttünk van már kb. 150 vásár, hogy nagyságrendileg azért tudjuk, hogy mi az a portfólió és mi az a mennyiség, amit érdemes magunkkal hozni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy inkább délután érkezzen, vagy nem mindenkinek, de aki úgy gondolná, hogy délután komfortosabb neki, az nyugodtan jöjjön. Ha mennyiség is mérvadó, mert itt bevásárolnék az egész családnak, akkor valóban vannak olcsóbb könyvek, amik esetleg inkább az eladhatatlanságot úgy magyaráznám inkább, hogy ezek már korábbi könyvek, 2020-21-es könyvek. Vannak olyanok is, amik viszont az újak.
10: Megverte az Érd együttesét a Magyar Kupa első fordulójában Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata. Az SNKSE a szintén NB1-ben szereplő érdiek otthonában végigvezetett, és 26-35-re magabiztosan ütötte ki a sorozatból a hazai együttest, bejutva ezzel a második fordulóba. A térségiek számára a héten bajnoki mérkőzés is lesz, a Győr U20-as gárdájának otthonában lépnek pályára. Jakab László vezetőedző elmondta, ha az első bajnoki meccsük és az érd elleni kupa meccsük formáját tudják hozni, és ilyen gyorsan tudnak továbbra is játszani, akkor nagyon optimistán várhatják a győri fiatalok elleni fellépést.
13: A Kozán Viszlán meg a Magyar Kupa mérkőzést összevetve azt nézem, hogy milyen formában vagyunk, akkor én úgy gondolom, hogy optimistán várom a győri meccset. Én bízom benne, hogy megint ugyanúgy lesznek jó teljesítmények kapuban és védekezésben, és abból tudunk futni ugyanúgy. Nekünk tényleg ez az erősségünk, hogy futunk, és mi elbízni nem fogjuk elbízni magunkat, ez biztos, de ez így marad, és úgy áll össze a társága, hogy az elmúlt két mérkőzésen, akkor nagyon optimista vagyok.
2: Időjárás.
10: Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok, csapadék nem valószínű. Az északi szelet élénk széllökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Sziget-Szelet.
3: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
2: Ez a Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
14: Szép szerda estét, vagy ha az ismétléskor szól éppen a rádió, szép szombat délutánt kívánok a mikrofonnál Maier Nóra, ez pedig a Sziget-Szelet. Szeptemberben újra megteltek az iskolapadok, és ezzel együtt a gyerekek napjai is jóval több üléssel telnek. Éppen ezért különösen fontos a kérdés, hogy mennyi mozgásra is van szükségük, mit adhat a rendszeres sport, és milyen szerepe van a mindennapos testnevelésnek. De nem csak a mozgásról lesz szó az előttünk álló szűk egy órában, szóba kerül a helyes légzés elsajátítása is, és az, hogy mindez hogyan hat a gyermekek fejlődésére és közérzetére. Ezekről lesz szó tehát a Sziget-Szelet vendége Fülöp Mónika, gyermek és felnőtt fitness instruktor, valamint férje Fülöp István, látássérült tapasztalati szakértő. Ennyit tehát a tartalomból. Most egy kis zenét hallgatunk, majd kezdjük a beszélgetést.

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: A helyszín ezúttal a Sziget-Szent Miklósi Kéktó Szabadidő Park. Nem véletlen a helyszín választás, hiszen hát mégiscsak szabad téren vagyunk. Itt ez a csodálatos futókör, amelyet nagyon sokan használnak. Foci kosárlabdapályák, amelyek közül most egyet éppen felújítanak. Háttérben a játszótér, a tagball, a fitnesspark és sok-sok egyéb olyan dolog, amely mozgásra ösztönözhet felnőttet és gyereket is. És most már az iskola kezdés után vagyunk, és elég nehéz lehet talán a gyerekeknek visszaülni az iskolapadba, üléssel tölteni a nap nagy részét. A többi között ezekről beszélgetünk Fülöp Mónika gyermek és felnőtt fitness instruktorral, és férjével, Fülöp Istvánnal, aki látássérült, tapasztalati szakértő. Itt a tanév. Mit kezdhetnek ilyenkor a gyerekek magukkal? Kicsit talán kötöttebb keretek közé szorulnak, hogyha csak az iskolára gondolunk, hiszen ott bizony ülni kell.
3: Tanácsokat lehet adni, abból tele a padlás, én azt gondolom. Igazából azt kell megnézni, hogy mi az, ami a család életébe úgy beleilleszthető, hogy az ne legyen újdonság a gyerekek számára. És főleg mi az, amit apa és anya is csinál, mert azt a gyerkőcök is sokkal szívesebben fogják csinálni. Ne legyen ez egy kényszer, hogy jó, eljött a szeptember, akkor most el kell kezdeni tanulni, be kell menni leckét írni, dolgozatot írni, tehát a gyerekeken már annyi stresszfaktor van, tehát ha meghallják azt a szót, hogy szeptember, szerintem már a haja égnek áll mindenkinek.
2: De a szülőknek is.
3: Akartam mondani, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is. Ez egy ilyen oda-vissza játék, hogy rettegünk ettől a szeptembertől, már eleve úgy indulunk neki augusztus végén, hogy úristen, eljön a dolog, hogy mi lesz itt, és akkor még a gyerekre megpróbáljuk a mozgást is ráöltetni, szerintem akkor ott összeomlik a rendszer, úgyhogy nem kell lenne ezt ennyire így kihegyezni, hanem egyszerűen egy picit próbáljuk ezt a szeptembernek ezt a rossz fennhangját egy kicsit úgy tompítani, hogy nem történik itt semmi probléma, tehát nem fordul ki a világ a sarkából, hanem egyszerűen csak bejön az ősz, és akkor hogyan tud a mi családunk is szépen átállni az őszi hangulatra úgy, hogy ez mindannyiunk számára élvezetes legyen.
4: Még mindig jó az idő, tehát ki lehet használni a szabadtéri lehetőségeket. Egyébként itt ezen a kék tón a barátaimmal mi voltunk az elsők, akik az első focikupát megnyerték a 80-as években. Valamikor 86-ban, 87-ben. Ilyen öregek vagyunk már mi, legalábbis én. Úgyhogy ide ki lehet jönni, mozogni, de hát a Kisduna partján élünk, neki lehet állni, sétálgatni. Mi is szoktunk olyat, hogy fősétálunk innen Dunaharasztira, vagy hogyha olyan kedvünk van, akkor fősétálunk Soroksárig.
3: Igazából ez, hogy a mozgás, kicsit mindenki úgy gondol rá, hogy a mozgás akkor az legyen egy cél, vagy egy kötelezően letudandó feladat. De ez nem így van, hiszen a mozgás ez az életünknek a része. Lehet az egy, tényleg elmegyünk együtt, még jó idő van, ahogy említette István is, menjünk el egyet fagyizni. Ha van rá lehetőségünk, már pedig én azt gondolom, hogy hétvégén azért van rá lehetőségünk, ne autóval induljunk neki, hanem akkor gyalog. És szépen elsétálunk, közben beszélgetünk, csivitelünk, nem az iskoláról, nem a dolgozatról, hanem úgy csak szépen beszélgetünk, érdeklődünk a gyerekektől, hogy mi újság, hogy vannak, tehát tényleg kapcsolódjon a család. Tehát a mozgás nem egy stresszfaktor, hanem az életnek egy természetes része, mint a fogmosás.
2: Beszélünk azért majd a tervezett, úgymond, és jól felépített különböző mozgásformákról és sportokról is a későbbiekben, mert az is azért nagyon fontos. Biztosan sok olyan szülő hallgathat most bennünket, akinek a gyermeke jó eséllyel valamely egyesületben itt-ott sportol, van egy kedvenc sportja, elfoglaltsága, és akkor abban szép eredményeket ér el, vagy ha nem is ér el eredményeket, legalább kedveli azt a mozgásformát, amit végez. Viszont mielőtt még erre térnénk, maradva itt a szabadidő és mozgásnál, hogy erre húzhatok egy ilyen, lehet, hogy nem is létező kategóriát. Azért a mai kor gyerekének könnyű lehoznia úgy egy napot, hogy tulajdonképpen nagyon ki sem mozdul a négy fal közül, hogyha csak a különböző kütyükre, táblagépekre, videójátékokra és ilyesmire gondolunk, akkor mindig az indulás vagy kimozdulás okozza a nehézséget. Mm-hmm. Mik a tapasztalataitok?
3: Lehet, hogy nem leszek népszerű azzal, amit most mondani fogok, de ha megnézzük, akkor honnan indul ez a dolog? Tehát ki adta a gyerköcnek a kezébe azokat a kütyüket? Korlátok nélkül. A szülő milyen példát mutat? Tehát, hogyha én leülök és elkezdem nyomkodni, nézegetni én is a kütyüimet, akkor miért mondom a gyerköcnek, hogy menjen ki neki? Mi lesz abban a motivációja, hogy már pedig menjél ki, mert tök jó kint biciklizni? de miért anya te biciklizel? Hát én nem, de nekem nincs rá időm, mert. Szóval ez így nem működik. Úgyhogy egy picit ezt is úgy visszafordítanám, hogy a példamutatás, én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, mint hogy erővel próbáljunk valamit letuszkolni a gyerekek torkán. Mert hát lássuk be, hogy indokot mi magunk felnőttek a legkönnyebben tudunk tanálni arra, hogy nekem miért nincs időm arra, hogy mozogjak. És a gyerek látja ezt a példát, és olyan, mint a kis szivacs. Tehát nekik apa, anya, az Isten, és őt követjük. Ha anya is bent van, akkor én miért menjek ki? Milyen titok fog itt történni, amíg én kimegyek? Bezzeg anya, nyomkodhatja a telefon? Tehát azt azért lássuk be, hogy a gyerkőcöknek most egy sokkal nagyobb pozitív élményt, endorfin, dopamint ad az, hogy ők telefonoznak, játszanak. Tehát ők már az online világot tekintik kicsit természetesnek, ami borzasztóan hangzik, de ki lehet őket onnan is robbantani, hogyha megkapja azt a pozitív dolgot, vagy azt a megerősítést, hogy kint tök jó játszani a barátokkal, a haverokkal, akkor bizony könnyebben el fog tudni csábulni arra, hogy ő igenis kimenjen. Amellett, hogy persze nyilván ő, ha szereti az online világot, ott is fog tudni játszani, viszont megtalálja önmaga, saját maga azt a célt, hogy ő akkor miért menjen ki a barátokkal a természetbe.
2: István, neked évek tapasztalata áll a hátad mögött, hogyha csak arra gondolunk, hogy gyerekeknek edzést tartani, mozgásra bírni őket. Mindezt egyébként itt jegyzem meg, és lehet, hogy lövöm le a poént, a Covid kellős közepéről indulva egészen majdhogy nem mostanáig, online formában. Na, ez sem egy egyszerű történet.
4: De vannak pozitív példák. 2020 tavaszán, ugye, amikor lakatot raktak itt ránk, akkor néhány srác, ami elkezdtünk online mozogni. Többen kérdezték, hogy hogy lehet online edzeni, ráadásul thaiboxot oktatni. Gyönyörűen szépen dolgoztak. A fiúk hetente kétszer-háromszor, attól függ, hogy a későbbiekben hogy értek rá, hogy engedte az iskola. De az iskolai felméréseken úgy tűnt, hogy ment. Tehát az elsők között voltak felmérőkben, fekvőtámasz és a többi, amit éppen fölmértek a testnevelés órákon. Na, ügyesek voltak, én magam meglepődtem, hogy így is működik, nem kell nekünk itt kijönni és egymást nézegetni. Itt egy telefon, túloldalon egy telefon, és megcsinálták, amit kellett.
3: Igazából a kütyűnek lehet ilyen haszna is, tehát használhatjuk erre is tulajdonképpen, és nagyon jól működött, és tökéletesen föl lehetett így is építeni a srácoknak az akkori életkorához és a tudásukhoz az edzést úgy, hogy az iskola végeztével egy olyan állapotot érjenek el, amit elértek, mert ez tényleg túlzások nélkül mondhatom, hogy nagyon zseniálisak a srácok.
2: Még erről is beszélgetünk majd a következő percekben, most egy kis szünet, és innen folytatjuk a beszélgetést.

0: Sziget Szelet, a Laki Hegy Rádió riport műsora.
1: A helyszín továbbra is a Kék Tó szabadidőpark, amely most így péntek délutára igencsak benépesült, mindenki valamiféle mozgásformát űz itt, de természetesen szerintem a hét bármely napján, napszakában járunk erre, akkor biztosan találkozunk olyanokkal, akik sportolnak. Folytatjuk a beszélgetést Fülöp Mónikával, aki gyermek és felnőtt fitness instruktor, és férjével, Fülöp Istvánnal, látássérült tapasztalati szakértővel. A téma a mozgás. Elsősorban itt most a gyerekek kerülnek fókuszba tekintettel arra, hogy most egy új élethelyzetben találhatták magukat sokan, vagy már rég elfeledett élethelyzetben azzal, hogy elkezdődött újra az iskola. Azzal kezdtünk az előző részben, hogy igen, sokat ülnek az iskolában a gyerekek, ez világ a világ azóta így van, de azért vannak mindennapos testnevelés órák. Mire elegendő egy testnevelés óra?
2: Mindennapos testnevelés órák, igen, az már ugye rendeleti szinten is előírás az iskolákban. És ahol van erre lehetőség és tornaterem, ott nyilván ezek az órák, ezek meg is történnek jó eséllyel, viszont én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon kevés. Azt nézve, hogy a gyerekek tényleg a nap nagyobbik részét ülve töltik, akkor egy-egy órára 40 percre kirobbantani őket edzés címén nem lehet. Másrészt azért sem, mert hogyha ez a nap elején van, akkor nem várható el tőlük, hogy izzadtan, nem jó hangulatban végigüljenek egy tanórát. Úgyhogy, ha egy picit ez is megreformálásra kerül, hogy a mindennapi testnevelés az átütemezésre kerüljön, akkor nyilván lehet ennek egyfajta előkészítő vagy rávezető része a délutáni önálló sportokra, vagy ahogyan említetted, hogy nagyon sokan sportolnak már önállóan egyesületekben, csapatsportokban, akkor ez arra jó, hogy picit triggerelje őket a gyerekeket, hogy azért tényleg legyen egyfajta aktivitás a napjukban, mert azt a sok stresszt, amit ugye már eleve odaérnek az iskolába, azt fel kell tudni dolgozni. Arra szerintem tökéletesek ezek az egy óra kimozgatások, hogy tényleg így egy picit így visszarendezze az ő adrenalin szintjüket a normálisra. Arra viszont én azt gondolom, hogy ezek a tanórák sajnos kevesek, hogy innen valaki elindulhasson egy komolyabb sportolás irányába, egy komolyabb sport választásra is esetleg. Ezért is nagyon jók az olyan városi rendezvények, és nagyon-nagyon örülök, hogy én ezt látom a környékbeli városokban, településeken, hogy mindenhol vannak már sportnapok. Ezeket nagyon-nagyon tudom támogatni, hogy ide a gyerekeket a tanóra keretében is, akár egy osztályfőnöki óra keretében kivigyék, mert itt a gyerekek ki tudnak próbálni rengeteg mindent, kötetlenül bele tudnak ebbe, abba, amabba nézni, és ráadásul itt egy kicsit működik a, hát lehet, hogy most csúnya szóval mondom, a tömegpszichózis, tehát itt ugye, mivel hogy több gyereket, több osztályt hoznak ki egyszerre, könnyebben próbálnak ki a gyerekek sportokat, mint hogyha csak önállóan otthon én a saját kis gyerkőcömet el akarom vinni valahova egy teljesen vadidegen környezetbe, ha mégis kimegy az osztálytársaival, a barátaival egy ilyen napra, akkor könnyebben, bátrabban kipróbálnak különféle sportágakat, és akkor fognak tudni dönteni, hogy neki melyik irány tetszik, és utána a délutáni órák keretében ebbe bele tudnak lesni egy picikét.
1: Azt említettem, hogy erről majd egy ilyen külön etap keretében mindenképpen bővebben beszélnénk, viszont az előző részben ott álltunk meg egy picit itt a szabadidős tevékenységek kapcsán, hogy hát kirándulni jó, ki lehet mozdulni, mozogni mindig.

0: ők is megismerni azt a csapatot, környezetet, akivel ezeket a bizonyos órákat töltik. Olyan fokú szabadságot ad a gyerekeknek, ami elképesztő. Tehát nehéz ezt így szavakba önteni, mert ezt magabiztosságot ad. Lehet rajtuk látni és érezni, hogy teljesen megváltozik a hangulatuk. Először bejön akár félénken, akár agresszíven, ki mit hoz magával, sokan vagyunk, sokfélék, és ez így van jól. De tud egy olyan jó csapatkovácsoló hozadéka is, mellékterméke is lenni egy ilyen mozgásnak. A gyerek felszabadult tud lenni, önmaga tud lenni, tényleg saját maga tapasztalja meg azt, hogy mit okoz az ő picike, nem csak a testében, hogy könnyebben tudok mozogni, vagy jobban, vidámabban szaladok a labda után, hanem egyszerűen elengedik azt a fajta kontrollált figyelmet, vagy azt a negatív nyomást, ami rájuk nehezedik, akár az iskolában, akár a közösségi média által, és amit még nagyon fontosnak tartok, hogy minden érzékszervüket használják. Az én óráimon például a gyerekek nagyon-nagyon szeretik a nap végén, ezzel egy kicsit spoilerezek is, és el is árulom itt a titkot, nagyon szerették például, amikor óra végén az volt a kedvenc játékuk, hogy kiabálhattak. Én visszaszámoltam, és kiabáljatok, ugráljatok, igen, csináljatok, amit szeretnének, mert ugye nem lehet, tehát otthon ilyet nem lehet, iskolában nem lehet. Az én órámon kaptak rá időt, kiabáljatok, szaladgáljatok, amit csak szeretnétek. De ezt is annyira jól együtt tudnak működni, tehát hogyha kapnak figyelmet, akkor win-win alapon tudunk dolgozni. Én kérek valamit, ők teljesítik, és akkor ők is kérhetnek, én is teljesítem. És ez a fajta, az óra végi, ez a kis oroszlánozás, úgymond, hogy kiabálhatnak, mint egy oroszlán toporzékolhatnak. Olyan jó élménnyel mentek el az óra végén, hogy szívesen jöttek a következő órára.
1: Itt most érzékszerveket említesz, és az előbb István mondtad, hogy te online formában videós edzéseket tartottál a fiataloknak, gyerekeknek. Azért ez se lehetett egy egyszerű történet, hiszen látássérült vagy.
2: Online se egyszerű, és offline se egyszerű. Oda kell figyelni. Sokkal fárasztóbb odafigyelés, mint az, hogy esetleg én is mozgok. Tehát ez sokkal jobban kivet belőlem minden egyes edzés végén. Mindent meg lehet oldani, én azt mondom. Sokan kérdezik, hogy hogy csinálom, nem tudom. Ott vagyok, és csinálom. Nem gondolkozok rajta, hogy ez most hogy lehet, hogy nem fog működni, összetudunk dolgozni.
0: Ezt ösztönnek tulajdonképpen. Igen. Tehát a mozgás is az embernek egy ösztönös tevékenysége, amit nem szabad így kiragadni, hogy hát akkor mit és hogy csináljak, mert amit már megpróbáljunk szabályok közé önteni, vagy hogy így, meg így, meg így kell csinálni, az ember azt mondja, hogy tudod mit, hagyj engem békén. Tehát ösztönösen jön, neki is ösztönösen jön. És én is pedig, hát azért néhány éve már ismerjük egymást, és így élünk ezzel a helyzettel, de én is sokszor csodálkozom azon, hogy hogy tudja ezt ő csinálni, de ahogy mondtam, ösztön.
2: Pedig nekem aztán lennének kifogásaim, az nem szokott előjönni.
1: Említed, Móni, azt, hogy az ösztön és nem feltétlenül keretek közé szorítva végezni mozgásformát, de azért mégis, hogyha van egy edzés, akkor ott azért egy jól megtervezett ütemterv van, hogy most mit csinálunk. Nyilván jut mellette a lazulásra is idő. Te az edzéseiden mit preferálsz, vagy hogy épültek föl nálad? Mi az, amit ilyenkor érdemes egy edzőnek szem előtt tartania, amikor egy edzést tart gyerekeknek, illetve milyen típusú edzésről beszélünk egyáltalán esetben?
0: Ugye itt különbséget kell tenni, ahogy említetted is, gyerek és felnőtt edzés között, mert hát ugye teljesen más, nem csak anatómiailag, hanem lelkileg, tehát mindenhogyan. Nálam az edzés az alapvetően abból épül föl, hogy először is meg kell nézni, hogy mire képes a gyerek. Tehát hiába szeretném, hogy legyen belőle csodálatos balettáncos vagy remek karatés, ha egyáltalán a mozgás képessége nem alkalmas még arra, hogy ő végre tudja hajtani azokat a technikákat. Tehát nagyon fontos, hogy az edzéseket ne technikával kezdjük el felépíteni, hanem először is a gyerkőcnek az alapvető mozgáskészségét, a funkcionalitását mérjük föl. Hogyha ott problémákat vagy kicsikét nehéz mozgás funkciókat észlelünk, akkor először azt kell korrigálni, és amikor ez már megvan és biztonságosan végrehajtható egy mozgás, utána lehet áttérni a technikára. És ez nyilván egy edzőtől is nagy figyelmet kíván, de azt gondolom, hogy a befektetett munka az nagyon-nagyon eredményes tud lenni, és sokkal-sokkal biztonságosabb, és ez az én vesszőparipám, hogy biztonság nélkül nem építkezünk. A házat sem a tetővel kezdjük el, ezt tudom, nagy klisé és nagy közhely, de így van. Tehát a biztos alapokat kell lefektetni, ha tudom, hogy hogyan kell legugolni, utána lehet építkezni. Tehát minden edzés forma tulajdonképpen egy alapvető emberi mozgásból jön.
1: Máshogy kell-e, sejtem a választ, edzeni egy óvodáskorút, egy általános iskoláskorút, vagy egy középiskoláskorú gyermeket?
0: Teljesen másképp. Ezek már óriási korosztályugrások, tehát óvodásiskolás már eleve az óvodás, sőt még akár csoporton belül is. Tehát gyerek és gyerek között is van rengeteg különbség, hiába akár egykorúak, vagy akár ugyanabban az óvodai csoportban is járhatnak. De ugye mindannyian hoztunk magunkkal egy genetikát, alapvető készségeket, képességeket, ilyen formán, ugyanúgy, mint például egy énekkarba. Hiába járok én egy osztályba valakivel, ő lehet, hogy zseniális énekes lesz, engem jobb, ha föl se

0: Kértek rá, hogy próbálkozzon vele, mert nem lesz jó vége. Tehát ugyanez van a mozgásnál. Viszont akiben megvan a mozgásnak a kíváncsisága, a szeretete, hogy ő szeretne mozogni, akkor az ő képességeihez képest kell tudni elindulni. És lehet, hogy az egy lépéssel hátrébb van, mint a korosztályába tartozó egyéb csoporttársának, de ez teljesen rendben van így. Tehát mindenki úgy van rendben, ahogy van, mindenki elindul valahogy, és az ő képességeihez képest kell indulni, úgyhogy én itt korosztályokat nem is nagyon tudnék említeni.
1: A fejlettségi szint inkább.
0: Van, fejlettségi szint, ez a lényeg, és nagyon oda kell tudni figyelni. Nyilván egy edzőnek nem lehet arra kapacitása, hogy minden gyereket egyesével edzen. Tehát valamilyen szinten muszáj csoportokat képezni, de a csoporton belül is lehet olyan foglalkozás, ami mind a kettőjüknek a fejlesztését szolgálja. A másik pedig az idegrendszernek az érettsége, azaz, ami nagyon fontos, ugyanis minden mozgás fejben születik meg, és meg kell, hogy legyen az izom-ideg kapcsolat. Amennyiben ez nem működik, akkor ott felesleges terhelni plusz súllyal, bármi egyébbel, technikával a gyerekeket. Először ki kell építeni az ideg-izom kapcsolatot, és ez nagyon-nagyon fontos, ami szintén megint a biztonság felé hajtja a malmot.
1: Innen folytatjuk még a beszélgetést, mert nagyon fontos részhez érkeztünk. Most egy kis szünet, és jövünk vissza.

0: Hallottad már a Lakihegy Rádió Report műsorát, a Sziget szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget szelet.
2: Folytatjuk a beszélgetést továbbra is Fülöp Mónikával, gyermek és felnőtt fitness instruktorral és férjével Fülöp Istvánnal, tapasztalati szakértővel. Téma a mozgás még mindig. Mit csináljanak a szülők, hogyha azt szeretnék, hogy a gyermekük valamiféle olyan mozgásformát végezzen, ami a hasznára válik?
3: Nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert hogy az előbb is már említettem, hogy tényleg kontextusba kell helyezni a dolgokat. Miért akarom én, hogy sportoljon a gyerek? Erősebb legyen, vitálisabb legyen. A mozgásnak van egy olyan mellékterméke, hogy egyszerűen az agy zseniálisan tud utána működni. Tehát egy akkora fajta tisztítást végez az agyba, hogy utána teljesen másképp fog tudni a gyerek koncentrálni a hétköznapokban, a suliba. Rengeteg dolgot föl lehetne itt sorolni. Ez az alapvető emberi vágy kelljen, hogy megszülessen a szülőben és a gyerközben, és hogy miért szeretnék. És megint visszatértünk oda, hogy miért nem jön ez ösztönből, hol vesztettük ezt el, ezt kell tudni megkeresni. Mozgunk, létezünk, ez az életünknek a része kell, hogy legyen. Hogy történt ez, hogy így ennyire elszakadtunk tőle?
2: Nyilván egy korkép az, hogy a gyerekek kevesebbet mozognak, és akkor esetleg a szülőben megfogalmazódik az igény, hogy ez így nagyon nincs rendjén.
3: Tudom, hogy nagyon-nagyon időszűkében él mindenki, viszont mindenkinek a napjában vannak olyan mikroidők, amit arra tudna fordítani, hogy mondjuk mozog. Például le kell szaladni kenyérért, ne üljünk autóba. Hétvégén. Miért nem tudunk elsétálni a boltig? Pláne, hogyha ott van 100 méterre. Tehát az első dolgok azok itt kezdődnek.
2: Tegyük fel, hogy most olyan szülő hallgat bennünket, aki mindezt megteszi, az apróságok megvannak, hogy ne induljunk ennyire távolról, és megvan a törekvés arra, hogy azért ne legyünk annyira kényelmesek már, hogy 100 méteres távra is beüljünk a kocsiba, de mégiscsak próbálja valahogy terelgetni a gyermekét a legjobb szándékkal, hogy nézzünk meg egy bemutató edzést egy egyesületnél, nézzük meg azt, ahova az osztálytársad jár, mert jókat mondanak, tehát bármi jobb a semminél.
3: Így van. Bármi jobb a sebbinél, és egy szülő ismeri a legjobban a gyermekét. Ő tudja azt, hogy mire képes, és akkor tudja finoman abba az irányba terelgetni, hogy milyen edzéseket lenne jó úgy megnézni, vagy kipróbálni. Nagyon sok egyesület már nyitott arra, hogy a szülő és gyerkőc az első edzésen együtt vehessen részt. Ez már például szerintem egy annyira zseniális dolog, mert akkor így egyrészt példát is mutatok, el is megyek vele, ki is próbálom, a szülő maga is megbizonyosodik arról, hogy a gyerkőc a későbbiekben hová fog tudni tartozni, tényleg akár a közeg, akár az edzés forma megfelelő a számára. Úgyhogy ez már egy nagyon jó belépési pont lehet, hogy ha vannak ilyen alkalmak és egyesületek, akik erre nyitottak, akkor azokat próbáljuk kihasználni. De tényleg nagyon fontos az, hogy itt egy közös akaratból szülessen meg, és ne egy muszájból. Nyilván, aki már olyan értékeket képvisel, vagy ad tovább, ahol a családban megvan erre a törekvés, ahogy említetted, ott ez nem lesz kérdés, vagy egy erőpróba, hogy menjünk, ne menjünk, hanem ott tényleg a kíváncsiság fogja vezérelni az embert. És nagyon fontos, hogy tényleg a gyerkőc számára megfelelő mozgásformát találjuk meg. Lehet, hogy tetszeni fog neki két hétig, és utána azt mondja, hogy inkább menjünk máshova. Akkor erőnek erejével nem szabad őt ott tartani. Amit én még fontosnak tartanék elmondani, hogy nagyon sok esetben ugye látni a játszótéren is, hogy a gyerekek annyira cukin rohangálnak, sikítoznak, szaladgálnak kint, és akkor apa, gyere focizzunk, hát most apa fáradt. Na, ilyenkor tudják kicsit elrontani a szülők azzal, hogy a gyerek hívta, apa nem jön. Úgyhogy ha a gyereknek már megvan az alapvető igénye rá, akkor, és főleg ha kint ülök vele a játszótéren, akkor nyilván van rá időm, hogy vele legyek, akkor igenis csatlakozzak be vele. És ne féljünk felnőttként gyereknek lenni, tehát ez a másik veszőparipám a biztonságos edzés mellett, hogy igenis egy kicsit engedjük már el felnőttként mi is ezeket a szorongásainkat, hogy sokkal könnyebbé tudjuk tenni a mindennapokat.
2: Még folytatjuk a beszélgetést, most egy kis szünet, és jövünk vissza.

0: Egy falat a térség életéből, egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Folytatjuk a beszélgetést a helyszín továbbra is, a Kéktó Szabadidő Park, és hogyha már mozgás, akkor mennyire fontos dolog is a megfelelő légzés elsajátítása. Erről beszélgetünk a következő percekben Fülöp Mónikával, gyermek és felnőtt fitness instruktorral és férjével, Fülöp Istvánnal, tapasztalati szakértővel. Most itt felnőtt gyerek mondhatni talán egyre megy, akár a gyerekek is oda tudnak erre figyelni, akár otthon a szülők is le tudnak ülni és közösen lélegezni a gyerkőccel, mert nagyon sok pozitív hatása van annak, hogyha odafigyelünk erre is.
3: Igen, tehát mindenki vesz levegőt, de az optimális légzés...
2: Csak a hogyanja.
3: Igen, az optimális légzés az azért teljesen más, mint amit ugye ebben a mai felstresszelt világban megszokott az ember, hogy kapkodja a levegőt, sietünk, rohanunk, szájon át lélegzünk. Ez nem az optimális élettani légzés. Lélegezni igazából az orron volna célszerű és optimális, mert a szervezetünket így tudjuk a legjobban megtámogatni. És sokan azt gondolják, vagy abba a félreértésbe esnek, hogy vegyél egy mély levegőt, akkor jó, kitátják a szájukat, és akkor jó mélyet lélegeznek. Na hát ezzel pont az ellenkezőjét éri el a test, mint amit szerettünk volna számára biztosítani.
2: Meg az sem mindegy, hova lélegzünk.
4: Bár van így ilyen jóga légzés, tehát van ilyen mély légzés. Például, hogyha valaki figyelembe kísérte Cristiano Ronaldot, minden egyes szabadrugásnál, 11-es rugásnál vett egy mély levegőt, rá szívott még egy kicsit, kifújta erősen, és utána rúgta a gólt.
3: Viszont ezek már a speciális légzés technikák, így van, aminek megvan a maga helye és a haszna, viszont a mindennapokban az orrlégzésre kellene törekedni mindenkinek, tehát próbáljunk egy kicsit ismerkedni az orrunkkal, mert tulajdonképpen azért teremtette oda, aki oda teremtette azt a szép kis fitos nózit, hogy használjuk arra, amire való, az orrunkkal lélegezzünk. Egyrészt megszűri ugye azt a sok port, koszt, amit a levegőből beszívnánk, másrészt furcsa belegondolni abba, de az arcnak a formáját is befolyásolni tudja, a gyerekeknek, felnőtteknek a fogazatát befolyásolni tudja. Úgyhogy ezért is nem mindegy, hogy hogyan is lélegzünk, és nagyon csodás szakemberek vannak itt az országban, akik tudják ennek a technikáját oktatni, de ha a mai napra csak annyit viszel magával mindenki estére, hogy próbáljon orron lélegezni, próbálja ki, hogy milyen az, amikor este lefekvésnél az orrán kezdi el venni szép nyugodtan, lassan a levegőt, ha ez már megvan, akkor egy picit lehet tovább kíváncsiskodni ebben a kérdéskörben, és megpróbálni az úgynevezett hasi légzést, hogy a legeslegnagyobb légzést támogató szervünket, a rekeszizmunkat kezdjük el működtetni. Mert ez megint egy zseniálisan csodálatos dolog. Ezzel nagyon sok egyéb szervi betegséget megint csak kordában tudunk tartani, meg tudunk előzni, optimálisabbá tudjuk tenni a testünk működését, mert a rekeszizmunk választja el ugye a hasüreget a mellüregtől. Ez egy izom, ezt ugyanúgy edzeni kell. Ez nem csak abban tudhat akár segíteni, hogy valakinek szép legyen, vagy kockás legyen a hasa, mert azért nem ez a cél, hanem egyszerűen ennek az izomnak adjuk meg a feladatát, ne hagyjuk, hogy renyhe legyen, hanem tudja végezni a dolgát, amit mi egy sima, egyszerű orrlégzéssel fogunk tudni támogatni, és azt gondolom, hogy az orr az mindig kéznél van.
4: Illetve az orrlégzés hatására egy gáz képződik, a nitrogénoxid, ami kitágítja az ereket. Vérnyomás csökkentő hatása van.
3: Fájdalomcsillapító, hát fejfájást is tud.
4: Mindent megtámogat, ahogy az erek kitágulnak, szépen jobb lesz a keringés, csökken a vérnyomás, jobban tudunk sportolni, jobban tudunk aludni. Nem fog jelezni az okosóra, hogy már megint 28-szor ébredtél föl éjszaka. Meg kell tanulni az orrlégzést.
3: Lélegezni így is, úgy is lélegezni fogunk. Tehát este, ha lefekszünk, akkor próbáljunk meg elcsendesedés közben már arra figyelni, és ne erővel akarjam, hanem próbáljak először rátalálni arra, hogy tényleg az orromon veszem a levegőt, utána ez is egy készségé, képességé fog tudni válni, és már a napjaink nagy részét orrlégzéssel fogjuk tölteni. Tehát észrevétlenül is át fogunk tudni állni az orrlégzésre, ha csak azzal kezdünk, hogy akkor vagy reggel, vagy este ki hogy tudja beépíteni a naprendjébe, vagy ha valakinek úgy tetszik, akkor ebédidőben van arra ideje, akár munkaidő közben is van egy ebédideje, kimegy és csak egy picit leül, és semmi más nem csinál, csak
2: figyel.
3: Picike, figyelem, fókuszált figyelem az orrlégzésre, és a has.
4: 4 másodperc be, 4 másodperc ki, ehhez nem kell semmi. És ezt egy pár körben megcsináljuk, tényleg néhány perc alatt vissza lehet nyugodni, fölélénkül az ember, mert ugye kitágulnak az erek, az agy is kap vért, úgyhogy mehet tovább a nap.
2: És akár gyerekek tanórán is alkalmazhatják ezt. Egy-egy nehezebb megmérettetés, dolgozat, vagy valami próbatétel előtt.
3: Nagyon fontos, hát tényleg a gyerekeket rengeteg inger és stressz éri őket a mindennapokban, azért lássuk be, hogy sokkal nehezített a pályán, nem mozognak már a suliba, mint a mi korunkban, amikor mi voltunk gyerekek. Szóval én abszolút megértem őket is, hogy túl vannak húzva idegrendszerileg. Vagy amikor dühösek, mérgesek és sírni akarnak. Igen, akkor sírjon otthon, akár toporzékoljon, hagyjuk őt lenyugodni, üljünk mellé, fogjuk meg a pici kezét, és együtt egy 2-3 percet, hogyha csak együtt csöndbe ott ülünk orrlégzéssel, mind a kettőnek jót fog tenni, és minőségi időt is töltöttünk együtt.

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Ennyi volt már a Sziget-Szelet műsorunk az ismétlés mellett. A Lakihegy Rádió hangos archívumában is bármikor visszahallgatható. Köszönöm a figyelmet, búcsúzik Mayer Nóra.
0: Hallottad már a Lakihegy Rádió riport műsorát, a Sziget-Szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget-Szelet.

0: 1 rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624-739-499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, az ír miniszterelnökkel tárgyalt az amerikai elnök. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt 2 évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét. Bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. Krónikus a szakember hiánya gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakember hiány. Sokan elhagyták 2 éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. Ukrán drónok rongáltak meg több ipari létesítményt Dél-Oroszországban, Szamara térségében. A károk felmérése még tart. Becsapódásokat jelentettek a Rosztovi körzetből is. A légvédelem több mint 200 drónt semmisített meg. Közben az oroszok is folytatták támadásaikat ukrajnai célpontok ellen. Legkevesebb 3 ember meghalt, 28-an megsebesültek. Az amerikai elnök nagyon örülne Írország és Észak-Írország egyesülésének, ezt maga Donald Trump jelentette ki, miután az ír miniszterelnökkel tárgyalt Dublinban. Hozzátette, hogy szerinte az egyesülés előbb-utóbb meg fog történni. Egy 1998-as megállapodás szerint az Észak-Írország hovatartozásáról szóló népszavazást a brit kormány írhatja ki. Néhány héttel ezelőtt Andy Burnham, brit miniszterelnök közölte, nincs napirenden népszavazás Észak-Írország kiválásáról az Egyesült Királyságból.
6: Időjárás.
7: Délután az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, keleten marad felhősebb az ég. Holnap délutántól megnövekszik a felhőzet, kisebb eső, zápor előfordulhat. Éjszaka 8-13, holnap napközben 20-25 fok várható.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Lakihegy Rádió családi műsora.

0: FM 107.
1: Lakihegy Rádió.
2: Guess I'm

0: Rádió. Nem vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicink.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Nőtt a családból kiemelt gyermekek száma az elmúlt másfél évtizedben. Jelentős károkat okozott az idei rendkívüli aszály. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon, Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer már az összeomlás határára sodródott. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köcsei találkozó napjára. Ha az országnak szüksége van a jelenlegi ellenzékre, akkor készen kell állniuk, mondta Orbán Viktor a Somogy megyei Köcsén. A volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke a polgári találkozó előtt újságíróknak nyilatkozva azt mondta, Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehozniuk. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, közölte Vitézy Dávid. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják, tette hozzá. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyistónak például csak a harmad része üzemel. Idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly.
5: Időjárás.
6: Délután az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, keleten marad felhősebb az ég, eső, zápor az északi tájakon fordulhat elő. Holnap délutántól megnövekszik a felhőzet, kisebb eső, zápor előfordulhat. Éjszaka 8-13, holnap napközben 20-25 fok várható.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: 9 rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: fehér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
2: Nézze csak, főnök úr, a fontos dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
3: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
2: Szaladok is, főnök úr.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
5: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Közlekedési koncepció a Bucka város részben, útfelújítások, gyalogátkelőhelyek létesítése. Ezekről is szó volt Szigetszentmiklóson az augusztus végi közmeghallgatáson. Az egyedek napi rendi pontban többen érdeklődtek a forgalomcsillapító eszközök telepítéséről is. Nagy János polgármester a közmeghallgatás után rádiónknak úgy nyilatkozott,

0: közlekedést illetően többen kifogásolták, hogy a Csépi úton a járda közepére kihelyezett villanyoszlopok akadályozzák a biztonságos gyalogos közlekedést. A városvezető hozzátette, a tervek között szerepel a villanyoszlopok áthelyezése, ugyanakkor hangsúlyozta, ez egy nagyobb kaliberű feladat, de bízik benne, hogy a jövő évi költségvetésbe be tudják majd építeni.
1: Ha nem fogja kihúzni a képviselőtestület többsége, akkor azt is meg fogjuk tudni oldani, de tájékoztattam a lakókat, hogy elindult az engedélyeztetése és a bürokratikus része, például a Csépi útnak, a Műút és a Gyökér utca közti szakaszánál lévő villanyoszlopok áthelyezése, ott a kerítésnek szintén az áthelyezése, hogy szélesebb utat tudjunk kapni, pont azért, hogy a közlekedési koncepciót be tudjuk vezetni mondjuk a jövő évben, illetve ott is legyen akkor gyalogos, biztonságos közlekedési lehetőség.
0: Idén ősszel ismét több időpontban lesz tüdőszűrés Halásztelken. A Református Pulmonológiai Centrum ezúttal szeptember 16-a és 24-e között várja jelentkezőket a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A mobilállomáson 16-án, 21-én és 23-án déltől este 6 óráig végzik a felméréseket. A fennmaradó napokon, tehát 17-én, 18-án, 22-én és 24-én reggel 8-tól délután 2-ig fogadják a pácienseket. A vizsgálatra kizárólag nagykorúak regisztrálhatnak, kisebb összeg fejében, 40 éves kortól pedig ingyenesen. A tüdőszűrés feltétele továbbá, hogy a résztvevőknél legyen személyi igazolvány, illetve lakcím és tajkártya. 30 éve egy munkahelyen kiemelt figyelmet fordít a kollégák megbecsülésére az Aries Kft. A Szigetszentmiklósi Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátási kötelezettségei közé tartozik a távhőszolgáltatás, a városgondozás és a környezetgazdálkodás. A feladatokat ellátó munkavállalók folyamatos kapcsolatban vannak a vezetőséggel, hiszen az a cég egyik alapvető hitvallása, hogy csak úgy tud gördülékenyen folyni a munka, ha az ott dolgozók érdekeit is kiemelten figyelembe vezik és lehetőséget biztosítanak az egymás közötti kommunikációra. Viola Károlyné ügyvezető rádiónknak elmondta, büszke arra, hogy van olyan kollégájuk, aki már 20 éve, ketten pedig 30 éve dolgoznak a cégnél. A jubilálást meg is ünnepelték.
2: Idén különösen szép alkalom volt számunkra, hiszen 9 kollégánkat köszönhettük jubileumi munkaviszonyok alkalmából. 6 munkatársunk 5 éve dolgozik a cégnél, 1 kollégánkat, aki 20 éves, és 2 munkatársunkat pedig 30 éves munkaviszony alkalmából köszöntött. Mindig fontos volt számunkra a dolgozók megbecsülése, nem csak az én számomra, hanem az elődöm számára is. És ezek a számok önmagunkban is sokat mondanak. Vannak közöttünk olyan emberek, akik életük jelentős részét az Ariesnél töltötték.
3: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a Halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. Folytatódik a Szigetszentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, ami több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik Szigetszentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit. Azon a napon ugyanis New York utcáit járta, és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: FM 107.
1: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író.
2: Gyere, kopi!

0: FM 107, Lakihegy Rádió.
1: Nos, ¿puedes ir?

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondach kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Nőtt a családból kiemelt gyermekek száma az elmúlt másfél évtizedben. Jelentős károkat okozott az idei rendkívüli aszály. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon, Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer már az összeomlás határára sodródott. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Kötsei találkozó napjára. Ha az országnak szüksége van a jelenlegi ellenzékre, akkor készen kell állniuk, mondta Orbán Viktor a Somogy megyei Kötsén. A volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke a polgári találkozó előtt újságíróknak nyilatkozva azt mondta, Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehozniuk. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá, 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, közölte Vitézy Dávid. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják, tette hozzá. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyéstónak például csak a harmad része üzemel. Idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly.
5: Időjárás.
6: Estig csak az északi tájakon fordulhat elő esőzápor. Holnap délutántól megnövekszik a felhőzet. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
3: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Csakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika, láss többet a világból!
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szigetszentmiklóson tartotta első választókerületi fogadóráját Pertichné Kácsor Andrea. A Pest megyei 10-es számú választókerület egyéni országgyűlési képviselője közösségi oldalán arról tájékoztatott, sok közlekedéssel kapcsolatos felvetés érkezett felé a lakóktól. Szó esett a H6-os év helyzetéről, a kerékpáros és gyalogos közlekedés lehetőségeiről, valamint több önkormányzati és a magyar közutat érintő felvetéstől is. A képviselő posztjában hangsúlyozta, számára kiemelten fontosak ezek a személyes találkozások, mert mint fogalmazott, csak az itt élők tapasztalataira és véleményére építve lehet jó döntéseket hozni. A következő fogadóra helyszíne Halásztelek, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ha valaki erről az alkalomról lemaradt, részt vett majd a Dunaharasztin szeptember 18-án vagy szeptember 25-én Szigethalmon. Az előregisztrációs linket Pertichné Kácsor Andrea országgyűlési képviselő Facebook oldalán lehet megtalálni. Először szervez miklósi városnapokat.

0: Szent Miklós. A rendezvény sorozat október 8-ától 11-ig több helyszínen változatos programokkal várja az érdeklődőket, de a bázis a Városi Könyvtár és Közösségi Ház lesz. Az esemény része lesz egy dokumentumfilmvetítés is, amely a város 40. születésnapja alkalmából készül, de lesznek városszerte ifjúsági vetélkedők is, amelyekre a település iskoláinak 7.-8. osztályos diák csapatait várják. Több ponton lesznek feladatok, melyek során megmérettethetik magukat ügyességi vagy elméleti szinten. Minden helyszínen részt kell venni a feladatokban, pontokat kell gyűjteni és figyelni az időre, mert minden perc számít. Több kisebb és nagyobb koncert is része az első miklósi városnapoknak, tudtuk meg Lázár Gergő igazgatótól.
1: Lesz egy városi ifjúsági vetélkedő, visszatér a Csepel-szigeti halászléfőző verseny a szüreti lovas felvonulással, lesz két koncertünk, melyeket DJ-k fognak követni, az Orevoár és a 4 Street zenekar lesz itt velünk. Vasárnapi napon gyermekprogrammal várunk mindenkit a Sárgaház elé, a szűk 4 napot az Ádám Jenő 130 koncert hangverseny fogja majd lezárni. Ennek a programnak kísérő programja is vannak, így a teljes városnapi programsorozat az október 5-e és 19-e között fog majd zajlani.
0: Fiatal tehetségeket keres a Magyar Táncművészeti Egyetem. Az intézet Dunaharasztin található vidéki tehetségcentrumába szeptember 12-én szombat délelőtt 11 órától lehet felvételezni a József Attila Művelődési Házban. Dr. Szit Melinda rádiónknak elmondta, hogy a kisebbeket a klasszikus balett előkészítőre, a nagyobbakat pedig a modern tánc előkészítőre várják. Az MTE egyetemi docense hozzátette, a jelentkezőket még a meghallgatás napján kiértékeli a zsűri.
2: Első osztálytól 4. osztályig várjuk elsősorban a klasszikus balett szakra jelentkezőket, illetve van egy modern előkészítő csoportunk, ott pedig 11 éves kortól 14 éves korig. Azért van ez a két külön korosztály, mert a klasszikus balett szakra a Táncművészeti Egyetemre 4. osztályos korban, illetve még az 5. osztály is bőven belefér, lehet jelentkezni.
3: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Sziget-Szent Miklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvashattok. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz.
4: A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: vagyunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624-739-499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, rövidített útvonalon jár a Csömöri Héva jövő héten. Folytatódik a napos felhős idő, néhol záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Ebből 6 milliárdot szakmai programokra, csaknem 3,5 milliárdot fejlesztésekre, 440 millió forintot pedig veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal édesanyák támogatására fordítanak. Több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. A jelenlegi ellenzéknek az a dolga, hogyha az országnak szüksége van rájuk, akkor készen álljanak, jelentette ki Orbán Viktor a Köcsei polgári találkozó előtt újságíróknak nyilatkozva. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indította meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kell lenne visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Orbán Viktor közölte, hogy holnap TV-interjúban számol be Köcsei beszédéről. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, közölte Vitézy Dávid. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják, tette hozzá. Rövidített útvonalon jár a Csömöri Héva jövő héten. A szerelvények csak az Őrs vezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon a H9-es jelzésű pótlóbusszal lehet utazni. Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni délután és este a fővárosban a Hősök tere környékén a Budapesti Fesztivál zenekar ingyenes koncertje miatt. Szakaszosan lezárják egyebek között az Andrássy út és a Dózsa-György út egy részét, valamint a Kós-Károly sétányt. A helyszín megközelítésére a sűrűbben járó kisföld alattit javasolja a BKK.
7: Időjárás.
8: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
4: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A SAS klub sorsáról tájékoztatta a lakosságot Taksony polgármestere. Zsolnai Pál a létesítménybérlésével és fenntartásával kapcsolatban osztott meg közleményt hivatalos közösségi oldalán. A település első embere arról számolt be, hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben egyelőre nem alakítják a fiatalok közösségi terévé a SAS klubot. A döntés oka többek között az, hogy a nagyközség 2026-os költségvetése jelenleg nem elegendő ahhoz, hogy megfelelő személyzetet és körülményeket biztosítson. Az önkormányzat így a klub kihasználtsága érdekében ideiglenesen bérbe adja azt családi és egyéb rendezvények céljára. Amennyiben adottá válnak a feltételek, megvalósul az eredeti koncepció. Raklapvásárt tart Szigetszent Miklóson az Álomgyár kiadó. Mintegy 10 000 könyvvel készül a 2012-ben alakult kiadó szeptember 13-án vasárnap 10 és 16 óra között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A raklapvásár nem először érkezik a városba. Nagypál Viktortól, az Álomgyár kiadó egyik alapítójától megtudtuk. A tavalyi Szigetszent Miklósi alkalom volt a 2025-ös év egyik legsikeresebb vására. Bízik abban, hogy idén is sok olvasót vonz majd a vásár. Nagypál Viktor hozzátette, aki szeretné a tömeget elkerülni, annak érdemes a délutáni órákban érkezni a közösségi házban, ritkán fordul elő ugyanis, hogy kifogynak a készletből.
7: Megfelelő mennyiségű könyvet hozunk, hiszen mögöttünk van már kb. 150 vásárló, hogy nagyságrendileg azért tudjuk, hogy mi az a portfólió és mi az a mennyiség, amit érdemes magunkra hozni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy inkább délután érkezzen, vagy nem mindenkinek, de aki úgy gondolná, hogy délután komfortosabb neki, az nyugodtan jöjjön. Ha mennyiség is mérvadó, mert itt bevásárolnék az egész családnak, akkor valóban vannak olcsóbb könyvek, amik esetleg

0: Inkább az eladhatatlanságot úgy magyaráznám inkább, hogy ezek már korábbi könyvek, 2020-21-es könyvek. Vannak olyanok is, amik viszont az újak.
1: Szokatlan húzása lesz idén a Sziget-Szentmiklósi Csillag Musical stúdiónak. Az erdélyi Csilla énekesnő által vezetett stúdióba járó kicsik és nagyok már megszokhatták, hogy az évad kezdetén, így szeptember elején egy ismert darab tanulására, majd később előadására készülnek. Idén azonban ez másként lesz, mint eddig. Erdélyi Csilla ugyanis a korábbi, a nagy közönség előtt is ismert Macskák, Grinch vagy épp Hókirálynő darab bemutatása után egy saját történettel rukkol elő. Egy nem hétköznapi vicces karácsonyi történetet írt meg a gyerekeknek, ezt adják majd elő évvégén a szülőknek, érdeklődőknek. A Sziget-Szentmiklósi Csillag Musical stúdióban szeptember 5-ével kezdődtek el az órák, de egész évben csatlakozhatnak a 7 és 15 év közötti gyerekek.
2: Az elmúlt 1-2 hétben megállás nélkül azon dolgoztam, hogy milyen lesz az évad. Ugye fél év, hogy én most gyakorlatilag őszinte leszek, egy kicsit unom már a karácsonyi dalokkal. Karácsonyi történeteket írok, olvasok. Arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ennek a csodálatos csapatnak életében először egy teljesen saját színdarabja lenne. Nagyon izgalmas dolog fog történni, egy olyan színdarabot fogunk a színpadra állítani, amit előttünk még soha senki. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon fogják élvezni.
3: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatal elérhetőségeink keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. Minden héten szerdán Meridian tornára várják az érdeklődőket Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A Meridian gyakorlatok egyszerűek és mindenki számára könnyen elsajátíthatók, segítségükkel az életenergia akadálytalanul áramolhat a testben. A hagyományos kínai orvoslás 3000 éves, jól megalapozott gyógymódja ez. A gyakorlatvezető Batu Emma, a részvétel pedig ingyenes. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül, 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Raklapvásár tart Sziget-Szent Miklóson az Álomgyár kiadó. Sziget-Szent Miklóson tartotta első választókerületi fogadóóráját Perticsné Kácsor Andrea. Közmeghallgatás, közlekedési koncepció, útfelújítások, gyalogátkelőhelyek létesítése a terítéken. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: Közlekedési koncepció a Bucka város részben, útfelújítások, gyalogátkelőhelyek létesítése. Ezekről is szó volt Sziget-Szent Miklóson az augusztus végi közmeghallgatáson. Az egyedek napi rendi pontban többen érdeklődtek a forgalomcsillapító eszközök telepítéséről is. Nagy János polgármester a közmeghallgatás után rádiónknak úgy nyilatkozott, a közlekedést illetően többen kifogásolták, hogy a Csépi úton a járda közepére kihelyezett villanyoszlopok akadályozzák a biztonságos gyalogos közlekedést. A városvezető hozzátette, a tervek között szerepel a villanyoszlopok áthelyezése, ugyanakkor hangsúlyozta, ez egy nagyobb kaliberű feladat, de bízik benne, hogy a jövő évi költségvetésbe be tudják majd építeni.
7: Ha nem fogja kihúzni a képviselőtestület többsége, akkor azt is meg fogjuk tudni oldani, de tájékoztattam a lakókat, hogy elindult az engedélyeztetése és a bürokratikus része, például a Csépi útnak, a Műút és a Gyökér utca közti szakaszánál lévő villanyoszlopok áthelyezése, ott a kerítésnek szintén az áthelyezése, hogy szélesebb utat tudjunk kapni, pont azért, hogy a közlekedési koncepciót be tudjuk vezetni mondjuk a jövő évben, illetve ott is legyen akkor gyalogos, biztonságos közlekedési lehetőség.
6: Nagy János polgármester azt is hozzátette, a közmeghallgatás során egy mozgáskorlátozott úriember felajánlotta a városvezetés számára, hogy segít abban, hogy közösen bejárják a várost. Így szeretne abban segíteni, hogy olyan közlekedési koncepció szülessen, ami a mozgáskorlátozottak számára is biztonságot jelenthet.
7: Volt itt egy úriember, aki mozgássérültként felajánlotta a segítségét, hogy járjuk be a települést, és akkor nézzük meg, hogy hol lehetne még adott esetben javítani, hogy a mozgássérülteknek is a közlekedési lehetőségüket javítani tudjuk. Volt itt olyan városlakó is, aki az utcájának az aszfaltozását kéri már, ha jól emlékszem, 3 éve, és említettük, hogy a listában szerepel. Bízom benne, hogy legkésőbb jövő évben az utca is sorra kerül majd.
6: Sziget-Szent Miklóson tartotta első választókerületi fogadóóráját Perticsné Kácsor Andrea. A Pest megyei 10-es számú választókerület egyéni országgyűlési képviselője közösségi oldalán arról tájékoztatott, sok közlekedéssel kapcsolatos felvetés érkezett felé a lakóktól. Szó esett a H6-os év helyzetéről, a kerékpáros és gyalogos közlekedés lehetőségeiről, valamint több önkormányzati és a magyar közutat érintő felvetéstől is. A képviselő posztjában hangsúlyozta, számára kiemelten fontosak ezek a személyes találkozások, mert mint fogalmazott, csak az itt élők tapasztalataira és véleményére építve lehet jó döntéseket hozni. A következő fogadóra helyszíne Halásztelek, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ha valaki erről az alkalomról lemaradt, részt vett majd a Dunaharasztin szeptember 18-án vagy szeptember 25-én Szigethalmon. Az előregisztrációs linket Perticsné Kácsor Andrea országgyűlési képviselő Facebook oldalán lehet megtalálni. Raklapvásár tart Sziget-Szent Miklóson az Álomgyár kiadó. Mintegy 10 000 könyvvel készül a 2012-ben alakult kiadó szeptember 13-án vasárnap 10 és 16 óra között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A raklapvásár nem először érkezik a városba. Nagypál Viktortól, az Álomgyár kiadó egyik alapítójától megtudtuk, a tavalyi Sziget-Szent Miklósi alkalom volt a 2025-ös év egyik legsikeresebb vására. Bízik abban, hogy idén is sok olvasót vonz majd a vásár. Nagypál Viktor hozzátette, aki szeretné a tömeget elkerülni, annak érdemes a délutáni órákban érkezni a közösségi házban, ritkán fordul elő ugyanis, hogy kifogynak a készletből.
8: Megfelelő mennyiségű könyvet hozunk, hiszen mögöttünk van már kb. 150 vásár, hogy nagyságrendileg azért tudjuk, hogy mi az a portfólió és mi az a mennyiség, amit érdemes magunkra hozni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy inkább délután érkezzen, vagy nem mindenkinek, de aki úgy gondolná, hogy délután komfortosabb neki, az nyugodtan jöjjön. Ha mennyiség is mérvadó, mert itt bevásárolnék az egész családnak, akkor valóban vannak olcsóbb könyvek, amik esetleg inkább az eladhatatlanságot úgy magyaráznám inkább, hogy ezek már korábbi könyvek, 2020-21-es könyvek. Vannak olyanok és amik viszont az újak.
5: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
6: Soroksáron is lehet csatlakozni a Központi Statisztikai Hivatal lakossági adatgyűjtéséhez. A Miből élünk elnevezésű felmérés egy az Európai Központi Bank által koordinált kutatást részeként valósul meg szeptember 1-e és december 14-e között. Az adatfelvétel célja a háztartások pénzügyeinek és fogyasztásának vizsgálata. A kérdőív online kitöltésére szeptember 30-áig van lehetőség. Ezt követően a résztvevőket a hivatal munkatársai személyesen vagy telefonon keresik fel. A válaszok kiértékelése során a KSH az adatokat bizalmasan kezeli. Részletes tájékoztatás Soroksár önkormányzatának Facebook és weboldalán olvasható. Idén ősszel ismét több időpontban lesz tüdőszűrés Halásztelken. A Református Pulmonológiai Centrum ezúttal szeptember 16-a és 24-e között várja a jelentkezőket a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A mobilállomáson 16-án, 21-én és 23-án déltől este 6 óráig végzik a felméréseket. A fennmaradó napokon, tehát 17-én, 18-án, 22-én és 24-én reggel 8-tól délután 2-ig fogadják a pácienseket. A vizsgálatra kizárólag nagykorúak regisztrálhatnak, kisebb összeg fejében, 40 éves kortól pedig ingyenesen. A tüdőszűrés feltétele továbbá, hogy a résztvevőknél legyen személyi igazolvány, illetve lakcím és tajkártya. Jelentős nehézségeket okoz a reggeli forgalom Halásztelken. Az M0-as autóút irányába rendszeresen torlódás alakul ki a városban. A helyzet javítása érdekében Nagy Barnabás levélben fordult a Magyar Közúton Provid ZRT vezetőségéhez. A polgármester arra kérte a szervezetet, hogy vizsgálja felül a jelzőlámpák programját, mivel az nagyban befolyásolja a közlekedést a reggeli órákban. A település első embere ezen kívül felvetette, hogy szükség lenne olyan beállításokra, amelyek gyorsabbá tehetik a Halásztelekről való kijutást. A probléma orvoslásáig az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri. A tudatos mozgást hirdeti a Muse Mozgás Stúdió. A reformer és a talaj pilates mellett női jóga, hangtál, meditáció és barré edzés várja a Dunavarsányi Fitness Központba látogatókat. Udvarev Tótrit rádiónknak elmondta, az oktatók nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a vendégek megtanulják megerősíteni a testüket. A stúdió alapítója emellett arról számolt be, hogy a jövőben szeretné gyógytornával és gyermekbalettel bővíteni a kínálatot.
9: Az egyik terem az a talajpilátesz óráknak ad otthont. Nagyon sok típusú talajpilátesz, a kezdőtől, a szenioron át, egészen speciális erősítő formákig, illetve van nálunk bár edzés, ami egy balettihletésű erősítő edzés, de van még nálunk női jóga, ami hetente háromszor van, és aki talajórára érkezik hozzánk, egyféle bérlet van, és azzal a bérlettel mindegyik órára mehet. És ez a terem alkalmas még arra, hogy hangtálmeditáció, táncmeditáció, tehát tele vagyunk még ötletekkel, hogy miket lehet itt csinálni.
5: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Megverte az Érdegyüttesét a Magyar Kupa első fordulójában Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata. Az SNKSE a szintén NB1B-ben szereplő érdiek otthonában végigvezetett, és 26-35-re magabiztosan ütötte ki a sorozatban. csapatból a hazai együttest, bejutva ezzel a második fordulóba. A térségiek számára a héten bajnoki mérkőzés is lesz, a Győr U20-as gárdájának otthonában lépnek pályára. Jakab László vezetőedző elmondta, ha az első bajnoki meccsük és az érdeleni kupa meccsük formáját tudják hozni, és ilyen gyorsan tudnak továbbra is játszani, akkor nagyon optimistán várhatják a győri fiatalok elleni fellépést.
10: A Kozán-Miszlen meg a Magyar Kupa mérkőzést összevetve azt nézem, hogy milyen formában vagyunk, akkor én úgy gondolom, hogy optimistán várom a győri meccset. Én bízom benne, hogy megint ugyanúgy lesznek jó teljesítmények kapuban és védekezésben, és abból tudunk futni ugyanúgy. Nekünk tényleg ez az erősségünk, hogy futunk, és elbízni nem fogjuk elbízni magunkat, ez biztos, de ez így marad, és úgy áll össze a társága, hogy az elmúlt két mérkőzésen, akkor nagyon optimista vagyok.
5: Időjárás.
6: Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok, csapadék nem valószínű. Az északi szelet élénk széllökések kísérhetik, a maximum 20 és 25 fok között várható.
5: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dal küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lakihegy Rádió FM 107.
4: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekinteti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. Programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-éig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Mozgásfejlesztő foglalkozást tart Dunavarsányban Sallai Orsolya, rehabilitációs szakember. Az érdeklődőket hétfőnként 7.-8. órában 14 óra 10 és 15 óra 50 között várják az Árpád Fejedelem Általános Iskola sportcsarnokában. Az órák elsősorban gyermekeknek szólnak, akik nem csak a Medibol nevű eszközzel ismerkedhetnek meg, hanem figyelem és egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat is kipróbálhatnak. Az első foglalkozás ingyenes, utána lehetséges alkalmi jegyek és bérletek vásárlása. További információk a sorsimasszás.hu oldalon olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Raklapvásártart Sziget-Szentmiklóson az Álomgyár kiadó. Sziget-Szentmiklóson tartotta első választókerületi fogadóóráját Pertichné Kácsor Andrea. Közmeghallgatás, közlekedési koncepció, útfelújítások, gyalogátkelőhelyek létesítése a terítéken. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
4: Közlekedési koncepció a Bucka város részben, útfelújítások, gyalogátkelőhelyek létesítése. Ezekről is szó volt Sziget-Szentmiklóson az augusztus végi közmeghallgatáson. Az egyebek napirendi pontban többen érdeklődtek a forgalomcsillapító eszközök telepítéséről is. Nagy János polgármester a közmeghallgatás után rádiónknak úgy nyilatkozott, a közlekedést illetően többen kifogásolták, hogy a Csépi úton a járda közepére kihelyezett villanyoszlopok akadályozzák a biztonságos gyalogos közlekedést. A város vezető hozzátette, a tervek között szerepel a villanyoszlopok áthelyezése, ugyanakkor hangsúlyozta, ez egy nagyobb kaliberű feladat, de bízik benne, hogy a jövő évi költségvetésbe be tudják majd építeni.
5: Ha nem fogja kihúzni a képviselőtestület többsége, akkor azt is meg fogjuk tudni oldani, de tájékoztattam a lakókat, hogy elindult az engedélyeztetése és a bürokratikus része, például a Csépi útnak, a Műút és a Gyökér utca közti szakaszánál lévő villanyoszlopok áthelyezése, ott a kerítés, meg szintén az áthelyezése, hogy szélesebb utat tudjunk kapni, pont azért, hogy a közlekedési koncepciót be tudjuk vezetni mondjuk a jövő évben, illetve ott is legyen akkor gyalogos, biztonságos közlekedési lehetőség.
4: Nagy János polgármester azt is hozzátette, a közmeghallgatás során egy mozgáskorlátozott úriember felajánlotta a városvezetés számára, hogy segít abban, hogy közösen bejárják a várost. Így szeretne abban segíteni, hogy olyan közlekedési koncepció szülessen, ami a mozgáskorlátozottak számára is biztonságot jelenthet.
5: Volt itt egy úriember, aki mozgássérültként felajánlotta a segítségét, hogy járjuk be a települést, és akkor nézzük meg, hogy hol lehetne még adott esetben javítani, hogy a mozgássérülteknek is a közlekedési lehetőségüket javítani tudjuk. Volt itt olyan városlakó is, aki az utcájának az aszfaltozását kéri már, ha jól emlékszem, 3 éve, és említettük, hogy a listában szerepel. Bízom benne, hogy legkésőbb jövő évben az utca is sorra kerül majd.
4: Sziget-Szentmiklóson tartotta első választókerületi fogadóóráját Pertichné Kácsor Andrea. A Pest megyei 10-es számú választókerület egyéni országgyűlési képviselője közösségi oldalán arról tájékoztatott, sok közlekedéssel kapcsolatos felvetés érkezett felé a lakóktól. Szó esett a H6-os év helyzetéről, a kerékpáros és gyalogos közlekedés lehetőségeiről, valamint több önkormányzati és a magyar közutat érintő felvetéstől is. A képviselő posztjában hangsúlyozta, számára kiemelten fontosak ezek a személyes találkozások, mert mint fogalmazott, csak az itt élők tapasztalataira és véleményére építve lehet jó döntéseket hozni. A következő fogadóra helyszíne Halásztelek, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ha valaki erről az alkalomról lemaradt, részt vehet majd a Dunaharasztin szeptember 18-án vagy szeptember 25-én Szigethalmon. Az előregisztrációs linket Pertichné Kácsor Andrea országgyűlési képviselő Facebook oldalán lehet megtalálni. Raklapvásártart Sziget-Szentmiklóson az Álomgyár kiadó. Mintegy 10 000 könyvvel készül a 2012-ben alakult kiadó szeptember 13-án vasárnap 10 és 16 óra között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A raklapvásár nem először érkezik a városba. Nagy Pál Viktortól, az Álomgyár kiadó egyik alapítójától megtudtuk, a tavalyi Sziget-Szentmiklósi alkalom volt a 2025-ös év egyik legsikeresebb vására. Bízik abban, hogy idén is sok olvasót vonz majd a vásár. Nagy Pál Viktor hozzátette, aki szeretné a tömeget elkerülni, annak érdemes a délutáni órákban érkezni a közösségi házban, ritkán fordul elő ugyanis, hogy kifogynak a készletből.
6: Megfelelő mennyiségű könyvet hozunk, hiszen mögöttünk van már kb. 150 vásár, hogy nagyságrendileg azért tudjuk, hogy mi az a portfólió és mi az a mennyiség, amit érdemes magunkkal hozni, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy inkább délután érkezzen, vagy nem mindenkinek, de aki úgy gondolná, hogy délután komfortosabb neki, az nyugodtan jöjjön. Ha mennyiség is mérvadó, mert itt bevásárolnék az egész családnak, akkor valóban vannak olcsóbb könyvek, amik esetleg inkább az eladhatatlanságot úgy magyaráznám inkább, hogy ezek már korábbi könyvek, 2020-21-es könyvek, vannak olyanok is, amik viszont az újak.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Soroksáron is lehet csatlakozni a Központi Statisztikai Hivatal lakossági adatgyűjtéséhez. A Miből élünk elnevezésű felmérés egy az Európai Központi Bank által koordinált kutatás részeként valósul meg szeptember 1-e és december 14-e között. Az adatfelvétel célja a háztartások pénzügyeinek és fogyasztásának vizsgálata. A kérdőív online kitöltésére szeptember 30-áig van lehetőség. Ezt követően a résztvevőket a hivatal munkatársai személyesen vagy telefonon keresik fel. A válaszok kiértékelése során a KSH az adatokat bizalmasan kezeli. Részletes tájékoztatás Soroksár önkormányzatának Facebook és weboldalán olvasható. Idén ősszel ismét több időpontban lesz tüdőszűrés Halásztelken. A Református Pulmonológiai Centrum ezúttal szeptember 16-a és 24-e között várja jelentkezőket a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A mobilállomáson 16-án, 21-én és 23-án déltől este 6 óráig végzik a felméréseket. A fennmaradó napokon, tehát 17-én, 18-án, 22-én és 24-én reggel 8-tól délután 2-ig fogadják a pácienseket. A vizsgálatra kizárólag nagykorúak regisztrálhatnak, kisebb összeg fejében, 40 éves kortól pedig ingyenesen. A tüdőszűrés feltétele továbbá, hogy a résztvevőknél legyen személyi igazolvány, illetve lakcím és tajkártya. Jelentős nehézségeket okoz a reggeli forgalom Halásztelken. Az M0-as autóút irányába rendszeresen torlódás alakul ki a városban. A helyzet javítása érdekében Nagy Barnabás levélben fordult a Magyar Közúton Provid ZRT vezetőségéhez. A polgármester arra kérte a szervezetet, hogy vizsgálja felül a jelzőlámpák programját, mivel az nagyban befolyásolja a közlekedést a reggeli órákban. A település első embere ezen kívül felvetette, hogy szükség lenne olyan beállításokra, amelyek gyorsabbá tehetik a halásztelekről való kiutást. A probléma orvoslásáig az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri. A tudatos mozgást hirdeti a Muse Mozgás Stúdió. A Reformer és a Talaj Pilates mellett női jóga, hangtál, meditáció és barré edzés várja a Dunavarsányi Fitness Központba látogatókat. Udvarev Tóth Rit rádiónknak elmondta, az oktatók nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a vendégek megtanulják megerősíteni a testüket. A stúdió alapítója emellett arról számolt be, hogy a jövőben szeretné gyógytornával és gyermekbalettel bővíteni a kínálatot.
7: Az egyik terem az a talajpilátesz óráknak ad otthont. Nagyon sok típusú talajpilátest a kezdőtől, a szenioron át, egészen speciális erősítő formákig, illetve van nálunk bár edzés, ami egy balettikletésű erősítő edzés, de van még nálunk női jóga, ami hetente háromszor van, és aki talajórára érkezik hozzánk, egyféle bérlet van, és azzal a bérlettel mindegyik órára mehet. És ez a terem alkalmas még arra, hogy hangtánmeditáció, táncmeditáció, tehát tele vagyunk még ötletekkel, hogy miket lehet itt csinálni.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Megverte az Érd együttesét a Magyar Kupa első fordulójában Szigetszent Miklós női kézilabda csapata. Az SNKS-e a szintén NB1-ben szereplő érdiek otthonában végigvezetett, és 26-35-re magabiztosan ütötte ki a sorozatból a hazai együttest, bejutva ezzel a második fordulóba. A térségiek számára a héten bajnoki mérkőzés is lesz. A Győr U20-as gárdájának otthonában lépnek pályára. Jakab László vezetőedző elmondta, ha az első bajnoki meccsük és az érdeleni kupa meccsük formáját tudják hozni, és ilyen gyorsan tudnak továbbra is játszani, akkor nagyon optimistán várhatják a győri fiatalok elleni fellépést.
8: A Kozán-Miszlen meg a Magyar Kupa mérkőzést összevetve azt nézem, hogy milyen formában vagyunk, akkor én úgy gondolom, hogy optimistán várom a győri meccset. Én bízom benne, hogy megint ugyanúgy lesznek jó teljesítmények kapuban és védekezésben, és abból tudunk futni ugyanúgy. Nekünk tényleg ez az erősségünk, hogy futunk, és elbízni nem fogjuk elbízni magunkat, ez biztos, de ez így marad, és úgy áll össze a társága, hogy az elmúlt két mérkőzésen, akkor nagyon optimista vagyok.
1: Időjárás.
4: Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok, csapadék nem valószínű. Az északi szelet élénk széllökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petró

Szép estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Petró Keresz, ebben az órában pedig az e-heti filmes hírek összefoglalóját hallhatjátok. Az egyik legnagyobb streaming szolgáltató elkezdett fantáziát látni abban, hogy moziban is bemutatja a filmjeit. A K-pop démonvadászokat ugyancsak limitáltan, de látni lehetett néhány filmszínházban, miután globális jelenség lett belőle, a Stranger Things fináléját pedig szintén megnézhették néhányan nagy vásznon. A streaming szolgáltató néhány érkező filmje még ettől is mozicentrikusabb lesz, például a Charlie és a Csoki gyár animációs változata, amit eleinte nem is lehet majd látni online, írja az IGN Hungary. A Charlie a Csoki gyár ellen az eredeti történet után játszódik évekkel. Willy Wonka éveket töltött a börtönben, amiatt, hogy áfonyává változtatott egy gyereket, mikor pedig kiszabadul, elhatározza, hogy ismét beindítja a gyárat. Csak hogy pont ekkor tör be az üzembe a tinédzser Charlie a barátaival. Mivel ki akarják lakoltatni őket, elhatározzák, hogy ellopnak egy értékes Wonka csokit, de ez persze nem lesz olyan könnyű, mint gondolják. Az animációs filmben Kate Connor szólaltatja meg Charlie-t, Taika Waititi pedig Willy Wonkát. Mellettük még Kate Winslet és Helena Bonham Carter is hallható lesz benne.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Hollywoodot felforgató legfrissebb hírek szerint a megosztó, de kétségkívül egyedi látásmódú Zack Snyder kapta meg a lehetőséget, hogy tető alá hozza a kultikus Menekülés New Yorkból modern újragondolását. A The Hollywood Reporter beszámolója alapján a rendező nem csak a direktori széket foglalja el, hanem a forgatókönyv megírásáért is ő felel majd. A stúdióknak és befektetőknek szánt csomagot a következő hetekben kezdik el értékesíteni a piacon, és a terveket egyértelműen a széleskörű mozis forgalmazásra hegyezik ki. A történetről még nem árultak el részleteket, de belsős források szerint Snyder egy kőkemény, földhöz ragadt és valóságos akciófilmet tervez. A készítők a zöld hátteres CGI kavalkád helyett a valódi helyszínekre és a fizikai effektekre helyezik a hangsúlyt, ami üdítő váltás lehet a rendező monumentális sci-fi kudarcai után. John Carpenter 1981-es eredeti remek műve szorosan összenőtt a 80-as évek disztópikus hangulatával, a minimalista történetmeséléssel és természetesen Kurt Russell ikonikus alakításával. Mivel ezt az analóg, lassabb tempójú világot szinte lehetetlen lenne változatlan formában átültetni a modern korba, Snydernek muszáj egy teljes 180 fokos fordulatot vennie, hogy valami alapjaiban eltérőt alkosson. Ha a rendező képes lesz megismételni azt a bravúrt, amit a Holtak hajnal a zseniális remake-ével bemutatott, akkor a rajongóknak nincs okuk komolyabb aggodalomra. A feszült és koszos atmoszféra ígérete, valamint a számítógépes trükkök háttérbe szorítása kifejezetten bíztató jelnek tekinthető egy olyan korszakban, ahol a blockbusterek többsége teljesen elveszik a mesterséges digitális látványvilágban.

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Dan Stevens alakítja a címszereplőt a Prime Video készülő Robot Zsaru című sorozatában, amelyet a Blumhouse Atomic Monster és Peter Oko hoz el a képernyőkre. A 8 epizódból álló szériában egy hatalmas technológiai konglomerátum meggyőzi a várost, hogy a rendőrség alkalmazza a fejlett robotokat, majd később a szolgálat közben elhunyt Alex Murphy tizedes tudatával megalkotják az első Robot Zsarut. Stevens leginkább a Downton Abbey és a Légió című sorozatokból, valamint a Godzilla Kong ellen, valamint a Szépség és a Szörnyetek című filmekből ismert a közönség számára. A produkció mögött olyan neves producer foglal helyet, mint James Wan, aki több kulcsfontosságú epizód rendezését is elvállalta. A forgatási munkálatok a tervek szerint jövő januárban kezdődnek majd Vancouverben. A mostani televíziós adaptáció előtt néhány évvel még Neil Blomkamp dolgozott egy közvetlen folytatáson, Robocop Returns címmel, amelyben az eredeti főszereplőt Peter Wellert hozták volna vissza, ám az MGM stúdió végül törölte ezt a projektet.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Az elmúlt években jöttek ilyen-olyan hírek a harmadik nemzet aranya filmmel kapcsolatban, azonban most az első két rész rendezője, John Turteltaub végre megerősítette, hogy bizony készül a folytatás, mivel sikerült találni egy olyan forgatókönyvet, amely megfelel a Disneynek, a producer Jerry Bruckheimernek, sőt még a direktor is elégedett vele. Turteltaub természetesen visszatér az új felvonás miatt, és a National Treasure Hunt podcastjében elmondottak alapján úgy néz ki, Nicolas Cage-et is hozza magával, írja az IGN Hungary. Végre létezik, habár hollywoodiasan létezik, ami azt jelenti, hogy bármi megtörténhet. Nicket elütheti egy busz, és nincs nemzet aranya. Ha engem elüt a busz, valószínűleg még van nemzet aranya. Üdv Hollywoodban! Mondta a rendező, és ha Cage nélkül nincs film, gyaníthatóan visszahozzák majd. Maga a franchise egyébként a 2010-es évek előtt ment nagyot, ugyebár 2004-ben debütált az első rész, aztán 2007-ben jött a Titkok könyve alcímet viselő második epizód, és mindkét kalandban a Cage által alakított Benjamin Gates történészt láthattuk, ahogy a szakmájához képest nagyon meglepő formában ásta bele magát a történelembe, egyszer még az amerikaiak függetlenségi nyilatkozatát is megfújta a küldetés miatt. Persze arról egyelőre nincs hír, hogy mikor debütálhat a harmadik nagy mozi, de annak mindenképpen örülhetünk, hogy nincs elfelejtve a franchise.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Feltartóztathatatlannak tűnik a mesterséges intelligencia használatának terjedése a filmiparban, annak ellenére, hogy sokan ellenzik a technológiát. Így aztán a Hollywoodi Külföldi Tudósítók Szövetsége egy kompromisszumos megoldás mellett döntött a híres díjátadójukat illetően. A Golden Globe-on jelölni lehet olyan filmeket és sorozatokat, melynek elkészítése során mesterséges intelligenciát vetettek be, de csak akkor, ha a használata mögött tényleges emberi teljesítmény van. A Golden Globe díjátadó friss, mesterséges intelligenciáról szóló irányelvét így fogalmazták meg. A mesterséges intelligencia használata, beleértve a generatív MI-t is, nem diszkvalifikál automatikusan egy alkotást, amennyiben továbbra is az emberi kreatív rendezés, művészeti megítélés és szerzőiség marad az elsődleges a gyártási folyamat során. Ez a szabály nem csupán a nem performatív kategóriákra vonatkozik, mint a rendezés, a zeneszerzés, az írás vagy az animáció, hanem a színészetre is. Viszont az alakításoknak is fundamentálisan emberinek kell lenniük. Az még belefér, ha valakinek MI-vel javítják vagy támogatják a játékát. Az alakításoknak meg kell nevezni az előadóját, neki pedig engedélyeznie kell az MI használatát. Amennyiben valakinek az engedélye nélkül használják fel a kinézetét, a hangját vagy a biometrikus adatait, a jelölést vissza fogják utasítani. A Golden Globe bizottsága meg fogja vizsgálni, hogy a jelöltek megfelelnek-e az új irányelvnek. A folyamat során előfordulhat, hogy további információt és anyagokat kérnek azzal kapcsolatban, hogyan használtak mesterséges intelligenciát a munkálatok során.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Hosszúra nyúlt nehéz tárgyalások után Christian Bale és Leonardo DiCaprio várhatóan főszerepet vállalnak Michael Mann folytatásában a Szemtől szemben második részében, amelynek forgatása novemberben kezdődik. Hozta exkluzív cikkében a

évre. Két forrás szerint a szerződéseket már véglegesítették, míg mások szerint a megállapodások az utolsó tárgyalási szakaszban járnak, de várhatóan hamarosan lezárulnak. A korábbi találgatások után immár világos, hogy Christian Bale Vincent Hanna-t alakítja majd, a Los Angeles-i rendőrség elszánt nyomozóját, akit az eredeti filmben Al Pacino játszott. Leonardo DiCaprio pedig Chris szerepét veszi át, akit az eredeti filmben Val Kilmer alakított, olvasható a widescreen-en. Michael Mann visszatér a folytatás írójaként és rendezőjeként. A film alapjául a Mann és Meg Gardiner által közösen írt 2022-ben megjelent regény szolgál. Története részben az 1995-ös korszakos jelentőségű Szemtől szemben című film eseményei előtt, részben pedig azok után játszódik. Visszaugrik az 1980-as évek Chicagójába, ahol Neil McCulley bűnbandája még az út elején jár, míg a rendőrség oldalán Vincent Hanna egy kegyetlen betörő Otis Verdell nyomában van. Innen a cselekmény átvált 1995-be a Los Angeles-i tűzpárbaj utáni napokra, ahol Chris próbálja megmenteni az életét, miközben hátrahagyja a családját. A történet a 2000-es évbe is ugrik, amikor Hanna és Chris ismét egymás útjába kerülnek, ezúttal egy még sötétebb ellenféllel szemben. A Szemtől szemben 2 tehát novemberben foroghat majd.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Aaron Taylor Johnson szoros és tartós munkakapcsolatot szeretne kiépíteni Robert Eggers rendezővel. A 35 éves színész a Nosferatu című filmjükben fontos szerepet kapott, és főszereplője az alkotó legújabb Werewolf című gótikus horrorjának. Taylor Johnson olyan híres rendező-színész párosok nyomdokaiba szeretne lépni, mint a Martin Scorsese-Leonardo DiCaprio duó. A színész a Collider-nek adott interjújában elmondta, megtiszteltetésnek tartja, hogy egy korábbi rendezője újra megkeresi, mert ez azt igazolja, hogy szeretnek vele dolgozni. Irigylem a nagy rendező-színész kombókat, sőt féltékeny vagyok rájuk, árulta el. Azt gondolom, bárcsak nekem is lennének olyan közös filmjeim, mint Scorsese-nek és Leónak, vagy Scorsese-nek és De Niro-nak. Taylor Johnson nem csupán az említettekre irigykedik, hanem mélyen tiszteli a David Fincher, Brad Pitt alkotópárost is, és árgus szemekkel figyeli Christopher Nolant és állandó csapatát. Tudja, hogy a gyümölcsöző együttműködés alapja a közös szakmai nyelv, ami rendező és színész között a közös munka során idővel kialakul. Eggerssel már egészen jól haladnak, tette hozzá nevetve. A Werewolf cselekménye a 13. századi Angliában játszódik. A ködös vidéken rejtélyes és kegyetlen lény kezdi el tizedelni a lakosságot. A helyi babonák rémtörténetei hirtelen valósággá válnak. A film hazai bemutatójára 2027. január 7-én kerül majd sor.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Robert Eggers a modern horror egyik legeredetibb alkotója, a kedvenc színészeivel szokott dolgozni. Közéjük tartozik Willem Dafoe, aki a Mester új filmjében, a Vérfarkasban is fontos szerepet kapott. Eggers az Esquire magazinnak adott interjúban elmondta, hogy a négyszeres Oscar jelölt színész könyörtelen vadászt alakít a produkcióban, aki baljós titkok tudója. A 13. században játszódó történet középpontjában egy gazda, a férfi Aaron Taylor Johnson áll, akit szörnyű átok sújt, miközben felesége, Lily Rose Depp kétségbe esetten próbálja megvédeni őt. Az első előzetes alapján sejteni lehet, hogy farkasemberes filmről van szó, ezért Eggers siet hangsúlyozni, hogy szakított a hollywoodi közhelyekkel, az ősi, érintetlen folklórhoz nyúlt vissza. Az előzetes alapján egyértelművé vált, hogy Willem Dafoe vadászt játszik, mondta Robert Eggers alapnak. Ő az a fajta színész, akivel bármilyen sötétségbe hajlandó vagyok fejest ugrani, és a Vérfarkas ilyen vállalkozás. Ez a forgatókönyv messze a legvéresebb és legdrámaibb anyag, amit valaha írtam, és szükség volt valakire, aki képes ezt a kíméletlen középkori feszültséget pusztán a tekintetével közvetíteni. Az már csak habatortán, hogy amikor Willem autentikus középangol nyelven szólal meg, a hideg futkos az ember hátán. A hazai bemutatóra 2027. január 7-én kerül majd sor. Ebben az órában az eheti filmes híreket foglaltuk össze itt a Lakihegy Rádióban. Petrókareszt hallhattátok, további kellemes hétvégét mindenkinek!

0: Rádió. Egyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Raklapvásártart Sziget-Szent Miklóson az Álomgyár kiadó. Sziget-Szent Miklóson tartotta első választókerületi fogadóóráját Pertichné Kácsor Andrea. Közmeghallgatás, közlekedési koncepció, útfelújítások, gyalogátkelőhelyek létesítése a terítéken. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Közlekedési koncepció a Bucka város részben, útfelújítások, gyalogátkelőhelyek létesítése. Ezekről is szó volt Sziget-Szent Miklóson az augusztus végi közmeghallgatáson. Az egyebek napirendi pontban többen érdeklődtek a forgalomcsillapító eszközök telepítéséről is. Nagy János polgármester a közmeghallgatás után rádiónknak úgy nyilatkozott, a közlekedést illetően többen kifogásolták, hogy a Csépi úton a járda közepére kihelyezett villanyoszlopok akadályozzák a biztonságos gyalogos közlekedést. A város vezető hozzátette, a tervek között szerepel a villanyoszlopok áthelyezése, ugyanakkor hangsúlyozta, ez egy nagyobb kaliberű feladat, de bízik benne, hogy a jövő évi költségvetésbe be tudják majd építeni.
4: Ha nem fogja kihúzni a képviselőtestület többsége, akkor azt is meg fogjuk tudni oldani, de tájékoztattam a lakókat, hogy elindult az engedélyeztetése és a bürokratikus része, például a Csépi útnak, a Műút és a Gyökér utca közti szakaszánál lévő villanyoszlopok áthelyezése, ott a kerítés, meg szintén az áthelyezése, hogy szélesebb utat tudjunk kapni, pont azért, hogy a közlekedési koncepciót be tudjuk vezetni mondjuk a jövő évben, illetve ott is legyen akkor gyalogos, biztonságos közlekedési lehetőség.
3: Nagy János polgármester azt is hozzátette, a közmeghallgatás során egy mozgáskorlátozott úriember felajánlotta a városvezetés számára, hogy segít abban, hogy közösen bejárják a várost. Így szeretne abban segíteni, hogy olyan közlekedési koncepció szülessen, ami a mozgáskorlátozottak számára is biztonságot jelenthet.
4: Volt itt egy úriember, aki mozgássérültként felajánlotta a segítségét, hogy járjuk be a települést, és akkor nézzük meg, hogy hol lehetne még adott esetben javítani, hogy a mozgássérülteknek is a közlekedési lehetőségüket javítani tudjuk. Volt itt olyan városlakó is, aki az utcájának az aszfaltozását kéri már, ha jól emlékszem, 3 éve, és említettük, hogy a listában szerepel. Bízom benne, hogy legkésőbb jövő évben az utca is sorra kerül majd.
3: Sziget-Szent Miklóson tartotta első választókerületi fogadóóráját Pertichné Kácsor Andrea. A Pest megyei 10-es számú választókerület egyéni országgyűlési képviselője közösségi oldalán arról tájékoztatott, sok közlekedéssel kapcsolatos felvetés érkezett felé a lakóktól. Szó esett a H6-os év helyzetéről, a kerékpáros és gyalogos közlekedés lehetőségeiről, valamint több önkormányzati és a magyar közutat érintő felvetéstől is. A képviselő posztjában hangsúlyozta, számára kiemelten fontosak ezek a személyes találkozások, mert mint fogalmazott, csak az itt élők tapasztalataira és véleményére építve lehet jó döntéseket hozni. A következő fogadóra helyszíne Halásztelek, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ha valaki erről az alkalomról lemaradt, részt vehet majd a Dunaharasztin szeptember 18-án vagy szeptember 25-én Szigethalmon. Az előregisztrációs linket Pertichné Kácsor Andrea országgyűlési képviselő Facebook oldalán lehet megtalálni. Raklapvásártart Sziget-Szent Miklóson az Álomgyár kiadó. Mintegy 10 000 könyvvel készül a 2012-ben alakult kiadó szeptember 13-án vasárnap 10 és 16 óra között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A raklapvásár nem először érkezik a városba. Nagypál Viktortól, az Álomgyár kiadó egyik alapítójától megtudtuk, a tavalyi Sziget-Szent Miklósi alkalom volt a 2025-ös év egyik legsikeresebb vására. Bízik abban, hogy idén is sok olvasót vonz majd a vásár. Nagypál Viktor hozzátette, aki szeretné a tömeget elkerülni, annak érdemes a délutáni órákban érkezni a közösségi házban. Ritkán fordul elő ugyanis, hogy kifogynak a készletből.
5: Megfelelő mennyiségű könyvet hozunk, hiszen mögöttünk van már kb. 150 vásár, hogy nagyságrendileg azért tudjuk, hogy mi az a portfólió és mi az a mennyiség, amit érdemes magunkkal hozni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy inkább délután érkezzen, vagy nem mindenkinek, de aki úgy gondolná, hogy délután komfortosabb neki, az nyugodtan jöjjön. Ha mennyiség is mérvadó, mert itt bevásárolnék az egész családnak, akkor valóban vannak olcsóbb könyvek, amik esetleg inkább az eladhatatlanságot úgy magyaráznám inkább, hogy ezek már korábbi könyvek, 2020-21-es könyvek. Vannak olyanok, is, amik viszont az újak.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Soroksáron is lehet csatlakozni a Központi Statisztikai Hivatal lakossági adatgyűjtéséhez. A Miből élünk elnevezésű felmérés egy az Európai Központi Bank által koordinált kutatás részeként valósul meg szeptember 1-e és december 14-e között. Az adatfelvétel célja a háztartások pénzügyeinek és fogyasztásának vizsgálata. A kérdőív online kitöltésére szeptember 30-áig van lehetőség, ezt követően a résztvevőket a hivatal munkatársai személyesen vagy telefonon keresik fel. A válaszok kiértékelése során a KSH az adatokat bizalmasan kezeli. Részletes tájékoztatás Soroksár önkormányzatának Facebook és weboldalán olvasható. Idén ősszel ismét több időpontban lesz tüdőszűrés Halásztelken. A Református Pulmonológiai Centrum ezúttal szeptember 16-a és 24-e között várja jelentkezőket a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A mobilállomáson 16-án, 21-én és 23-án déltől este 6 óráig végzik a felméréseket. A fennmaradó napokon, tehát 17-én, 18-án, 22-én és 24-én reggel 8-tól délután 2-ig fogadják a pácienseket. A vizsgálatra kizárólag nagykorúak regisztrálhatnak, kisebb összeg fejében, 40 éves kortól pedig ingyenesen. A tüdőszűrés feltétele továbbá, hogy a résztvevőknél legyen személyi igazolvány, illetve lakcím és tajkártya. Jelentős nehézségeket okoz a reggeli forgalom Halásztelken. Az M0-as autóút irányába rendszeresen torlódás alakul ki a városban. A helyzet javítása érdekében Nagy Barnabás levélben fordult a Magyar Közúton Profit ZRT vezetőségéhez. A polgármester arra kérte a szervezetet, hogy vizsgálja felül a jelzőlámpák programját, mivel az nagyban befolyásolja a közlekedést a reggeli órákban. A település első embere ezen kívül felvetette, hogy szükség lenne olyan beállításokra, amelyek gyorsabbá tehetik a Halásztelekről való kiutást. A probléma orvoslásáig az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri. A tudatos mozgást hirdeti a Musel Mozgás Stúdió. A Reformer és a Talaj Pilates mellett női jóga, hangtál, meditáció és barré edzés várja a Dunavarsányi Fitness Központba látogatókat. Udvarev Tóth Rit rádiónknak elmondta, az oktatók nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a vendégek megtanulják megerősíteni a testüket. A stúdió alapítója emellett arról számolt be, hogy a jövőben szeretné gyógytornával és gyermekbalettel bővíteni a kínálatot.
6: Az egyik terem az a Talaj Pilates óráknak ad otthont. Nagyon sok típusú Talaj Pilates, a kezdőtől, a szenioron át, egészen speciális erősítő formákig, illetve van nálunk bár edzés, ami egy balettikletésű erősítő edzés, de van még nálunk női jóga, ami hetente háromszor van, és aki Talaj órára érkezik hozzánk, egyféle bérlet van, és azzal a bérlettel mindegyik órára mehet. És ez a terem alkalmas még arra, hogy hangtálmeditáció, táncmeditáció, tehát tele vagyunk még ötletekkel, hogy miket lehet itt csinálni.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Megverte az Érd együttesét a Magyar Kupa első fordulójában Szigetszent Miklós női kézilabda csapata. Az SNKS-e a szintén NB1-ben szereplő érdiek otthonában végigvezetett, és 26-35-re magabiztosan ütötte ki a sorozatból a hazai együttest, bejutva ezzel a második fordulóba. A térségiek számára a héten bajnoki mérkőzés is lesz, a Győr U20-as gárdájának otthonában lépnek pályára. Jakab László vezetőedző elmondta, ha az első bajnoki meccsük és az érd elleni kupa meccsük formáját tudják hozni, és ilyen gyorsan tudnak továbbra is játszani, akkor nagyon optimistán várhatják a győri fiatalok elleni fellépést.
7: A Kozán Miszlen meg a Magyar Kupa mérkőzést összevetve azt nézem, hogy milyen formában vagyunk, akkor én úgy gondolom, hogy optimistán várom a győri meccset. Én bízom benne, hogy megint ugyanúgy lesznek jó teljesítmények kapuban és védekezésben, és abból tudunk futni ugyanúgy. Nekünk tényleg ez az erősségünk, hogy futunk, és elbízni nem fogjuk elbízni magunkat, ez biztos, de ez így marad, és úgy áll össze a társága, hogy az elmúlt két mérkőzésen, akkor nagyon optimista vagyok.
2: Időjárás.
3: Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok, csapadék nem valószínű. Az északi szelet élénk széllökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szeretettel köszöntjük a Laki Egy Rádió hallgatóit. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött Bredák Szandi.
3: És Somogyi Betty, sziasztok!
2: Elstartolt a tanév tulajdonképpen, és hát nagyon érdekes kérdés az, már itt a nyár folyamán is többször beszélgettünk a Sziget-Szent Miklósi Családsegítő Központ munkájával kapcsolatban, hát akkor főleg a gyerekek nyári táboroztatását beszéltük át. De hát óriási feladat van ilyenkor, ugye az iskolákban, intézményekben, óvodákban is. Na de hogy milyen feladatokat lát el a Családsegítő Központ ezekben az intézményekben, olykor talán egy-egy láthatatlan feladatot is, pedig óriási dolog, amit csinálnak. Erről fogunk most beszélgetni vendégünk, Belák Filoména, óvodai és iskolai szociális segítők szakmai vezetője, és Kerekes László, a Sziget-Szent Miklósi Családsegítő Központ vezetője. Jó reggelt,
4: sziasztok! Sziasztok, jó reggelt!
2: Köszönjük szépen, hogy tegeződhetünk. A táborról ugye már nagyon sokat beszéltünk, hírekben is, több műsorban is beszélgettünk már róla, úgyhogy arról már, meg hát az már lezajlott, hogy nagyon nem is beszélnénk, inkább arról ugye, hogy elkezdődött a tanév, ez a Családsegítő Központ számára részére, ez mit jelent? Most elsőre Laci, rád nézek, hogy nálatok most ez beindul az élet, de mondjuk nálatok nagyon nem is állt le.
3: Nem is állt le, meg gondolom bizonyos előkészületek is azért megelőzték bőven ugye így a tanévkezdést.
4: Hát igen, mi egész évben zakatolunk, tehát azt lehet mondani, hogy nekünk gyakorlatilag a pihenés csak a hétvége, meg az olyan ünnepnapok, ahol állami ünnepnapok vannak. Tehát nem tudom, mi lesz a 24-ével, de eddig például még december 24-én is bement valaki ügyelni.
2: Egyébként olyan érdekes ez, mert ez ilyen kettős, hogy egyfelől de jó, másfelől meg nem annyira, mert hogy van munka, van feladat.
4: Hát igen, meg igazából sokszor probléma az, hogy több egyedülálló 24-én igényli azt, hogy még utoljára azért beszélgessünk vele, de hát ez már eléggé messzire vezet, akkor már beszélhetnék a Mikulás meg a
2: karácsonyi rendezvényekről, de nem így szeptember 8-án.
4: Igazából most az a várható dolog, amik be fognak indulni, hogy több lesz szerintem a jelzés. Tehát nyáron nincs iskola, kicsit kikapcsolódnak a gyerekek, a szülők. Mikor beindul az iskola, akkor már az iskolákból is sokkal több jelzés fog bejönni, és még többet kell dolgozni majd a kollégáknak ezekkel a jelzésekkel. És szerintem az is várható, hogy amikor a kollégák majd kimennek esetleg családsegítők, családlátogatásra, akkor megint megtapasztalják közelről azt, hogy milyen az élet itt Sziget-Szent Miklóson.
2: Segíts egy kicsit nekünk laikusként megérteni, mi az, hogy jelzés? Tehát, hogy ez pedagógusoktól jöhet, szülőktől, szomszédoktól, honnan?
4: Hát a szociális és a gyermekvédelmi törvényben is meghatározzák azt, hogy kik a jelzőrendszer tagjai. Tehát, ahogy te is mondtad, oktatási nevelési intézményekből, tehát bölcsöde, óvoda, iskolák, rendőrség, akkor gyakorlatilag akár még az ügyészség is jelezhet, tehát bárki jelezhet, még egy állampolgár is. Én azt gondolom, hogy állampolgárnak is kötelessége, nyilván jogszabály szerint is, hogyha bűncselekményt lát, tapasztal, abban kötelessége jelezni a rendőrségnek. Én azt gondolom, hogy ha gyermekveszélyeztetést tapasztal, akkor ildomos jelezni a gyermekhőti központnak, bár ne legyünk a feljelentők országa, hogy azért, mert mondjuk a gyerek kiabál a szomszédba az udvaron, akkor azért ne jelentsünk be, hogy kiabál a gyerek az udvaron, hanem csak éli az életét, és tök jó gyerek, mert játszik.
2: Egyébként, ha már itt tartunk, aztán áttérünk a fő témánkra, de hogy minden ilyen jellegű jelzést, tehát akkor azt ki kell vizsgálnotok, vagy azt komolyan kell venni? Nincsen igen. Olyan, hogy ezt nem, azt igen, mert azt csak a szomszédnéni mondta, az meg mondjuk egy hivatalos szerv.
4: Igen, olyat nem lehet csinálni, hogy kapunk egy jelzést, és akkor azt mondjuk, hát ez biztos utaságot mond, vagy nem is így volt. Főleg, hogyha bűncselekménnyel kapcsolatos, vagy gyermekveszélyeztetéssel, akkor tovább is kell jeleznünk a rendőrségeknek mérlegelés nélkül, hiszen kivizsgálni, az csak a rendőrség teheti meg. És ők azok, akik visszajeleznek, hogy mit tapasztalnak, van-e bűncselekmény, vagy nincs bűncselekmény, tehát ez nekünk nem kompetenciánk, és nem is szeretnénk azzal foglalkozni, hogy ilyen ügyekben vizsgálódunk. Leginkább mi a családlátogatásokkal járulunk ezekhez hozzá, megbeszéljük a szomszéd mondjuk a szomszédjelzésről maradjunk ebben a félába, hogy esetleg kiderül, hogy rosszban vannak, vagy mit tudom, de az is lehet, hogy tényleg problémát okozott ott valami, tényleg történik komolyabb ügy is.
2: Na és akkor nézzük meg, ami a fő témánk. Filoména, annyira gyönyörű neved van, olyan különleges. Amúgy mit jelent, azt tudod?
3: Tényleg.
0: Utónévkönyv szerint énekes madarat jelent.
2: Ó, énekes, és tudsz énekelni? Szeretsz énekelni, nem? Jó, hát mondjuk mást is csinál az az énekes madár, meg hát nyilván van funkciója.
3: Különleges név.
2: Mit csinál az óvodákban, iskolákban a szociális segítő, ugye te nekik vagy a vezetőjük, szóval, hogy mit csinálnak? Amikor mi beszélgettünk, hogy jöttök majd hozzánk, ugye én nekem akkor vált nyilvánvalóvá, nekem óvodás a kislányom, nem annyira vagyok ezzel képben, de hogy ti tulajdonképpen folyamatosan jelen vagytok az óvodai iskolai életben, ugye?
0: Igen, és ezt onnan kezdeném, hogy ugye a gyerekekkel kapcsolatba úgy tudunk kerülni háromféle módon. Ez az egyik, az amikor a pedagógus jelez, vagy kéri, a szülő is kérheti, illetve az iskolás gyerekek, iskoláskorú gyerekek már oda jöhetnek hozzánk, hogyha ők úgy érzik, hogy egy ilyen segítő beszélgetésre szükségük van. És így iskola kezdéskor, meg óvoda kezdéskor az első feladatunk pont emiatt a szülők, illetve a pedagógusok tájékoztatása. Arról, hogy ott vagyunk, mikor van az ügyeleti időnk, milyen kérdésekben kereshetnek meg, milyen nehézségekkel kereshetnek meg minket, és hogy hol érnek el. Hol érnek el, és mikor bennünket.
2: Gondolom, hogy azért külön kell választani, hogy nem iskolapszichológusok vagytok, az megint egy másik kérdés, ugye?
0: Így van, így van. Egyébként nagyon hasonló a feladatkörünk, illetve az ügyfélkörünk is, hiszen a pszichológusok ugyanúgy, mint mi gyerekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal, az intézményben dolgozó szakemberekkel foglalkoznak, csak úgy, mint mi, és ugyanúgy egyéni, csoportos és közösségi tevékenységekben vesznek részt az ő szakmai protokolljuk szerint. Itt szerintem a mélységében van a különbség. Tehát, hogy nagyon sokszor van az, hogy összedolgozunk, átbeszélünk esetet, és akkor ott a kollégák megbeszélik azt, hogy ki legyen az esetgazda, és ki vigye. Tehát, hogy szükség van a pszichológusra, vagy esetleg a szociális segítő.
3: És sok esetben mondjuk akkor ti keresitek meg akár az iskola pszichológust egy-egy olyan esetben, amikor úgy látjátok jónak.
0: Így van, így van. Én azt szoktam mondani egyébként az intézményekbe bemutatkozáskor, hogy bármivel kereshetnek bennünket.
2: Aztán majd eldöntitek.
0: Hát, így van. Nyilván, tehát, hogy igen. Nekünk van egy tájékoztatási feladatkörünk is. Tehát, hogyha úgy ítéljük meg, hogy nem a mi kompetenciánkba tartozik az az adott, ugye, mivel megkerestek, akkor arról tudjuk tájékoztatni a szülőt, a pedagógust, hogy merre tovább, és hogy melyik szakemberhez menjen, és ez lehet akár az iskola pszichológus is az adott intézményen belül, vagy a pszichológus, ahol van.
2: Nem tudom most melyik kötökhez forduljak ezzel a kérdéssel, de hogy ez egyébként hivatalosan hogy működik? Tehát iskolánként hogy kell, hogy legyen szakértő, milyen gyakran kell elérhetőnek lennie? Ezt egy kicsit meséljétek már el nekünk, mert ugye itt óvodákról is beszélgetünk, igen, ugye? Igen. Tehát hogy működik ez a gyakorlatban, ez a rendszer a hétköznapokban?
4: Szerintem a Filoména tudja azt elmondani, hogy a hétköznapokban hogyan működik.
2: Te meg azt, hogy hivatalosan hogy kell működni.
4: Hivatalosan hogy kell működni, de én azt tapasztalom, nyilván sokszor beszélgetek a kollégákkal, tehát nem úgy zajlik az élet, hogy akkor ők csinálják. Szerintem nálunk jól működik. Lehet, nem azért mondom, mert az az intézmény, amit én vezetek. Én dolgozom a Magyarország iskolai és óvodai szociális munkások közhasznú egyesületének az elnökeként is, tehát látom azt, hogy az országban hogyan működnek iskolai szociális segítők, iskolai szociális munkásoknak, hívom inkább őket, meg is óvodai szociális munkásoknak, csak ez a magyar nyelvben egy kicsit pejoratív,
2: ilyen
4: 2-3 diplomás emberek végzik ezt a munkát. És nagyon sok helyen jól működik, nagyon sok helyen pedig szerintem kevés.
2: De hogy kéne működnie? Tehát, hogy a gyakorlatban mi a, nem is az elvárás, hanem hivatalosan?
4: Én azt gondolom, két rész, tehát két oldalról lehet ezt megközelíteni. Egyrészt, hogy azok az intézmények, ahová mi járunk, hogyan fogadnak bennünket? Vagy fogadnak egyáltalán?
2: Ja, hogy ez egyéni, tehát ez mennyire
4: együttműködő? Így van, mennyire együttműködők. Tehát van sok helyen több intézmény, amelyiknek a vezetője azt mondja, hogy hát ide jó lenne, ha be se tenni.
2: Én naivan azt hittem, hogy ez úgy megvan papíron, hittem, hogy kell.
3: Tehát,
2: hogy
4: kell, de senkire nem fogjuk ráerőltetni. De az országban is így működik. Mondom, ez az egyik oldal. Itt is volt ellenállás. Tehát amikor ez 2018-ban elindult, akkor a tankerület összehívta az összes iskolaigazgatót, és az akkori kolléganőm, aki már szülni volt, stb., nem dolgozik nálunk, hát kimentünk oda, és ott volt rengeteg igazgató, és azt láttuk, hogy nagyon komoly ellenállás van, és én akkor is elmondtam, hogy ez egy kötelező, jogszabály szerint kötelező feladat, mi nem fogunk az igazgatóknak tehát a szakmai életébe betörni, magyarul nem fogunk az ő szemét dobján kapirgálni, hogyha mondhatunk ilyet, de szeretnénk, hogyha fogadnának, hogyha nem fogadnak, lesz kormányhivatali ellenőrzést, elmondjuk, hogy hát ebbe az intézményben nem fogadnak. Aztán tegyenek vele, amit akarnak, de szerintem nagyon jól kialakult a mi járásunkban ez, de van több járás, ahol nem fogadják, tehát azt mondják, hogy nem fogadunk, vagy bejön, és akkor azt mondja, hogy hát valahol üljél le, nem érdekel, nem reklámozunk benneteket. Mondom, ez nem a mi járásunkban, tehát itt minden intézmény szerintem elég jól együttműködik. Meg annak azért van egy előzménye, hogy amikor én 2008-ban idejöttem dolgozni, akkor szinte azonnal a képviselőtestület felé jeleztem, hogy kellene iskolai szociális munkát végezni. És nagyon együttműködő volt a testület, egy létszámot megszavazott, tehát én már 10 évvel azelőtt, mikor kötelező volt, én már bevezettem kvázi egy létszámos és csak Szigetszentmiklósra vonatkozó iskolai szociális segítő munkát. Úgyhogy nekünk volt tapasztalatom.
2: Ezt pont ezt akartam kérdezni, hogy és akkor gondolom, hogy így az évek során bebizonyosodott, hogy van is létjogosultsága és van rá szükség.
4: Hogyne. Természetesen, bár néztem egy amerikai filmet, és akkor abban is beszéltek az iskolai szociális munkásokról. Aztán volt egy évvégi buli a filmben. Pedagógusok, hogy ez egy iskola, kocintgattak, ették a szendvicseket, és akkor az egyik megkérdezte, és az iskolai szociális munkás hol van? Van iskolai szociális munkás? És akkor mondta, hogy persze, hát tudod, ott az alaksorban, az utolsó irodában az a négernő.
2: Jó, amikor úgy konferáltam, hogy láthatatlan munka, nem erre gondoltam.
3: Igen.
2: Nem erre gondoltam.
4: A mindennapokról nyilván legjobban a Filominát beszélünk.
2: Igen, és Filominához fordulunk, mert nagyon érdekes kérdés az, hogy mik a tapasztalatok, nyilván ami szenzitív adat, azt nem mondjuk el, de hogy alapvetően mivel szoktak lehet fordulni a segítőhöz, illetve a kollégához, illetve hogy hányszor vagytok jelen az iskolában, hetente, hogy működik ez ilyen szempontból a gyakorlatban?
0: Jó, köszönöm, második felállás. A járás teljes területét lefedjük. Most már is minden egyes intézménnyel van együttműködési megállapodásunk, és ez jelenti mind az önkormányzati, mind a tankerület által fenntartott intézményeket, az egyházi intézményeket, illetve a magánintézményeket is. És hát egy szociális segítő, vagy szociális munkás kollega nőre 1000 gyermek jut. Ezt így ugye teljesen pontosan nem lehet lehatárolni, mert hogy minden intézmény más létszámmal dolgozik, de hogy így megközelítően 1000 gyermekkel dolgozunk. És itt azt tartjuk leginkább szem előtt, hogyha van is egy minimális különbség a létszámba, hogy akinek több kisebb intézménye van, náluk legyen a kevesebb gyerekszám, illetve ahol egy nagy intézményben van egy kollega, vagy esetleg egy nagy, meg még egy pici, a kisebb óvoda, akkor ők legyenek azok, akik az 1000 fő fölötti számmal dolgoznak. És ugye az ügyeleti időnk is attól is függ, amit az intézményekben töltünk kint, hogy mekkora létszámú az adott intézmény.
3: És akkor az megvan időpontilag, hogy melyik intézményben mikor van az adott kolléga.
0: Így van. Tehát, hogy

0: kint vagyunk ügyeletbe, ami nem azt jelenti, hogy csak ennyi időt töltünk egy-egy intézménybe, hanem ugye ez, amikor, ami meg van hirdetve a szülők, a gyerekek felé, amikor fixen elérhetnek minket, és bejöhetnek hozzánk egy-egy beszélgetésre, illetve ezen kívül megyünk akkor, amikor szükség van ránk. Ez lehet egy fogadóra, amire behívnak minket, lehet egy szülőértekezlet, lehet egy tantestületi, nevelőtestületi értekezlet. És a mi munkaköri leírásunkban úgy is van, hogy reggel 7-től este 8-ig, tehát hogy így elég rugalmas a munkaidőnk, és ezt azért úgy szoktuk kisakkozni, 40 órától mi se dolgozzunk többet, de hogy mindig ott legyünk, amikor szükség van ránk, vagy igény van a mi tevékenységünkre.
1: Jó, egy mondat csak a munkaköri leíráshoz, ez akkor nem a, még egyszer én is kihangsúlyozom, nem azt jelenti, hogy 7-kor elkezdenek dolgozni, és aztán 8-kor nem dolgoznak. Nyilván nagyon sokszor a délutáni, tehát a délelőtt az sokszor kevésbé hangsúlyos, akkor nem azt mondom, hogy nem dolgoznak, de az adminisztrációt lehet például végezni, ezért is kap mindenki önálló laptopot, önálló nyomtatót otthonra is, külön telefonszámot telefonnal, mert hogy azért elérhetőek is legyenek akár a szülők, akár a pedagógusok vagy a gyerekek számára. De nagyon sokszor például délután vannak a fogadóórák, és hát fogadórára meg nagyon sokszor azért illik bemenni, vagy hívják őket, vagy hogyha mondjuk szülővel megbeszélés van, behívják a szülőt fogadórára mondjuk egy nehezebb esetben, akkor is most már a pedagógusok átérzik azt, hogy hát lehet idézőjelben használni azt az iskolai szociális munkást, mert segít, hogyha nem egyedül mondjuk az apukával szemben, hanem ketten. Tehát én szerintem rájöttek az elmúlt évek alatt, hogy ez egy segítség, és nem egy hátráltatás.
2: Hát meg a szülőnek is jó, ha tulajdonképpen legalábbis nyilván lehet van, aki nem feltétlen. Ezt ugye így gondolja, attól függ, hogy mennyire nehéz esetről beszélünk, de hogy több szakembernek hallja meg a véleményét, hallgatja meg.
3: Folytatjuk a következő fél órában innen a beszélgetést Belák Filoménával, a Szigetszent Miklósi Óvoda és Iskolai Szociális Segítők szakmai vezetőjével, valamint Kerekes Lászlóval, a Szigetszent Miklósi Családsegítő Központ elnökével.
4: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Ez még mindig a Süsfál nap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Folytatjuk a beszélgetést, mert hogy vendégünk továbbra is Belág Filoména, óvodai és iskolai szociális segítők szakmai vezetője Szigetszentmiklóson, valamint Kerekes László, a Szigetszentmiklósi Családsegítő Központ elnöke a vendégünk.
4: Jó, és akkor most nézzünk meg akár egy-egy ilyen konkrét esetet, de úgy konkrét esetet, hogy nyilván nem névvel, de hogy gondolom nem feltétlenül ilyen, nem is tudom, békéltető testületként működtök. Milyen esetekben lehet többnyire a családsegítőhöz így intézményen belül fordulni? Most nem arról beszélek, hogy mondjuk külön megkeresnek benneteket, hanem mondjuk így az intézményi kereteken belül.
5: Nagyon sok csoportunk van az intézményekben, bár törekszünk arra, hogy egyensúly legyen ugye az egyén, a csoportos és a közösségi tevékenységek között, de hogy nagyon nagy számban viszünk csoportokat. Én azt gondolom, hogy a gyerekek jóléte érdekében a legfontosabb az a prevenciós tevékenység lenne, amit ugye folyamatosan vinnünk kellene az intézményekbe, és ugye ezt egyre jobban és egyre gyakrabban ki is használják az óvodák és az iskolák.
4: Bocsánat, de menjünk bele, hogy mit kell egy csoportos alkalmon elképzelni, ott mi történik, beszélgetés, játék, mi folyik ott?
5: Igen, attól is függ ugye, hogy milyen csoportról
4: persze,
5: beszélünk.
4: Persze, korosztálytól is, igen.
5: Igen, ha prevencióról beszélünk, akkor akár egy közösségépítés egy most induló első osztályba, persze nem rögtön az elején, mert ugye fontos még, hogy a csoportok ilyenkor alakulóba vannak, de már így a november, december, vagy akár így az a januárban már tudunk közösségépítő foglalkozást vinni. Ezek nagyon játékos formában történnek, és aztán ami kicsit nehezebb, az már a bullying megelőzés például, ott az érzelmi intelligenciát is érintjük, illetve annak is van egy kis közösségépítő része. Nagyon sok kommunikációs csoportot viszünk, ezek elsősorban így az erőszakmentes kommunikációra irányulnak, és ezt nem csak a gyerekeknek, hanem ezt például a pedagógusoknak is visszük, és szokták kérni a kommunikációs tréninget, mert hogy nekik is nagyon fontos az, hogy hogyan kommunikálnak, hogy hogyan tudnak jól kommunikálni a szülőkkel, és ezt is gyakran igénybe veszik.
4: Ahogy hallgatom, abszolút azt érzem, hogy ez egy szuper kiegészítés a pedagógusoknak. Tehát, hogy azért nagy terhet vesztek le a pedagógusok válláról is, hogyha jól értem.
5: Ha igénybe veszik a szolgáltatásainkat, akkor igen. Uh-huh. Most már elmondhatom tényleg Lacihoz csatlakozva, hogy egyre gyakoribb, és tényleg nagyon, uh-huh. nagyon sok csoportot viszünk, és nagyon sokszor keresnek meg akár egyénibe is, és így tanácsadásra, vagy akár konzultációra egy-egy gyerek kapcsán.
4: Na, arra is egy kicsit térjünk ki, hogy akkor az így a gyakorlatban, általánosságban hogy működik. Például most mondok egy példát, egy pedagógus látja mondjuk egy általános iskolás gyereknél, hogy azért úgy nem lenne rossz, ha a szülővel együtt közösen veletek együtt leülnének, átbeszélnék a dolgot, és hát akkor itt jön az, hogy azért arról is beszéljünk, hogy ez nagyon nem egyszerű szakma, és nem egyszerű munka, amit ti csináltok, mert azért tudnak ott konfliktus helyzetek, elemetlenségek kialakulni egy-egy alkalommal.
5: Így van. A legfontosabb az, hogy nekünk mindig a gyerek érdekét kell képviselnünk. Tehát se nem az intézményt, se az intézményét, se a szülőjét, hanem mindig azt nézzük, hogy mi a legjobb a gyermeknek. Ez a fő fókusz és irányvonal.
4: Uh-huh. És akkor arra megvan a technikátok, ha már kommunikációs technika, hogy hogyan lehet például egy szülőpárral beszélni, vagy ugye sok esetben van az, hogy mondjuk anya, apa már nincs együtt, nem is értenek egyet, akkor meg még nehezebb, de végül is megfogalmaztad a lényeget, hogy a gyerek a legfontosabb ugye ilyenkor. Mm. Csak hát a szülő ezt mennyire hajlandó felmérni, igen, és igen. Elfogadni.
5: Igen. Szerencsére nagyon sokszínű a csapatunk, és nagyon sok végzettséggel rendelkezünk még az alapvégzettség mellett, és több kolléganőm például mediátor is, uh-huh. így velem együtt, és hogy azokat a technikákat, amiket ott tanultunk, és eszközöket, azokat ugye tudjuk vinni ezekre a beszélgetésekre.
4: De jó.
5: És,
4: igen?
5: És akkor ezekkel tudjuk segíteni azt, hogy... Hogy a
2: eredményes legyen a kommunikáció,
5: igen. A leghatékonyabb megoldásra jussunk.
4: Igen. Azt is mondtad, hogy akár olyan lehetőség is van, hogy a gyerekek keressék meg a kollégáidat az intézményekben. Ez mennyire jellemző?
5: Teljesen.
4: Komolyan?
5: Igen,
4: de jó.
2: Ezt jó hallani.
5: Azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy szerepe van a csoportfoglalkozásoknak, mert bent vagyunk az osztályokba, ott azért a gyerekek találkoznak velünk, kialakul egy személyes kapcsolat, kialakul egy bizalom, akár ott, ahová többször is vissza tudunk menni, és hogy a gyerekeknek minden egyes alkalommal mondjuk bemutatkozunk, pláne, hogyha egy új osztályban megyünk, hogy kik vagyunk, miért vagyunk ott, milyen foglalkozás lesz, illetve hogyha bármikor, bármilyen kérdésük van, bármilyen segítségre van szükségük, akkor hol találnak meg minket, és hogyha nem, akkor nyugodtan az osztályfőnökön keresztül is kereshetnek bennünket. Tehát, hogy jönnek a gyerekek maguktól is, illetve van olyan középiskolánk, ahol például az igazgató helyettes osztja be a gyerekeket a kolléganőhöz, mert hogy olyan nagy, ott abban az intézményben, ott inkább az egyénik vannak túlsúlyban, de hogy olyan nagy létszámban vannak a gyerekek, akik ezt a beszélgetést igénylik, hogy ők ott egy beosztás szerint vannak a kolléganőhöz.
4: Egyébként olyan szempontból nem egyszerű szerintem a feladatotok, hogy sok esetben ugye nem is a gyereknél kéne kezdeni, meg nem az origó, hanem a család, és hogy amit a gyerekkel beszéltek, hogy az valahogy kihasson a családi rendszerre, vagy valahogy hason, és lehetőleg jó irányba. Ugye?
5: Igen, ez biztosan így van, mert hogy a nehézségek azok általában otthonról.
4: Főleg mondjuk egy óvodában az, amit látunk, az egy tünete valaminek, vagy egy otthoni dolog.
2: De gondolom sokszor ugye, ha a gyerek hozzátok fordul, akkor ti pedig onnan fordulhatok a szülőhöz, ha úgy érzitek, vagy egy olyan gondot, problémát mond el, hogy ezt azért tovább kell vinni.
5: A gyerekeknek mindig elmondjuk azt, akik jönnek hozzánk egy beszélgetésre, hogy amit elmondanak, az köztünk marad, kivéve akkor, hogyha az ő veszélyeztetettségük felmerül. Tehát így tisztában vannak azzal, hogy lehetnek olyan esetek és olyan alkalmak, amikor be kell vonnunk vagy a szülőt, vagy pedig más segítőt a megoldási folyamatba. És hogy nagyon sokszor pont ezért nem biztos, hogy a fő problémával kezdik, ami miatt megkeresnek bennünket, hanem amikor már ők úgy gondolják, hogy elmondhatják, akkor osztják meg velünk azt.
4: Hát meg ugye nekik akkor számolni kell a következménnyel is, mert nekik akkor haza kell menni. Szóval ez megint egy másik kérdés, most ennyire mélyen nem megyünk bele, de ezért is mondom, hogy elképesztő, amit a kollégák csinálnak nap, mint nap. Kapnak egyébként, erről talán már beszélgettünk, hogy a kollégák, a család segítő munkatársai bármilyen segítséget ők maguk is, mert azért ez egy lelkileg megterhelő feladat. Igen,
6: akkor beszéltünk talán egy TV interjúban, de
4: lehet, nem tudom már. Igen.
6: Az első gondolatom az az lenne, hogy látjuk, hogy hova jutottak el a kollégák, a kolléganők. Szerintem nagyon-nagyon beleillenek ebbe az iskolai életbe, és nagyon sokat segítenek, de ahogy mondtam, el kellett jutni odáig, hogy ez így legyen. Tehát a legelején tényleg egy kicsit negatívan állt hozzá nagyon sok intézményvezető, nekem le kellett ülni igazgatókkal, meghívtam az irodában, amikor azt hallottam, hogy nem szeretnének együttműködni a kollégák, és ezt visszajelezték.
4: Igen, mert van egy elképzelés, hogy ez mi, aki mondunk, hogy családsegítő, és igen, már így a gyomrunk összeszorul, pedig nem az, amire gondolunk sokszor.
6: Így van, és tényleg olyan szintről kellett elindulni, most egy konkrét példát azért megemlítek, hogy mikor bemegyünk oda, akkor megemlített az egyik vezető, hogy azért nem szeretné ezt az egészet, mert attól fél, hogy mi propagálni fogjuk a nemi átalakító műtéteket, propagálni fogjuk ezeket a homoszexuális és transzexuális dolgokat.
4: Jó, nem hibáztatjuk, mert
6: persze.
4: Lehetett hallani ilyeneket.
6: Igen. És aztán mondtam neki, hogy hát igazából ilyeneket mi nem fogunk tenni, és mindent leegyeztetünk vele, hogyha ezt igényli, persze, mielőtt bármilyen belekezdenénk. Hát nem hiszem, hogy ez valós veszély volt bárhol az országban, de volt ilyen is egyébként, hogy innen kellett elindulni, és odáig jutottunk el, hogy szívesen látják azért a kollégákat. Csak hogy lássátok.
4: Értjük, akkor
6: ez a legszélsőséges eset.
4: Értjük. És akkor az eredeti kérdés, hogy kapnak-e a kollégák is egyébként egyéb segítséget?
6: Visszacsatol ez, igen, a második része, az pedig persze kapnak, mégpedig úgy, hogy két külsős kolléga
4: Tehát nem egymást segítik, hanem akkor
6: szerintem egymást is, mert van, saját team megbeszélésük is, és akkor ott konkrét esetekkel foglalkoznak, ahol összeülnek minden csütörtökön, és akkor ezeket a dolgokat átbeszélik, de tényleg külsős munkatársat foglalkoztatok, akik egy-egy intézményt vezetnek szintén. De hát én szeretem azt, hogyha más intézményvezető is bent van, és így meg tudnak beszélni új dolgokat, hogy egy külső szemlélő látja, és nem úgy, hogy mondjuk én belülről látom ezeket a dolgokat. És mindenképpen szeretnék szupervízort is, ami egy szakmai személyiségfejlesztő szakember, aki igazából már nem az esetre koncentrál, hanem a magára, a munkavégzőre, tehát a kollégára, aki a személyiségével dolgozik, hogy ezt nagyon, nagyon szeretném hangsúlyozni. Én magam szupervízor vagyok, de nem hiszek a belső szupervízióban. Nem hiszek abban, hogy mondjuk egy intézményvezető tartja a szupervíziót, én nem is abban az iskolában nevelkedtem, amelyik ezt tanítja, tehát ezt mindenképpen szeretném. Pályáztunk is, nyertünk két szupervizort, annó csak hát nem küldték el, mert azt mondták, hogy vagy nincs pénze rá, vagy nem tudom, nem is nagyon indokolták meg, úgyhogy jövőre majd mindenképpen tervezem ezt. Szerintem ez a kettő nagyon fontos. Továbbképzést támogatok, hogyha megtehetjük azt, hogyha valaki mondjuk elmegy más felsőoktatási intézménybe, akkor tanulmányi szerződést kössünk velük, tehát minden infrastruktúrát, amit csak lehet biztosítom számukra, tehát ahogy mondtam is, laptopot, telefont, stb. Tehát, hogy szerintem ebben nem szenvednek ők hiányt, és mellé is teszik a munkát.
4: De jó. Fú, hát nyilván megint egy picit csak a felszínt kapargattuk, de nagyon köszönjük, hogy picit beleláthattunk abba, hogy mi is kezdődik akkor itt szeptembertől, illetve hát folytatódik ugye a Szigetszent Miklósi Családsegítő Központ által a munkába. Nagyon szépen köszönjük Belák Filoménának, az óvoda és iskolai szociális segítők szakmai vezetőjének és Kerekes Lászlónak, a Szigetszent Miklósi Családsegítő Központ elnökének. Köszönjük.
6: Köszönjük szépen.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: 1 rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-éig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Raklapvásár tart Sziget-Szent Miklóson az Álomgyár kiadó. Sziget-Szent Miklóson tartotta első választókerületi fogadóóráját Pertichné Kácsor Andrea. Közmeghallgatás, közlekedési koncepció, útfelújítások, gyalogátkelőhelyek létesítése a terítéken. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Közlekedési koncepció a Bucka város részben, útfelújítások, gyalogátkelőhelyek létesítése. Ezekről is szó volt Sziget-Szent Miklóson az augusztus végi közmeghallgatáson. Az egyedek napi rendi pontban többen érdeklődtek a forgalomcsillapító eszközök telepítéséről is. Nagy János polgármester a közmeghallgatás után rádiónknak úgy nyilatkozott, a közlekedést illetően többen kifogásolták, hogy a Csépi úton a járda közepére kihelyezett villanyoszlopok akadályozzák a biztonságos gyalogos közlekedést. A város vezető hozzátette, a tervek között szerepel a villanyoszlopok áthelyezése, ugyanakkor hangsúlyozta, ez egy nagyobb kaliberű feladat, de bízik benne, hogy a jövő évi költségvetésbe be tudják majd építeni.
4: Ha nem fogja kihúzni a képviselőtestület többsége, akkor azt is meg fogjuk tudni oldani, de tájékoztattam a lakókat, hogy elindult az engedélyeztetése és a bürokratikus része, például a Csépi útnak, a Műút és a Gyökér utca közti szakaszánál lévő villanyoszlopok áthelyezése, ott a kerítésnek szintén az áthelyezése, hogy szélesebb utat tudjunk kapni, pont azért, hogy a közlekedési koncepciót be tudjuk vezetni mondjuk a jövő évben, illetve ott is legyen akkor gyalogos, biztonságos közlekedési lehetőség.
3: Nagy János polgármester azt is hozzátette, a közmeghallgatás során egy mozgáskorlátozott úriember felajánlotta a városvezetés számára, hogy segít abban, hogy közösen bejárják a várost. Így szeretne abban segíteni, hogy olyan közlekedési koncepció szülessen, ami a mozgáskorlátozottak számára is biztonságot jelenthet.
4: Volt itt egy úriember, aki mozgássérültként felajánlotta a segítségét, hogy járjuk be a települést, és akkor nézzük meg, hogy hol lehetne még adott esetben javítani, hogy a mozgássérülteknek is a közlekedési lehetőségüket javítani tudjuk. Volt itt olyan városlakó is, aki az utcájának az aszfaltozását kéri már, ha jól emlékszem, 3 éve, és említettük, hogy a listában szerepel. Bízom benne, hogy legkésőbb jövő évben az utca is sorra kerül majd.
3: Sziget-Szent Miklóson tartotta első választókerületi fogadóóráját Pertichné Kácsor Andrea. A Pest megyei 10-es számú választókerület egyéni országgyűlési képviselője közösségi oldalán arról tájékoztatott, sok közlekedéssel kapcsolatos felvetés érkezett felé a lakóktól. Szó esett a H6-os év helyzetéről, a kerékpáros és gyalogos közlekedés lehetőségeiről, valamint több önkormányzati és a magyar közutat érintő felvetéstől is. A képviselő posztjában hangsúlyozta, számára kiemelten fontosak ezek a személyes találkozások, mert mint fogalmazott, csak az itt élők tapasztalataira és véleményére építve lehet jó döntéseket hozni. A következő fogadóra helyszíne Halásztelek, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ha valaki erről az alkalomról lemaradt, részt vett majd a Dunaharasztin szeptember 18-án vagy szeptember 25-én Szigethalmon. Az előregisztrációs linket Pertichné Kácsor Andrea országgyűlési képviselő Facebook oldalán lehet megtalálni. Raklapvásár tart Sziget-Szent Miklóson az Álomgyár kiadó. Mintegy 10 000 könyvvel készül a 2012-ben alakult kiadó szeptember 13-án vasárnap 10 és 16 óra között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A raklapvásár nem először érkezik a városba. Nagypál Viktortól, az Álomgyár kiadó egyik alapítójától megtudtuk, a tavalyi Sziget-Szent Miklósi alkalom volt a 2025-ös év egyik legsikeresebb vására. Bízik abban, hogy idén is sok olvasót vonz majd a vásár. Nagypál Viktor hozzátette, aki szeretné a tömeget elkerülni, annak érdemes a délutáni órákban érkezni a közösségi házban. Ritkán fordul elő ugyanis, hogy kifogynak a készletből.
5: Megfelelő mennyiségű könyvet hozunk, hiszen mögöttünk van már kb. 150 vásárló, hogy nagyságrendileg azért tudjuk, hogy mi az a portfólió és mi az a mennyiség, amit érdemes magunkkal hozni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy inkább délután érkezzen, vagy nem mindenkinek, de aki úgy gondolná, hogy délután komfortosabb neki, az nyugodtan jöjjön. Ha mennyiség is mérvadó, mert itt bevásárolnék az egész családnak, akkor valóban vannak olcsóbb könyvek, amik esetleg inkább az eladhatatlanságot úgy magyaráznám inkább, hogy ezek már korábbi könyvek, 2020-21-es könyvek. Vannak olyanok is, amik viszont az újak.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Soroksáron is lehet csatlakozni a Központi Statisztikai Hivatal lakossági adatgyűjtéséhez. A Miből élünk elnevezésű felmérés egy az Európai Központi Bank által koordinált kutatás részeként valósul meg szeptember 1-e és december 14-e között. Az adatfelvétel célja a háztartások pénzügyeinek és fogyasztásának vizsgálata. A kérdőív online kitöltésére szeptember 30-áig van lehetőség, ezt követően a résztvevőket a hivatal munkatársai személyesen vagy telefonon keresik fel. A válaszok kiértékelése során a KSH az adatokat bizalmasan kezeli. Részletes tájékoztatás Soroksár önkormányzatának Facebook és weboldalán olvasható. Idén ősszel ismét több időpontban lesz tüdőszűrés Halesztelken. A Református Pulmonológiai Centrum ezúttal szeptember 16-a és 24-e között várja jelentkezőket a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A mobilállomáson 16-án, 21-én és 23-án déltől este 6 óráig végzik a felméréseket. A fennmaradó napokon, tehát 17-én, 18-án, 22-én és 24-én reggel 8-tól délután 2-ig fogadják a pácienseket. A vizsgálatra kizárólag nagykorúak regisztrálhatnak, kisebb összeg fejében, 40 éves kortól pedig ingyenesen. A tüdőszűrés feltétele továbbá, hogy a résztvevőknél legyen személyi igazolvány, illetve lakcím és tajkártya. Jelentős nehézségeket okoz a reggeli forgalom Halesztelken. Az M0-as autóút irányába rendszeresen torlódás alakul ki a városban. A helyzet javítása érdekében Nagy Barnabás levélben fordult a Magyar Közúton Profit ZRT vezetőségéhez. A polgármester arra kérte a szervezetet, hogy vizsgálja felül a jelzőlámpák programját, mivel az nagyban befolyásolja a közlekedést a reggeli órákban. A település első embere ezen kívül felvetette, hogy szükség lenne olyan beállításokra, amelyek gyorsabbá tehetik a Halesztelekről való kiutást. A probléma orvoslásáig az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri. A tudatos mozgást hirdeti a Muse Mozgás Stúdió. A Reformer és a Talaj Pilates mellett női jóga, hangtál, meditáció és barré edzés várja a Dunavarsányi Fitness Központba látogatókat. Udvarev Tóth Rit rádiónknak elmondta, az oktatók nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a vendégek megtanulják megerősíteni a testüket. A stúdió alapítója emellett arról számolt be, hogy a jövőben szeretné gyógytornával és gyermekbalettel bővíteni a kínálatot.
6: Az egyik terem az a Talaj Pilates óráknak ad otthont. Nagyon sok típusú Talaj Pilates, a kezdőtől, a szenioron át, egészen speciális erősítő formákig. Illetve van nálunk bár edzés, ami egy balettikletésű erősítő edzés, de van még nálunk női jóga, ami hetente háromszor van, és aki talaj órára érkezik hozzánk, egyféle bérlet van, és azzal a bérlettel mindegyik órára mehet. És ez a terem alkalmas még arra, hogy hangtálmeditáció, táncmeditáció, tehát tele vagyunk még ötletekkel, hogy miket lehet itt csinálni.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Megverte az Érd együttesét a Magyar Kupa első fordulójában Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata. Az SNKSE a szintén NB1B-ben szereplő érdiek otthonában végigvezetett, és 26-35-re magabiztosan ütötte ki a sorozatból a hazai együttest, bejutva ezzel a második fordulóba. A térségiek számára a héten bajnoki mérkőzés is lesz. A Győr U20-as gárdájának otthonában lépnek pályára. Jakab László vezetőedző elmondta, ha az első bajnoki meccsük és az érd elleni kupa meccsük formáját tudják hozni, és ilyen gyorsan tudnak továbbra is játszani, akkor nagyon optimistán várhatják a győri fiatalok elleni fellépést.
7: A Kozán Miszlen meg a Magyar Kupa mérkőzést összevetve azt nézem, hogy milyen formában vagyunk, akkor én úgy gondolom, hogy optimistán várom a győri meccset. Én bízom benne, hogy megint ugyanúgy lesznek jó teljesítmények kapuban és védekezésben, és abból tudunk futni ugyanúgy. Nekünk tényleg ez az erősségünk, hogy futunk, és elbízni nem fogjuk elbízni magunkat, ez biztos, de ez így marad, és úgy áll össze a társága, hogy az elmúlt két mérkőzésen, akkor nagyon optimista vagyok.
2: Időjárás.
3: Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok, csapadék nem valószínű. Az északi szelet élénk széllökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Sziget-Szentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, ami több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik Sziget-Szentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Indul az új évad a Sziget-Szentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

FM 100.7 Lakihegy Rádió. Let me talk to you.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.